0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan dal, amit a héten is hallhattunk már a live mixekben, több DJ-nk is játszotta, egy óriás nagy klubklasszikus, újra töltve. Faithless és az Insomnia, hát elképesztőd az eredeti már 31 éves idén. Fú, telik múlik az idő. Egy vadi új köntös kapott Bibi Rexának köszönhetően, egyébként a Faithless-szel közösen hozták ki ezt a dalt idén tavasszal. Az énekesnő közelgő negyedik stúdióalbumán is ott lesz majd. Ez a New Religion.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt. Burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológia terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen a mémeknek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küldd már el a hangod. Na ez a dal Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár, aki a hírneve ellenére rettenetesen szerény, a bőre pedig rettenetesen érzékeny, úgyhogy nem csoda, hogy piacra dobott egy 70-es fényvédőt. 3 évvel ezelőtt egy sirent hozom, aki saját bevallása szerint amúgy csak 50-es fényvédőt használ. Jön nem sokára az Azizám.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1-es zene, amit élőben hallhatunk két hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ meg Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Joel Corey például, aki 2024-ben volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője, nem sokkal azután, hogy Kínában DJ-szettezett, és akkor elmesélte nekünk, hogy annyira tudatos, hogy mindig utána néz, hogy az adott országban milyen zenék mennek nagyot, szóval teljesen más DJ-szettet hoz el egy budapesti vagy egy kínai közönségnek. Az első út azért most is a konditerembe vezetett. Joel Corey, Stay a Little Longer, hozom már is.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Rengeteg volt a gyorshajtó, egy sofőr 140 ezres bírságot kapott. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Különleges programokkal ünneplik a Planetáriumok világnapját Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Mozgalmas hetük volt a rendőröknek Bács-Kiskun vármegyében, összesen 63 közlekedési balesetnél kellett intézkedniük, ezekben 26-an sérültek meg. Az egyenruhások emellett 11 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, közülük ketten balesetet okoztak, számolt be róla a vármegyei rendőrség. Az érintettek ellen eljárás indult, jogosítványukat minden esetben bevonták. A gyorshajtókra is kiemelten figyeltek, egy hét alatt 1499 sebességtúllépést rögzítettek a vármegyében. Volt olyan autós, aki lakott területen az engedélyezett 50 helyet 103 km/órával száguldott, ezért 140 ezer forintos bírságra számíthat. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
4: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételkonzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
3: Rendkívüli programokkal csatlakozik a Kecskeméti Planetárium a Planetáriumok világnapja kezdeményezéshez a hétvégén. A szervezők az utazó planetárium közreműködésével hibrid programokkal várják a látogatókat, adta hírül a Kecskeméti Planetárium. Az érdeklődők 25 perces csillagászati bemutatón és teljes kupolás filmvetítésen vehetnek részt, amelyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólnak. Emellett előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a szervezők. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőkép szervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
6: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, és rögtön az óra elején egy party himnusz, ami a héten meghódította a Billboard Dance Airplay chartot is. Hát ez most a number one. A numero uno. Bibi Rexha meghatódottan köszönte meg a rajongóknak, mert ahogy ő fogalmazott, ez nem csak az ő győzelme, de a rajongóké is. Tavaly januárban szakította kiadójával, és azóta független előadónak számít, és hát lám-lám, bejöttek a számításai. A Faithless klasszikus egy kis csavarral, így lett belőle igazi mai, ez a New Religion, Bibi Rexhától, a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magát

0: Ától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A Tudás Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágerek.
1: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
2: Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek. Nézte valaki?
3: Volt meccs.
2: Volt meccs. Mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
4: A Paris Saint-Germain.
2: Paris Saint-Germain.
4: Tovább jutott.
2: Vagyis akkor ez mit jelent?
5: Hogy az Arzenállal fognak itt eljátszani.
4: Május 30-án jönnek.
2: Május 30-án jönnek Magyarországra.
4: Igen.
2: Igen.
4: Igen. Hiszen a BL döntő
2: itt lesz. Nekem mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
4: Na ne szórakozz.
3: De már úgy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
2: Meg kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
4: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
2: Meghívtak a BL döntőre, igen.
4: És nem mész el.
2: Nem.
3: Más dolga van.
4: Mit vágja hozzá?
2: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom még, mit csinál szombat, és ezt szerintem nem.
4: Hát BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
3: Igen. Nem biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a pályában.
2: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
4: Arsenal, Paris Saint-Germain.
2: Az jó, Paris Saint-Germain, hát a Messi, tudom. Nem,
3: már. Úgy van. Így talán már érted, hogy miért nem megy.
4: De nem, tök
2: az mikor van, ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
4: Május 30.
2: Az jövő hét hétvége. Vagy nem, az
3: hát
2: két hétvége.
3: Hát még arrébb van, vagy három.
2: Aha.
4: Mit csinálsz helyette, ami kiülti?
2: Nem csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
4: Ráadásul ők hívtak téged.
2: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet. Szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát, hogy május végén.
4: Emberek eret vágnak most.
2: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá, igen, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
3: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
2: Vagy nem
3: most följössz. Értem. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél is hazamegy.
2: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este, meg én is négyszer járom meg az oda-vissza.
3: Na, hát csupi. Érez ennyit?
2: Jó, hát csupi,
4: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Nem,
2: az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
4: az Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
2: Igen, jó kérdés, hogy Batom, Orbán, Szijjártó, én ismerem, meg vannak.
4: Belépsz, és azt mondod, Vitya.
2: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban.
4: Igen.
2: Hiba volt?
4: Igen.
3: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
4: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
2: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis pes?
4: Ja.
3: Érted? Hát van tartása.
4: Azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet adnak.
2: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
4: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
2: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jobb program.
3: Ugye?
2: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jobb program? Nem lehet tudni.
4: A Gergely ugornyai felolvasó estre nem
2: jön. Mi van, érted?
4: Kicsit bántam azt is.
2: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
3: tudom. Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
4: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehet.
2: Most komolyan lelkiismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
4: Budapest? Tudod mit?
2: Ez
4: szombat. Ez május 30-a szombat.
2: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
4: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
2: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
4: Hol van a kis jegy?
3: Nincs.
4: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
3: De a arra, dolgok, hogy, a nagy az, dolgok nem érték el a Julit, érted?
4: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
2: Nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De
3: nekem
2: hogy nem,
3: volt
2: nem.
3: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
2: Londoni koncert, George
3: Utána
2: Michael.
3: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
4: És mit csináltál
2: helyette? Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
3: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
4: Atya Isten.
3: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor
2: mondtam, minden, hogy kaja, pia,
3: gyerekek,
2: koncert.
3: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy de nagy volt. Akár is 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
2: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
3: Nem láttad.
4: Hagyja
2: ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem.
3: Egyébként igen.
4: Egyébként meg
2: valószínűleg. Berakok egy popcorn a mikróba.
3: Kényelmesebb is, érted?
2: De hova siessek, öreg ember nem gyorsol.
3: Mindegy a sör olyan, amilyen.
2: Lelocsolnak, ott kiabálnak, huligálok, üvöltöznek.
3: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
2: Legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a váraba, a taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos valami huligálok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, Csupi? De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, ezt megnézem.
3: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted? A
2: lehet volna.
3: Stadion alá.
4: Most ne szórakozzál,
2: hogy milyen neked, vagy. Elmondom neked, hogy minden lett volna.
4: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
2: Hogy?
4: Hát, hogy
2: de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
4: Nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
2: ja, várjátok, az olyan lehetőség.
4: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon, az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
2: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most jelen. Pillanat, ezt aláírták 12 millió. Fogalmam nincs, ki van az Arzenál. Fogalmam nincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni.
4: Nem,
2: igen?
4: Nem az,
2: akkor nekem valami
4: van.
2: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
3: túl
2: mozit
3: nézek.
2: Túl sok
3: jót kaptál az élettől, haver.
4: Semmit sem tudsz értékelni.
2: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm,
4: magasabb.
2: Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
4: Jaj, ne, jó, tétek,
2: nem, mondta, nem, fél, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy fél, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
3: Hát szerintem az lenne az igazi kiszor, azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
2: horror,
3: szombat délután telefonálsz, hát srácok, itt vagyok, egyébként akkor
2: van. Egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok el, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy
3: 30 ki. Babóton akkor van a fesztivál.
2: Igen, Babóton fesztivál.
3: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
4: Vali, kérdele egyet, és add el.
2: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
4: De még nem lehet
2: látva,
4: már visszacsinálni.
2: Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
3: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
4: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez
2: igen.
4: Olyan, tehát hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
2: Igen.
4: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
2: miért
4: érdekli.
2: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal
4: meccsre?
2: Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt. Azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
6: Ez egy társadalmi esedény, persze.
2: De ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amiket nem érdekel. Így
6: de
2: működünk.
6: Hát, megjön a kedvemre.
2: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Miért? De érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy.
4: Nem,
2: el kell ezen gondolkodnom.
4: Csinálnék egy csomó Insta-sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
2: Na, ja, igen, ez igen, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
3: Pocizgatok itt lenne.
4: Ki van a pályán?
2: Ja, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
4: Van egyébként bármi olyan program,
2: nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem akkor tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
4: A szélcsatornás levegés.
2: Na jó, egy szélcsatornás levegés. De mi a program, hogy van-e olyan
4: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
2: Nincs. Tehát, hogyha bárki, az, hogy kell, bárki, hogy
4: jönne,
2: legyek.
4: Bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon, nincs. Ott akarsz lenni.
2: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. Azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
3: Ha jön a Buddha.
4: A Buddha jön.
2: Én a Buddha.
3: Hogy hívják?
2: Meg jön a Jézus, meg a...
3: Nem, akkor az a helytartója. Az a Buddha fődi helytartója.
2: Igen, a Dalai Láma.
3: Azaz.
2: Volt már itt.
3: De most jön.
4: Hát külön a Balinál.
3: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
2: Hát megnézem a kis kalendáromat.
3: Motorozunk, vagy nem.
4: Bejelentkezek a kozmetikushoz, kérek egy intim gyantát.
2: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Mikor gyűn a láma? A bölcsesség óceánja, hol kolbászol, mikor jön?
3: Mikor
2: ide,
3: nekem bölcsesség fogam van, tessék. Bölcsesség óceánja.
2: Május 22, lábszőrtelenítés és este
4: van.
2: Hát
4: tele vagyok.
2: Hát tele vagyok.
4: A láma se fér bele.
2: Lézeres análfehérítés, 8 óra, május 19. Szerinted van itt?
4: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
2: igen,
4: akkor
2: jöjjön talán. Elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor megnézze. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
4: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
2: De szerinted ez csak arra, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
3: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
2: És biztos, hogy nagyon nagy, de olyan hangulat lesz, igen, és ilyen biztos, soha többet alkalom.
4: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
2: Aha.
3: Eladó.
2: Nem, nem, nem, nem, nincs már, nincs már, nincs már.
4: Nincs már. Nincs.
2: Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt
4: a pont. Lett a tuning.
2: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történettel. De akkor ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen. Ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
4: de
2: nem.
4: De mi maradt még ki?
2: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
3: Megy, ne is nézd rá a falra. Ne, engedd el.
2: Igen, habzószájú kis
3: vagy. Ez több 10 000 euró.
2: Csak nagyon durva. Nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kis pest és túrkeve focdruk elkírnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi
3: eddőt. Ha valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
2: Tökre meg tudom érteni.
3: Aha, és aki hogy szereti.
2: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
3: Nem.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Már megint a Premier Outletbe mentek.
10: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
11: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
15: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Megújul a Mogyorós Liget Kecskemét belvárosában. Súlyosbodik az aszályhelyzet, megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Látványos zöld felületi fejlesztés kezdődött a kecskeméti Mogyorós Ligetben a nagy templom és a városháza közötti területen. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai közel 400 négyzetméteren új gyepszőnyeget terítettek le, amelyet folyamatos öntözéssel erősítenek meg a következő időszakban. A parkba emellett 6 új mogyorófát is ültetnek. A fejlesztés célja egy élhetőbb, természetközelibb és lakosságbarát közösségi tér kialakítása. A város üzemeltető a fűre lépni szabad szemléletet szeretné erősíteni a park átalakításával. A Mogyorós Liget felújítása része annak a több éve tartó belvárosi zöld programnak, amely során korábban a főtéri díszkertek, kőrágyások, valamint a Szabadságtér és a híres forrás környezete is megújult. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiány a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, hogy ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka pedig már csaknem 3 évtizede tart. A Gemenc ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az aszály és a csapadék hiány. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, de késő estétől délen délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenhol megszűnik a csapadék. A szél nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. Holnap nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor!

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 7:15 lesz, vagy múlt egy perccel. Jó reggelt, 6 óra után 16 perccel, Júli, hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt,
1: hello, hello. Jó reggelt, kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és motorozása készen.
3: Egyesek, meg nem van ez így, az élet néha igazság.
1: Az élet néha ilyen.
3: Néha egyeseket megmér, másokat fölemel.
1: Fölemel, lesújt, de majd... Indulok a motoros pajtások után, úgyhogy ti ma már elstartoltok.
3: Igen, majd küldünk képet.
1: Küldjetek képet, a legrosszabb. A legszebb részeken mentek majd.
3: Ha így van, és akkor azt írhatod vissza, hogy rohadjatok meg.
1: Igen, az szép
2: lesz. Kisbarátaim, várjatok meg, itt vagyok.
1: Igen.
3: Utánunk.
1: Jó sok közlekedés, M1-es autópályán Budapest felé álló Baroktól, M0-ás Budakalász felé 75-ös Dunakeszi újpesti kihajtónál szintén rogy, Szegeden nagy baleset, az új hídon teljes utcár van. Kb. Még 2 órán. A gyerekek, mi van ma? Van, amikor 7-ig egyetlen egy sem érkezik. Most meg már ekkora káosz, viszont 42 nap, 19 óra, 45 perc és nyári szünet. Gyerekek, kaptuk SMS-ben. Köszönjük. Köszönjük szépen.
3: Azok szerintem egyszerű, megjött az eső.
1: Megjött az eső.
3: Egy csomó helyen ilyen óriási köd van, M7-es autópálya, és vannak olyan szakaszok, ahol semmit nem látsz, aztán tovább mész, akkor minden rendben. Plusz ugye csúszik, nem szoktunk hozzá, hát hány hónapja nem volt egy szem csapadék sem.
1: De majd most jövő héten, amikor turnéra megyünk.
3: Az lesz, majd most végig esik.
1: Ráadásul motorral megyünk a turnéra.
3: Na,
1: az nagyon szép lesz. Hónapok óta semmi eső, tessék?
2: Jó lesz, jó időnk lesz.
1: Hát a profit a szóljon belőled, azért minden idők legnagyobb csapadék felhője közelít Európa felé, és egy olyan csapadék zóna állt össze, amit nem is tudok. De egyébként már hozzá vagyunk szokva. Szóval most mondhatjuk, hogy rócsó eső. Egyébként tényleg. Tehát ez a május, ez valahogy vagy el kell cserélni, vagy április végére kell tenni, vagy június elejére eltonni, nem tudom hova, de hogy nekünk most már ez van. Tehát, hogy az, hogy rócsó délutáni szakad az eső, ez most már minden évben így járunk.
2: De igazából teljesen mindegy, hogy hogyan matekozunk a hetekkel, mert hogy mindig behozzuk. Előző Igen. évben egy héttel később voltunk, és akkor volt ez a nagy esős szar. Most meg egy héttel korábban megyünk, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mikor megyünk májusban.
3: Nekem szent meggyőződésem, hogy vissza kell rakni őszre.
1: Vissza kell rakni össze. Egyébként szeptember, tehát hogy a legjobb idő, indián nyár, nincs igen. eső. Ez a május azért, ez legalább ez maradt egy kicsit esős. Úgyhogy, ja igen, nem baj, gyerekek, meglátjuk. Hétfőre még jó időt mond Győrbe, aztán a Sopron Szombathely az kérdéses, és utána megint javul, tehát a Dunaújváros Debrecen az már oké lesz. Az már oké lesz.
2: Esőkabátokkal fel vagytok szerelkezve?
1: Minden esőkabátunk is van, minden motoron is van esőkabát, esőnadrág.
2: Van ilyen, a motorra is van ilyen védőfelszerelés, amit rá lehet húzni.
1: Motorra?
2: Bármit.
3: Nem lesz annak baja, ha ráesik az eső.
2: Nem, értem, csak neked hogy van kell. Valami olyan, például a lábadra, amikor télen mész,
3: és látod.
2: Igen?
1: Nincs. Hát a télen látod ilyen zsák, babzsák, lábzsák, babzsák, ez inkább a hideg ellen. Az eső ellen eső nadrág. Ami nem mázik át.
3: Esőkabát.
1: Van egy esőkabátod, meg egy esőnadrágod. Egyébként imádok esőbe menni, szóval hogy az is király.
3: Hát azért a 300 kilométert az jó, annyira az nem úgy... vicces, tehát a városban megurulsz esőbe, azt még értem.
1: Igen.
3: Hogy...
2: Csatakosra, cuppogósra ázva.
1: Csatakosra, jó, de jó, mész a kis barátoddal, a bukossal. Tegnap fölrakadtam rá a kis páramentesítőt, úgyhogy... Komoly haladások vannak.
3: És még valamit rád beszéltek, vagy megúsztam?
1: Nem, csak rövid időm volt, úgyhogy csak beugrottam, gyorsan földobtam ezt a pinlockot, és akkor az is megvan, úgyhogy...
3: Nagy élet, majd meglátod.
1: Nagyon jó, már mentem
3: vele. Úgy vezetni esőben, hogy látsz, azért az nem rossz.
1: Nem fog párásodni, igen, nem fog párásodni a dolog, úgyhogy...
2: Fantasztikus évforduló van ma.
1: Na,
3: kinek örülünk?
1: Milyen évfordulónk van?
2: Sir David Attenborough ma 100 éves.
3: Azt a rohadt
1: élet. Azt a mindenit, akkor ő már nem legózta.
2: Nagyon, mi?
1: Ő nem legózhat már, az megvan.
2: Tényleg.
3: A 100 évesek nem legózhatnak?
1: Hát, nullától...
2: 5-től vagy 13-től 99-ig.
1: 5-től 99-ig van a David.
3: Szegény.
1: David Attenborough nem legózhat többet, gyerekek. Ez fontos. Hát ez nagyon fontos évszám. Hát, de nagy... tényleg 99-es, nem tudtam. Hát, nem 89?
3: 100 éves.
1: 100. A legó rajta van, hogy 5-től 99-ig. Igen. David Attenborough nem legózhat többet.
2: Ezt írjuk meg, de ki lehet, hogy eddig még nem esetleg.
1: Ez egy fontos dolog. Hát, ha most szóljatok neki, hogy ne legózzon többet, mert túl lehet. Neki már a legót nem ajánlják.
3: Ha most én legó úr helyében lennék, azért egy dobozzal kiadnék egy
1: Igen.
3: Attenborough, és hát akkor járna. Az, hogy 100+. 100-tól fölfelé, és akkor Attenborough tudna. Az öreg az gyerekek bámulatos, még ma is dolgozik, még mindig dolgozik, már mondjuk forgatni ki nem jár, azt mondják, de hogy maga a szerkesztés például, hogy miről csinálnak filmet, és a szinkronizálás, tehát azt még simán vállalja, terepre nem megy, azt így elhagyta, azt hiszem 95 éves korában, de akkor még hordozta egy stába hátán az öreget, és ment, és csinálta, most már azt mondja, hogy most már terepre nem megy, de még azért a meló részét vállalja.
2: Félelmetes a hapsiát. Figyelj, most én olvastam is, hogy a BBC Western most még két filmje jelenik meg. Az egyik az a Vad London, mert hogy nem tudom, 3 vagy 4 évvel ezelőtt értett, 97 évesen esett le neki a tantusz, hogy ott él Londonban, nem tudom, 100 éve kb. És hogy, hogy ezzel a térséggel ő sose foglalkozott, hogy milyen állatok élnek ebben a nagyvárosban.
3: És akkor most erről, patkányok hát, és ezért csótányok.
2: Igen, nyilván.
1: Akkor csinál egy ilyet.
3: Erről
2: csinált most
1: így. Döbbenet a csávó,
3: igen. Nagyon jó.
2: Tudjátok, itt csomószor beszélgettünk arról, hogy ki lenne az az ember, akivel így eltöltenél szívesen egy napot, vagy így leülnél vele egy órára beszélgetni, na hát nekem ő az az ember.
1: Az a baj, hogy az lenne, hogy 50 percet végigaludna, utána
2: aztán neki állna legózni.
1: Feljadna.

0: Sopron, igen, hogy egy csomó helyre sajnos ebből került abba a régióba.
1: Hát félelmetes egyébként, tehát nem is értem, vagy nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt majd valahogy kármentesíteni, ezt a térséget.
2: Az erzelője foglalkoztunk, olyan hát az nincs, irdatlan.
1: Visszaszeded, azt elviszed.
2: Igen, irdatlan. Irdatlan szívás, igen. Londoni fornetizsekről csinál filmet, Ives Sanyi. Igen, ez jó. Forneti. Ja. Azt mondja, hogy mit ír egy hallgató? Szép reggelt, köszi, hogy vagytok. Ma reggel a tegnap éjszakai szaunában akciózós brutál pornó jelenetet legalább 5 percig néző 10 éves mostó a fiam lelki üdvösségért kérnék feloldozás, bár nem, mintha lenne gyónás. Ha bár még messze a szerda. Mentségre szóljék, hogy a kapcsolatunkat próbáljuk menteni. Ámen.
0: Tudod, amikor nagyon benne vagy, hát ez hány szülővel fordult elő, hogy a gyerek benyitott, hogy anya, és te pedig gyakorlatozol.
2: És úgy próbálják menteni a kapcsolatokat, hogy hard szexet nyomnak a szaunában.
1: Van bennük lehet.
2: De ha még szexel mentik, ott még van mit menteni,
0: igen,
2: az jó.
0: Az még nem
2: rossz. Az jó.
0: Az még nem
2: tehát, hogyha még szexelnek, és úgy próbálják megmenteni, az még egy jó megmentési lehetőség. És erre nyitott rá a gyerek?
1: Hát,
0: ezek szerint.
2: Wow.
1: Vidd be egy kis aromaterápiát.
0: Ahogy kihagytátok a törököződ. Jaj!
2: Aha.
1: Mondjuk azt egyszer megcsinálhatnánk, hogy az ilyen szituációkban hogyan próbálod menteni a szituációt. Tehát, hogy mit mondasz a gyereknek.
2: Nincs téma, amit már nem csináltunk meg, de megcsináljuk újra. Nincs téma, amit 40-szer ne csináltunk volna meg, de 41-szer és abszolút megcsináljuk. Amikor a gyerek rád nyitott.
1: Amikor a gyerek rád nyitott, mit mondtál?
2: Amikor a gyerek, igen, mit mondtál, miért mondtad?
1: Hát egy szaunában elég nehéz. Mit? Ott nem is tudsz mit mondani. Hát ott nincsen semmi.
2: Semmi. Hát meg
1: ott magad elé ránthatsz.
2: Hát ugye végignézi kívülről. Tehát, hogy üveg van, már pedig üveg van, mi akkor az, mire mondaná bármit, addigra a gyerek már azt elmondja. Igen. Azt mondja, hogy turnézgatnátok folyamatosan egész évben, és akkor nem lenne a száj az országban, ahol szárazságból oda kitelepültök. Probléma megoldva. Ja, Tufa vagy Balázs, köszönöm szépen. Egyébként tényleg, el kéne mennünk így egy hétre, egy hóramba, és azonnal megoldódna. Megoldódna az a szájügy.
0: Magyar gazdák imádnának bennünket.
2: Döbbenet, hogy tényleg elindulunk, és eső lesz. De meglátjuk. Még azért bevonzhatunk valami kis időablakot, amikor pont nem esik. Tehát, hogy mit csinálsz?
1: Ja, nem hallok.
2: Füldugulásod van?
1: Nem.
2: Tegnapi történet?
1: Figyelj, nem hallok. És lehet, hogy hiba volt ma reggel...
2: Bejönni.
1: Nem, fülhallgatóval hangosan zenét hallgatni, mert most estére még valamennyire kidugult, reggelre már egészen jó lett, és aztán utána elindultam befelé, és zenét hallgattam viszonylag nagy hangerőn, és most megint nem hallok.
2: És az volt a hiba.
1: Igen.
0: Ezt így ma reggel, ezt komolyan gondoltad, hogy te a tegnapi repülésed után bedugult füledre rányomsz valami hangos muzsikát?
1: Butaság volt. Óriási butaság volt.
0: Nem, igen. Én akartam mondani ezt, Júli, de...
2: Nem annyira szerencsés.
1: Ez olyan gyakran előfordult.
2: Nem annyira. Nem annyira szerencsés.
1: Voltam tegnap. Óriási élmény volt. Úgyhogy sajnálhatod, hogy nem jöttél el, Bali.
0: Hát oda, amit lehúztál.
2: Ami ugye volt a...
1: Szélcsatornás.
2: A szélcsatorna.
1: Lebegés. Aha. Igen.
2: És milyen volt? Tudtál lebegni?
1: Tudtam. Igen.
2: Hát, fogták a kezed, vagy elengedtél?
1: Is.
2: Aha.
1: Háromszor, illetve ötször voltam bent 3 percet, az egyébként így elsőre nagyon sok. Ha összeszámoljuk, akkor az azt jelenti, hogy kb. 4000 métert zuhantam, tehát hogyha összeadjuk az egészet. Az elején estem keltem. A végére se volt sokkal jobb egyébként, tehát hogy nyilván baromi nehézebben. Én azt gondolná az ember, azt látja, hogy amikor így kiugrálnak az emberek a repülőgépekből, hogy tudod, olyan, csak úgy zuhannak.
2: Igen.
1: De amikor egy ilyen szélcsatornában vagy, akkor jössz rá arra, hogy egészen picikéket mozdulsz, és rögtön elindulsz valamilyen irányba. Picit megemeled a fejed, picit visszahajtod, emelkedsz, süllyedsz, akkor hirtelen tudod, nem arra mész soha, amerre szeretnél, ide-oda csapódsz, úgyhogy egy jó ideig eltartott, mire megtaláltam a kezem, a lábam.
2: Ez mennyi egy óra?
1: Hát nem, hát 3x5 perc volt.
2: 3x5 perc, aha.
0: De közben kijöttél, mindegy az 5x3 vagy 3x5.
1: Teljesen mindegy, kijöttem egy párszor, mert hogy váltottuk egymást egy másik csapattal, és akkor ugye velem volt Máté, akivel beszéltetek hétfőn telefonon, a bázisugró Máté, meg egy Kristóf nevű srác, és akkor ők hoztak ki be a csatornából, és akkor ott próbálkoztam. És akkor egy csomószor volt, hogy akkor, amikor már el tudták engedni üzembiztosan a kezemet, akkor mutatták, hogy mit csináljak. Akkor tartod a kezed, baromira be vagy feszülve az elején, olyan izomlázam van, hogy leesnek a karjai.
2: Aha.
1: Hogy hogyan tudsz fordulni, hogy hogyan tudsz, hogyha egy icipicikét odébb visszad a lábad, a kezed, a fejed megemeled, akkor hogyan tudsz navigálni, de az elején ide-oda rángat a szél, de így rá lehet érezni.
0: Láttam a videót, a legjobban azt élvezted, mikor Máté kivett a csőből, állj, így igen. Megfogta a lába között.
2: Alányult kicsit, igen.
0: Cickóknál érted, lefordította, azt vitte magával. Láttam, Juli.
1: Figyeljetek,

0: óriási élmény volt. Tehát, hogy te már ezt próbáltad? Nem próbáltad még soha?
1: Valószínűleg valami forgatáson voltam már kint. Onnan tudtam, hogy Csepelem van, hogy én ott forgattam már egyszer, még 100 évvel ezelőtt.
0: Nagyon bejött, úgyhogy megbeszéltük, hogy lesz egy tandemugrás a nyárom Siófokon.
1: Na!
2: De jó, izére ugorjál.
1: Jó, szóljál, hova csapódsz be, hogy odaálljak a krátert, lefilmezzem utána, meg Klaudiának szóljak a fókuszba, hogy a krátert.
0: Egy pohár borral, tudod? Igen.
2: Hát, ha nem a DJ ott ide ugrik rá a Juli, akkor egy senki.
1: Gyere, plázsra.
2: Nagy színpadra.
1: Ugorj a plázsra, becsapódsz, igen. Menünk el, gyerekek, jövünk, nagyon sok reklámunk, híreink vannak, jövünk mindjárt fél hét lesz, 3 perc múlva jelentkezzetek játékra.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
10: Színész vagyok, nem bajnok.
11: Mi nem térdelünk le!
8: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
12: It's showtime.
8: Május 7-től a mozikban.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
18: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
17: Irány az Osan, spórolj okosan!
19: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
20: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6 millió 999 ezer forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll.
19: Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
21: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
22: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
21: A Vitagin C célzottan a saját teljesabb baktériumokat mikrobiomaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
0: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
21: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáról átvesszük.
23: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
24: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
25: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
26: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
27: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
28: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
27: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
27: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Kecskeméten elegendő férőhely várja a bölcsödés és óvodás gyerekeket. Ma van a Magyar Fagyi napja, Kiskunfélegyházi pedagógus is versenyben van az évtesi tanára címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődtek az óvodai beiratkozások Kecskeméten, miközben a bölcsödei jelentkezések feldolgozása már zajlik. A város alpolgármestere Engert Jakabné szerint jelenleg megfelelő számú férőhely áll rendelkezésre, ráadásul több intézmény felújítása és bővítése is előkészületben van. Rádiónkban elmondta, hogy a kecskeméti önkormányzati bölcsödékben jelenleg 838 férőhely működik, évente átlagosan 800 körüli gyermeket látnak el. Az óvodákban a következő nevelési évben 759 hely szabadul fel, miközben az oktatási hivatal adatai szerint várhatóan 893 gyermek kezdi meg az óvodát. A városban 26 önkormányzati óvoda mellett egyházi és magánintézmények is működnek. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy folytatódnak az intézményfejlesztések, Kadafalván és Ménteleken bővítik és korszerűsítik az óvodákat, emellett a Juhász utcai óvoda teljes felújítását is előkészítik. A város egyébként a nyári szünet idején ügyeleti rendszert és étkeztetést is biztosít a gyermekek számára. Ma van a Magyar Fagyi napja, ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte így vármegyénkben is különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
30: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja.
29: Elindult az év tesi tanára szavazás, amelyet idén is a Magyar Diáksport Szövetség szervez. A Bács-Kiskun vármegyei jelöltek között ott van a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium testnevelő tanára, Gácsi Kisgerda is, akire most a közönség szavazhat. A verseny első fordulója vármegyei szinten zajlik, a továbbjutókról a közönség dönt, a szavazás május 11-ig tart, az eredményeket pedig másnap hirdetik ki. Napközben többször zavarhatja felhűsödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz, pontosan 2 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Valaki Prodigy-t kér, illetve valaki a Barnabásit. Prodigy-t kért, hogy az általános zenéket. Nem kellene nekünk valami zenei megújulás, de tényleg nem férne ránk, hogy itt új zenéket kérünk a Rádió 1-től, vagy szólunk nekik, hogy így valamit csináljanak már.
2: Oti néha egy kicsit oda söndörödhetne.
1: De nem akarom mindig Otival felhigítani. Oti nem menthet meg mindig mindent.
3: Nem lehet. Hősünk állandóan.
1: Nem lehet mindig erre fogni, de hogy egy-két új zenét, ha kapnánk, vagy valamit, azért az nem feltétlen.
2: De hát a kutatások azt mondják, hogy ezt szeretjük ezeket az zenéket.
1: Igen. Mindegy, hát valami
3: meg kell. Az új zenét az bevezeted este, délután, és akkor az hozzánk ér el utoljára. Ide lecsorog.
2: Ez olyan, mint a hozzátáplálás. Egy kis reszelt alma, ez az.
1: Igen. Mi van a tegnapi adással? Nem lehet visszahallgatni, vagy baj van? Vagy okadozott tegnap az online-unk, és ez lehet, hogy még kihat a visszahallgatásra, és nem tudjuk, itt többen kérdezitek, de nem tudjuk, hogy mi van. Szóval, hogy azt mondja a Zsűl, hogy miért lehetne, és hogy szól. Minden, illetve a Pécsre is nézi rá, Zsűl.
4: Pécsen nincs.
1: Dolgoznak rajta, a Viledás felmosó rongyal megint a takarító néni, neki ment egy korrektornak, ami leütötte a pécsi trafót, úgyhogy...
2: Hát, volt egy kis eső, tudod.
1: Semmi, volt beázott. Egy kis eső, 200 ezeres város. Illetve nem tudom pontosan, mennyien vannak Pécsen. Hát
2: azok esett. Csak sisterek.
1: Sisterek, esett az eső, kis beázott Pécs. Hát ilyen ez a hálózat, majd
3: gyerekek. Majd gyerekek.
1: Recseg, ropog, de működik. Egy nagyobb eső, és elhallgatunk.
3: Válts internetre. Ja, az sem megy most. Az is beázott.
1: Igen, tényleg az online-unk megjavult? Az megjavult a tegnaphoz képest. Nem ment az online. Jó, alakulunk, gyerekek, összeáll, ez vannak néha.
2: Esünkelünk most egy picit.
1: Esünkelünk, de az online az megjavult. Úgyhogy a pécsieknek meg kitartás. Nekik marad az online, nem tudjuk, hogy ott mi a... Mi történhetett, de gyanítjuk, hogy valami komolyabb eső és beázás.
3: Belfastban például jól szól.
1: Belfastban jól szólunk, igen. Igen. Bari, edzés még, nyomod el, kérdezi valaki. Nem is értem a kérdést. Mit? Misi?
2: Hát ha látnátok,
3: Bari. Élete legnagyobb küldetése, gyerekek.
1: Nem is értem ezt a kérdést. Nyomom, ez nem egy fagyi értet, hogy most eszem egyet, vagy ne. Ez az alapkötelesség. Nem értem a kérdést, Misi. Hát ez...
2: Itt valaki írta most reggel, hogy pont azt álmodta, hogy az egész felsőtestet ki volt varva, és nagyon ki volt átgyúrva.
1: Sokaknak erőt adott volna abba a gyom, mert azzal a saját lelkiismeretüket tudták volna önigazolni.
3: Abba lehet kapaszkodni, nézd meg, Balinak sem menna.
1: Nem. Szeptemberben lesz 3 éve.
3: Aztán.
2: A mindenit.
1: Tehát ez most már azért így mondhatni, hogy nem egyfajta fellángolás.
3: Igen, hát és azért, mert ugye láttuk a zongorázást, a távcsövezést, és a többi, és
1: volt.
3: A többi, ahhoz képest.
2: És mikor kezd el látszódni?
1: Igen. És most már végre akkor látszódni kell. Igen, szeptemberben 3 éve. Azért az már gyerekek, az nem. Az nem sok, vagy nem kevés. Miskolcon hallunk titeket, minden oksi, kaptuk, köszönjük szépen, Babóton szólunk, csak az a fontos. A jó kis babóti polgármester. Igen. Jól van, játszunk egyet? Hát, mit szóltok hozzá?
2: Tegyük azt. Ez hétvégéért. Hát
3: minden idők legnagyobb,
2: állnak.
3: Így van, legnagyobb, igen. És nem tudom, legkorábbi jelentkezései, tehát éjfél utánról már látszanak az SMS-ek, hogy jaj, csak így szerették egyet játszani.
1: Bizony, nagyon durva, ugye az utolsó Vellamarinos eladó, kiadó hétvége, amit meg lehet tőlünk nyerni, ez Zamárdiban egy 2 éjszakás félpanziós wellness szálloda, és 2 éjszakára adunk valakinek. Egy ott nyaralási lehetőséget. Az már jó, pénteken lemész, becsekkolsz, áztatod magad 2 napig. Az már nagyon jó.
2: Egész szezonban, egész nyáron fel lehet használni akár?
1: Szerintem, tehát nyilván kiemelt időszakban talán kevésbé ezeket a vouchereket, mint a húsvét, vagy tavaszi szünet, de egyébként nyáron, ősszel...
2: Szigorúan kedden szerdán,
1: igen.
3: Jó, az hát még nincs ezzel a baj.
2: Viccelsz, bármikor.
1: Igen, de kétszer egy éjszaka, tehát a 2 éjszaka se lehet.
3: Nem lehet egyben.
1: Igen.
2: És ellátás nem jár hozzá.
3: Hétfőről kedre, és aztán csütörtökről jöjjenek vissza.
2: Nem,
3: hát ez egy rendes hotel.
1: Itt van a játékosunk, haló.
5: Hello, Máté vagyok.
1: Hello, Máté, mi a helyzet, Máté? Honnan hívtál minket?
5: Szombathelyről telefonáltam, minden legnagyobb rendben. Épp munkába tartunk.
3: Szombathelyen minden rendben?
1: Szombathely.
2: Szerda.
1: Így van. Igen. Szerda.
3: Ott leszel, te Máté gyerek.
5: Hát remélem. Tervezek már. A 8 éve hallgatlak titeket, de kitelepülésen még nem voltam.
1: Na, látod?
2: Mi jöhet közbe?
5: Nem tudom, igazából kunyha bútort hozzák összeszerelni maximumban.
2: Az megvár. Csak az akarat.
5: Este már csak nem fogsz aztán.
1: Estig nem, hát 5-től vagyunk szombathelyen 8 óráig. Igen, van, vacsizunk egy jó, de ott vagyunk 3 óra. Nagyon hamar elillan egyébként, nagyon hamar elillan. Meg sok játékunk van, tehát igazából ezekkel fog elmenni az időt. Népszerűsködünk, játszunk, eseményeket osztunk.
3: Veletek, jó lesz.
1: Beszélgetünk a hallgatókkal, fogják az esernyőt, majd kapaszkodunk az üvegstúdióba.
5: Meg hát szombat egy szép állomás.
1: Úgy van. Zajlik?
5: Hogyne.
1: Igen? Zajlik a faszállítás?
5: Jó, hát... kislány ül a padon, azt ismered?
1: Hogyne, ne viccel, hát persze. Abszolút, az nagyon helyes. Hát zajlik a munka, sütik a kenyeret, zajlik a faszállítás. Persze, hát ez kell a tűzifa.
5: Hogyne. Persze.
1: Ezt hányszor hallottad már ezt a szombat egy szép állomást? Titeket ezzel üldöznek, ezért nem is akartam elsütni.
5: Hogyne. Hát nagyon sokszor, de majd meghallgatjuk kitelepülésen.
3: Jó, ha eléneklitek, énekeljétek el ti nekünk.
1: Az nagyon szívesen meg... Igen.
3: Egy ilyen közösségi éneklés.
1: Azt mondják, hogy faszállítás és asbesztelenítés. Tehát ez a kettő van most így egyszerre. Ez a két dolog zajlik most szombathelyen, igen.
2: Hát nem sok jót ígér egyébként, most ránéztem az időjárásra.
3: Júli,
1: mondtam én. Csapadék zóna éri el hazánkat vasárnap este.
2: Ez nem lehet.
1: Figyelj, mondom, ez vagy. Esőkabát esernyő, erőt szokolni a túrni. Mi meg motorral megyünk, hülyén, érted? Lemotorozzák hétvégén Ausztriát.
3: A jót, mi megcsináljuk, aztán jössz a rossz időre.
1: Én meg megérkezem a szakadó esőbe, úgyhogy az nagyon szexi lesz.
3: Várjál már szerda, szombathely, egy csepp eső nincs.
1: Akkor jó.
2: Neked igen, akkor egy másik applikációt nézel.
3: Hétfő kedden, igen, de szerdán már nincs.
1: Szerdán már nincsen. Jóval. Kit választottál Máté játékra?
5: Téged.
1: Ezt valahogy éreztem, úgy valahogy, mint ahogy ez úgy nekem szólt volna, vagy úgy. Hozzám szóltál volna, Máté.
5: Nagy vadat kell elkapni.
3: Így is van. Meg a Balázs kedvenc dala az előbb idézett.
1: Így van, a szombathelyi famunkások dala. Na jó, Máté, menjünk akkor. Van valami téma, amiről szeretnél, topik, amiről beszélni?
5: Nincs igazából, kérdez nyugodtan.
1: Ez egy tartalmas beszél. Én nem akarok kérdezni, hát te jössz, hát neked kell az erdélycsomag. Te támadjál, én csak védekezem.
5: Jó.
1: Jó, na menjünk akkor.
3: Na figyeljetek, 3-2-1, tessék!
1: Na itt vagyok. Máté, jól mondom?
5: Máté. Nagyon jól mondod, jól igen.
3: Mi köszönjük, meg vagyunk. Igen.
1: Köszönjük, Máté. Hát
3: nagyon
1: volt,
3: jól
1: Máté.
3: Mondod, igen.
1: Azt mondtad,
5: hogy... Ennyi.
1: Jó játszol, Máté.
2: Ezt mintha én csináltam volna.
1: Jól játszol.
5: Igen, ez egy Júlis volt.
1: Is vagy.
3: Nem kell. Na most nem kell a Júlira fogni, Máté. Tehát ezt kikérem magamnak.
2: Nem, én mondtam, hogy ez mintha én csináltam volna. Tehát én rögtön
3: akkor
2: elébe
3: is,
2: mentem a
3: akkor
2: dolgoknak.
3: Akkor sem de... mondjál ilyet, mert ez most te voltál, Máté.
5: Nem, csak reflektáltam.
1: Jól van, Máté.
2: Jól van, de...
1: Felejthető voltál, felejthető vagy.
2: Ne hagyd ki,
1: semmi
2: magadnak.
1: Nem maradt meg a beszélgetésből, Máté, de nem vagy. Figyelj, de nézi, ez mit van neked, ez a legfontosabb.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége, félpanzióval, a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
1: Jaj, valami kicsúszott teszem. Na, figyelj ide, hogy kivel mész, Máté, kit hiszel?
5: A feleségemet szeretném elvinni, mert szegény most igazából hátszorításban vagyunk, meg munkáját is váltott, úgyhogy igazán kiban, úgyhogy ráfér egy kis.
1: Hát a hangod alapján egy kicsit rád is. Egyébként.
5: Hát igen,
1: kicsit
5: igen.
1: Pihenjél. Pihenj meg
5: egy kicsit. Volt, így van.
1: Hosszú volt a hónap, még főleg, hogy 7-e van, vagy nem.
5: 8-e hónap volt.
1: Jól van, Máté, küldjük, akkor érezzétek jól magatokat, jó?
5: Köszönöm szépen, köszi.
1: Ciao, ciao.
2: Hello.
3: Na hát jó, ezt tudjuk, hogy ezen a héten a játék jelentkezés az pont erről szól. Tudod, hogy az első pillanatban is kimondod, úgyis megvan az
1: igen.
3: Ajtság.
1: Igen, persze. Ez ilyen Kocsis Máté volt, nagy hűhó semmi.
3: Ez minden Mátéra jellemző, kedves
1: igen,
3: Máték?
1: Kedves vagy... Máték, ilyenek vagytok? Egyet tudtunk, bámultuk sokáig, hogy ilyen, de hogy akkor mindegyik ilyen egyébként, vagy most akkor mi történik? Tovább tartod az előjáték, mint az akciója, Peti. Tényleg egyébként. Igen. Ja, ez van, gyerekek, agyára ment a sugárzás. Ez az azbeszt, lehet, hogy már az azbeszt terhelés.
3: Szegény. Ráugrott az agyára.
1: Azbeszt, megbassz. Az...
3: Mama marad, Kriszti.
1: Mama marad, úristen, de jó volt az, igen.
3: Ma ja. Nincsenek mostanában ilyen.
1: Nincs már. Nincsenek már ilyen nagy szösszenetek.
3: Igen, mint a izéva, ahogy hívek, a vízbű veszi ki az oxigént, akkor ez a Marsi Krisztis sztori.
1: Milyen durva. A Matula bácsi, vagy ki volt, nem Matula bácsi, hú, mi volt? Ez itt a kert, és elvágódott hátra, igen, Matisz papa.
2: Ne,
1: a polgármester hivatal, a polgárjenő, ezek azért nagyon nagy klasszikusok, ezek ma már nem tudnak ilyenek lenni.
2: Hát igen, mert akkor ezek voltak gyöngyszemek, igen, de most egyébként ilyenből van 120 per
1: igen,
2: nap.
1: Igen, az a baj, tehát, annyi van belőle, hogy valószínűleg már elsőjött.
3: Igen, de nem lettek ekkorák, tudod?
2: Hát mert akkora lett a zaj. Egy éve van Leó pápánk. pont egy évvel ezelőtt ezen a napon szállt fel
3: mi
2: a fenyőfüst.
3: Mi van, te elolvastál
1: meg tudod találni a lehető legérdektelenebb dolgokat a világban.
3: Etenboró 100 éves, Leó pápa ma egy éve.
2: Azért nem, mert egyébként meg van hozzá egy kapcsolódó hírem, egyik tök vicces, hogy felhívta a saját bankját, végigment az azonosítási folyamaton, ugye neki valahol Chicagóban volt folyószámlája, és nem hitte el neki az ügyintéző, hogy Leó pápával beszél, és azt mondta, hogy fáradjon be, legyen kedves személyesen a bankfiókban, mert nem hitte el neki, hogy át akarja tenni.
3: Nem, hát először még nem dobta be a Leó pápást. Igen, és ugye a, végén, hogy... a rendes nevét mondta, hogy akkor szeretné, hogyha ha valamit elintéznének neki, és mondták, hogy ezt nem lehet, tessék bejönni. És akkor mondta a Leó pápa, hogy az segítene ezen az ügyön, ha azt mondanám, hogy, én vagyok a Leó pápa, és erre letették
2: a telefont. És az ügyintéző rájtette a telefont.
1: Meg lehet hallgatni ilyen... a beszélgetés, hogy fönn van? Kiadták utána, vagy csak a cikk van belőle?
2: A cikk az fent van nagyon sok fórumon, a hanganyag az nem került ki, de igen, az ügyintéző rájtette a telefont, mert azt hitte, hogy szórakozik. Ugye az volt a probléma, hogy a Vatikánba szerette volna áttetetni a, nem tudom, a lakcímét, és hogy ez így már eleve gyanús volt, és hiába adott meg minden adatot, ment végig az azonosításon, a végén azt mondta az ügyintéző, hogy ő úgy ítéli meg, hogy ez kamu.
1: És lerakta.
3: És lerakta, köszönjük szépen.
1: De ez menő, nem?
3: Itt Leó pápa beszél. Anyádat szórakozzál!
1: Anyádat szórakozzál. Mondjuk egyébként mennyi az esély, hogy tényleg a pápa legyen? Tehát nagyjából 1% vagy 0. Tehát azt, hogy a pápa oda csörögjön, hogy ő szeretné nem tudom, a lakcímkártyájába megváltoztatni az adatot, hogy átkérni a bankszámláját a Vatikán bankba. Azért annak viszonylag kevés az esélye.
2: Minimum gyanús.
1: Minimum gyanús, igen. Igen, igen, igen.
2: Na, hát nem sikerült neki, be kell menni.
1: Ilyenkor előveszik az ügyintézőt? Lehet,
3: nem. Ő jó végezte a munkáját, mert ezt nem lehet, tényleg nem lehet hivatalosan elintézni, máshogy csak bemész. Úgy intézték el, hogy van egy haverja a pápának, neki akivel is együtt voltak, mit tudom én, még kispapok, meg akármicsoda, és ő meg ismeri a bank igazgatóját, ugye, azt szokták mondani, hogy 5 telefonhívásból mindenkit el lehet érni, és akkor így a pápa fölhívta ezt a régi havert, aki fölhívta az igazgató urat, hogy tényleg, hogy a pápa nem tud most ezért ide repülni, és akkor így elintézték, külön engedélye.
2: Tudod, ki vagyok én? Pokorra jutsz.
1: Igen, pokorra jutsz. Ki lesz szorakozó?
2: És milyen az, amikor a pápa besétál egy Unicredit ügyfélszolgálatra, és tép egy számot, és úgy leül oda, és szeretném átrakatni az folyószámlámot.
1: Mindig, amikor ilyen nagy pápa választás van, akkor olyan sokat hallasz az új pápáról, nem?
2: Hogy és most igen, most
1: megint. Semmi, zéro, és 3 év múlva meglátod megöregedve, megtörve hajlott háttal. Általában nekem nagyjából ezek a pápa ilyen, hát hogy is mondjam, csak választás utáni évek, nem? Hát egy-két év csönd van, nem tudod, mivel mérgezik, nem tudod, mi történik, és 3 év múlva nagyon öregen hajlott háttal, beteg a pápa. Sajnos, hát ezt nem hiszem, már megint kezdődik. Már megint kezdődik, érted? Szóval, hogy valahogy utána kevesebbet hallasz, hogy nyilván nem is követjük annyira a vatikáni híreket, meg vannak intézkedések.
2: De mozog ő sokat.
1: Pár év múlva megjelenik hajlott háttal betegem. Mit történik a Vatikánban?
3: Mit
1: adnak ezeknek? Mindenkit lemérgeznek
2: valahogy. Az egész egyház súlya. Minden bűnünk ott van a vállám. Igen. Hát azért azt nem lehet könnyű cipelni, hallod-e?
1: Igen, igen, igen. Egyik haveromat úgy hívják Orbán Viktor, nem tud pizzát rendelni.
2: Ugye?
1: Van még Orbán Viktor nevű ember
3: Miért ne lenne?
1: Igen?
2: Miért ne lenne?
1: Van, persze. Simán elképzelhető, igen?
2: Miért azt nem szokták hinni, hogy szórakozol, hogyha bemutatkozol, mint Sebestyén Balázs, vagy mint Rákóczi
1: Ferenc? Szerintem
2: a hang
1: alapján azért tudod, ott összerakják. Tehát amíg nem mondod, de bemondod, és ismerős a hang, rá is mondod, akkor ő megmondja, hogy igen, ismerős volt a hang.
3: Jön
1: és
3: egy hát, rákérdezés, hogy az a...
2: Igen. És megilletődnek? Más lesz az a stílus?
1: Hát nem feltétlen, nem feltétlen. Csak közét nézem a Gyula ingatlanait.
3: Aj, de szépen. Gyula ingatlanait azért van ízlése Gyulának.
1: Végle egy neres, akinek van ízlése.
3: Ez a lebegő cucca ízé tihanyba, azért, na,
1: azért az nagyon szép, igen. Csak 4 hektár fát.
3: Hát csak Istenem meg, hogy mi bű.
1: De az a ház azért, az gyors témaváltásra, az a ház az szép. Az bárki tervezte, az szép.
2: De hát ezzel szálon kapcsolódik.
1: De még kicsit a miénk is, gyerekek. Igen. Mindenki nyaralhasson benne 3 napot.
2: Floridához is.
1: Hadd menjünk oda.
2: Én oda is
3: egyébként
2: mennék.
3: Tényleg, hogy miért nem lehet ilyenkor rászorulóknak, tessék.
1: 3 beoszlás. Napos rotációba szeretnénk a tihanyi lebegőházba nyaralni.
2: Csináljunk egy ilyen öröknaptárat.
1: Jó, annyi, hogy valaki 2038-ra jut be a házba.
2: De beér.
1: De be, van egy Excel tábla, beérsz, az a 3 napig tiéd a ház.
2: Még a takarítást is kifizetem. Ott leszek 3 napig, és utána aztán ezt...
1: Igen, itt ugye arról van az, hogy éppen felmérik az ingatlanok értékét, hogy mennyi az ingatlanok értéke. De az a ház az szép. Tehát ez egy, legalább azt gondolod, hogy volt ízlés. Ha nem is neki, de talált egy olyan tervezőt, meg egy olyan kivitelezőt, aki azért ezt úgy nem olyan gágy módon tette össze azt. Mi? A
3: Julus azért autóban is jókat választott, ugye a kis ótés rendszámú, hogy hívják ki.
1: Igen, volt ott minden.
2: Bogarátú Fosz.
1: Igen. Magyar Péterből is van, ő Sárváron ő indult. Ja, de ő direkt igen. Indították, ugye? Tehát ők direkt elvonási vagy elterelési hadművelet volt, igen. Na jobban vagy Bari, vagy még mindig nem mész a BL döntőre, kérdezi valaki. Megmaradt ez tegnap. Nagyon. Menjünk gyerekek, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra. Szegeden az új híd mindkét irányában lezárva baleset miatt nem lehet átjutni Új-Szegedről Szegedre. Peti, köszi, hogy elküldted nekünk, ha van friss, küldjetek. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
9: Csendből csinálok pénzt.
10: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
8: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
13: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
16: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
18: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
17: Irány az Osan! Spórolj okosan!
19: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
20: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
19: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
20: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive. A szőlőfürtnél.
21: Szuperhűsítőre vágysz? Irányoz Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó. A te nyári kedvenced.
22: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőség egy sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a bok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
23: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
24: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
25: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendorom Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendorom Kecskemét Facebook oldalán.
26: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
27: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
28: Reklámot hallottak.
29: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Rengeteg volt a gyors hajtó, egy sofőr 140 ezres bírságot kapott. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Különleges programokkal ünneplik a Planetáriumok világnapját Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Mozgalmas hetük volt a rendőröknek Bács-Kiskun vármegyében. Összesen 63 közlekedési balesetnél kellett intézkedniük, ezekben 26-an sérültek meg. Az egyenruhások emellett 11 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, közülük 2 balesetet okoztak, számolt be róla a vármegyei rendőrség. Az érintettek ellen eljárás indult, jogosítványukat minden esetben bevonták. A gyors hajtókra is kiemelten figyeltek, egy hét alatt 1499 sebességtúllépést rögzítettek a vármegyében. Volt olyan autós, aki lakott területen az engedélyezett 50 helyett 103 km/órával száguldott, ezért 140 ezer forintos bírságra számíthat. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
31: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételt, konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
30: Rendkívüli programokkal csatlakozik a Kecskeméti Planetárium a Planetáriumok világnapja kezdeményezéshez a hétvégén. A szervezők az utazó planetárium közreműködésével hibrid programokkal várják a látogatókat, adta hírül a Kecskeméti Planetárium. Az érdeklődők 25 perces csillagászati bemutatón és teljes kupolás filmvetítésen vehetnek részt, amelyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólnak. Emellett előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a szervezők. Napközben többször zavarhatja felhűsödés a napos időszakokat, záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
1: Ferenc bácsi és Balázs!
0: Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után 13 perccel.
4: Jó reggelt!
3: Csövi. Jó reggelt, drága hallgatók! Húha!
5: Reggelt, nem reggelt, reggelit.
3: Jó reggelit, és jó reggelt mindenkinek, így van. Ja, itt vagyunk. Utolsó napunk péntek, jövő héten pedig roadshow, és honnan tudja nekem az Index, hogy wunderlites kiegészítőket kell feldobni bannerekbe? Azt érted?
5: Beszéltünk a motorozásra az előző fél órában, szerintem ennyi.
3: Igen, de hogy az app is hallgat a magad számítógép?
5: Itt mert... minden hallgat, igen? Még Zsül is.
3: GS kiegészítők jönnek föl. Wunderlites kiegészítők. Ezt elhiszed, oda néz, banner van. Nem is értem, hogy miért.
5: Bele van építve a BMW motorba, hogy egyből csatlakozol a vásárló
3: azonnal, köréhez. Azonnal tudja, így van.
4: Nekem igen. Csak Ecofamily napok jönnek.
3: Ecofamily napok, Joy napok és Ecofamily igen. Napok, igen. Na, gyerekek, azt, hogy reptéren a gyorsforgalmi ára város felé, üdvös Sanyi, köszönjük szépen. M0-as megyeri híd előtt baleset sorvége már az M3-asnál áll, köszönjük szépen. Főváros vízműveg ZRT személyes ügyfélszolgálat.
5: Kapunk nagyon egy köszönjük.
3: Nagyon szépen köszönjük, bárhova jött, bárkinek írtad, nagyon fontos, hogy ezt elküldted nekünk. Köszönjük szépen. Ez most élő, kérdezi Ádám. Igen, ez most abszolút élő. Tehát ez most még itt élő. Hétfőtől ugye reggel megy majd az, ami előző nap történt.
5: Plusz hétfő reggel van egy extra adásunk.
3: Hétfő reggel van egy extra adásunk. Nem hagyunk
5: magatokra benneteket, akkor itt leszünk, de nem leszünk itt.
3: Itt leszünk, de nem leszünk, de nem is best of lesz.
5: Úgy van.
3: Nem is best of lesz. Na, nem tudom, olvastátok-e, már nincsenek benne a parlamentben, csak be akartak jutni, tehát konkrétan nem pártpolitika, de azért említsük már meg őket, hogy OnlyFans oldalt indított a Magyar Kétfarkú Kutyapárt hát párt igazgatója. Hát, ha esetleg sikerül támogatókat szerezni, szenzációs, az egész működésük azért szenzációs volt egy ideig, egy idő után engem már azért kevésbé szórakoztatott, de a Magyar Kétfarkú Kutyapárt párt igazgatója volt listavezetője, észrevette a Népszava. Hát kérdés, hogy milyen retro hír ez? Az MKKP-nak nagyon sok pénze van szüksége. 690 millió pártámogatást kell visszafizetniük az államkasszába, ezért a pártigazgató csatlakozott az OnlyFanshez. Hát milyen szép megoldás ez ennek,
5: onnan
3: hogy
5: nem illi összekalapálni ezt a pénzt.
3: Nem rossz, sokat kell bármit mutatni, igen. Azt mondja, magamat és a pártomat fogom szidni pénzért, hogy ne menjünk csődbe. Egy-két lábképpel tud férni. Így nézze a párt passzivistáját talap.
4: Nekem ez nagyon tetszik.
3: Teljesen őrültek.
4: Figyelj, te már benne vagy ebben egy ideje.
3: Van mi a politikában?
4: Nem
5: az OnlyFans-ben.
3: Ja, az a politikában, nem vagyok politikában. OnlyFans-ben, hát nem volt sokáig az OnlyFans karrierem, nem tartott sokáig.
4: Meg kellene, hogy oszd vele a tapasztalataidat majd. Neked mennyi jött be abból?
3: Hát 20-30 dollárt utaltak összesen. Tehát a vége ott állt meg valahol, de nem is nagyon foglalkoztunk vele. Szóval elkezdtük, és aztán...
5: Pedig micsoda tartalmak voltak.
3: Pedig milyen tartalmak voltak. Itt vettük föl még a teraszon, de egyébként az OnlyFans a tartalmakat, igen.
4: Tojást ültettek a lábadra.
3: Igen.
4: Egészen beteg dolgok.
3: Tojás, meg ilyen habbal mostuk, meg minden, és arra utaltak 20-30 dollárt. Tehát az nekik nagyon tetszett, amikor lassított felvételbe tojást verünk
4: szét. Csorgott a tojás fehérje a lábadon, abban azért volt lendület.
3: Igen. Azért jó sok politikus megnéznék az OnlyFans-en egyébként. Az nagyon szeretném. Tehát azért szívesen látnám a komplet Fideszt így azért az OnlyFans-en. Tehát azért az nem lenne. Az nem lenne rossz.
5: Gyerekek, attól függ mondjuk, hogy mi a tartalom.
3: Vezekelnetek kell, ez a karva egy évet el kell tölteni az OnlyFans-en. Igen, mi a tartalom?
4: De ott lehet kérni is, ugye?
3: Hát attól függ, hogy mit adsz, és akkor ahhoz képest kérnek tőled bizonyos extra tartalmakat, vagy fizetős tartalmat.
4: Tehát, hogyha én mondom, azt mondom neki, hogy hajlandó vagyok 30 dollárt fizetni azért, hogy valahol alsómadás fogást vegyem mondjuk Szijjártó Péteren, akkor azt megcsinálja nekem 30 dollárt?
3: Hát attól függ, hogy mi az ajánlatod, hát, meg attól függ, hogy ő mit vállal be.
5: Benne van-e.
3: Igen, attól függ, hogy mit vállal
4: be. Lopakodjon mögé.
3: Igen. De elvileg megcsinálja. Tehát elvileg az működik. Hát a te oldaladra extra tartalomban fizetnek, jó. Amit már csak az előfizetőid látnak. Igen.
5: Jó, mit kérnél Lázár Jánostól? Tehát van neki
3: egyszer most OnlyFans. Egyszer mondjon igazat.
5: Nagyon sokat fizetek.
3: Kivizetünk $50, János, csak egyszer. Egyszer sikerüljön valami. Egy dolgot mutass fel, amit elintézsz, hogy egyszer, mikor igazat mondtál.
4: Egy országjáró körutat most. Egy olyan őszintét.
3: Igen, egy évig tartó lázárinfot.
4: Induljon el, és úgy beszélgessem most meg itt.
3: Igen. Na, de hát ők ugye besenyújtottak a parlamentre, fölhívjuk Dávidot, megkérdezzük, hogy hogy állnak ezzel a történettel, mi a jövője a két vargúgyapárnak, illetve hogy áll az OnlyFans karrier. Tehát rájuk nézünk egy kicsit.
5: És mennyi hogy... lóvé hibázik még?
3: Mert azt ugye... 680-690?
5: Ja, hogy ez még hiányzik, mert valami 100 milliót ők összegyűjtöttek.
3: Még nem, az a 100 milliós összeg volt, ez a Waberer 100 millióval keresett, szerintem, amikor ugye a Tisza visszautalta a Waberernek a 100 milliót, és ők lecsaptak a 100 millióra, hogy ők akkor erre jelentkeznének, és ők ezt nagyon szívesen elvinnék. Igen, hogy akkor a Gyuri bácsi utalja már ezt a 100 milliót, amit visszakapott a kampány támogatásért, akkor legyen szíves beutalni már a két farkunak, mert ők ezt nagyon szeretnék. Igen.
4: Úgy. Most mindenhol sorba állnak, ahol valami kis pénzt osztanak?
3: Azért 690 millió táfotóból össze kell szedni, azért az nem egy egyszerű történet.
4: Nagyon
3: de az iróniája tetszik, a dolognak, igen. Itt van Nagy Dávid, a párt igazgatója. Hello Dávid, jó reggel, ciao.
2: Jó reggel, sziasztok!
3: Hello! De visszhangos vagy. Hol vagy, Dávid? Már készülnek a lábfotók, hogy valamilyen...
2: A lábfotók még nem készülnek, csak el van romolva a telefonom, amit most nem fogok készülni a közeljövőben, úgyhogy ilyen lesz a hangom.
4: Pedig már olyan, mintha egy kicsit a fürdőszobában lennél.
3: Igen.
4: Én már szinte látom magam előtt, hogy készülnek a fotók.
3: Fura is lenne egy új telefon ekkora tartozásnál. Úgyhogy most
2: szerintem is fura lenne.
3: Most szűkös idők járnak rátok, igen. Na milyen az élet az OnlyFans-en? Mesélj egy kicsit.
2: Próbálgatom a felületet, fogalmam sincs, hogy ebből mit lehet kihozni. Ugye azért bizonyos határok vannak, van három gyereket, meg feleséget, úgyhogy itt meg jobban kell egyensúlyozni, mint a kampányban.
4: Ez egy csomó politikus nem zavart egy pillanatig sem.
3: Igen.
4: Ami a csövön kifér, nyugodtan.
3: Azt mondják, azért ilyen a hang, mert már üres a szoba, ahol vagy.
2: Igen, mert közben felmondták az irodánkat is, az volt a következő pofon, hogy ugye 30 nap alatt most ki kell pakolnunk, ami nálunk ugye nem ügyiratokból, meg pénzből áll, hanem leginkább faanyagból, sprékből, festékből, és nyilván van egy irodánk is, de hát ennek a két harmad egy műhely. Úgyhogy május 17-ig ki kell pakolnunk, most jelenleg egy garázsba tudunk menni. Ugye baj nem jár egyedül, de olyan szempontból én bizakodó vagyok, hogy mindenki szeretné folytatni valamilyen formában. Úgyhogy így kell csinálnunk tovább.
5: Ha meg teher alatt nő a pálma, érted? Most edződtök még jobban.
3: Igen.
5: Meg.
3: Igen, kérdezik a hallgatók, várható-e olyan tartalom, mint Molnár Anikótól, valamiféle kicsit erotikusabb, kicsit pajzánabb tartalom? Mire számíthatunk?
2: Ugye ilyen önostorozás, tehát alapvetően verbális önostorozást tudnak tőlem várni, ami egyrészt magamra, másrészt a pártra tud vonatkozni, úgyhogy ezt tudom garantálni, illetve én nagyon-nagyon szeretném megszerezni Soros Györgynek a számát. Négy vonalon
4: tartalom.
2: Indítottam. Igen, tehát négy vonalon indítottam el ezt az akciót, és sose volt ilyen, de mindegyik csődöt kudarcot vallott, úgyhogy ha valakinek megvan Soros György szám, akkor gyúhu.hu-ra várnám, és köszönöm szépen. És akkor meg úgy számít az OnlyFans-t dolgot.
5: Igen, hát ha tud annyit kölcsön adni.
3: Mennyit kellett volna összeszednetek? 1%-ot, vagy hogy van? Tehát még csak nem is a parlamenti küszöb az a tét, nem? Hanem,
2: nem, 1%, ugye ez egy azért nagyjából szerintem ez jól látszik, hogy ez alapvetően alkotmányellenes jogszabály. Tehát, hogyha nektek van egy kártétek, ezt csődbe viszitek, akkor se feleltek a saját vagyonotokkal, kivéve, hogyha bűncselekményt követtek el. Ez ugye most sem áll fenn. Most ehhez képest, ha van egy kis pártod, és van egy olyan választás, ami ugye nem igazán funkcionál demokratikus választásként, simán kijöhet egy ilyen eredmény, aminek az az eredménye, hogy olyan emberek, akik ezt ingyen csinálják, 8-10-15 éve, vagy olyan emberek, mint én, akik átlagbér alatti 10 óért plusz ingyen csináljuk, másodállás mellett, így megszívjuk az egészet. Úgyhogy alapvetően az, hogy ezt magánszemélyen hajtsák be, ezt valószínűleg meg tudjuk támadni.

0: hát ha még van valami kis utalás, ami csúran cseppen. Kulturális Nézd. Programokat kell csinálni a Kutyapártnak a következő egy-két hétben.
1: Igen, tehát az a baj, hogy a Hankóhoz pont ennyi közünk van ilyen szempontból, mint Soros Györgyhöz. Tehát nagyon nehéz, hogy,
2: hogy
1: ha a politikai elit nem szeret, akkor az egyik kapu nem nyílik ki attól, hogy a másik zárva van. Tehát ez ilyen.
3: Lesz-e az OnlyFans-en kutyapóz?
1: Kutyapóz. Én nem gondolkoztam, bevallom őszintén. Mondom egyelőre ezt az ön verbális... Tehát alapvetően azt a fajta önkritikát, amit ránk jellemző, azt nem tudom, most így a kampányban annyira az emberek nem is értékelték, tényleg csak minden megmozdulásunkban azt látták, hogy úristen, gáncsők, kormányváltást egyebek. Én arra gondoltam, hogy amúgy ebben jó vagyunk ebben a műfajban, úgyhogy most kibővítjük arra, hogy ez az önreflexió, ez legyen akkor fizetős. Hogyha valaki szeretne beszélni, akkor $28 per hónapért tudja hallgatni azt, hogy alapvetően én önreflektív módon tekintek a párt, és sztorikat mesélek, akár ebből a kampányból, hogy mit rontottunk el, vagy hogy mit csináltunk volna jobban. Most egyelőre ennyi lesz ez egy nincs tartalom nyilván, tehát nem a vetközés. Az, hogy mondjuk közben lerepül egy zokni, az megeshet. Aha. Ezt már nyilván a feleségemmel meg kell beszélni.
0: És egy-egy levetkőző zoknál bocsánatot kérsz az adófizetőktől? Vagy verbálisan hogy kell ezt elképzelni? Kedves adófizetők, ne haragudjatok, talán költhettük volna értelmesebb dolgokra is azt a nem tudom 6-700 millió forintot.
1: Én alapvetően azért nem ebben az irányban mennék, mert azért tényleg próbáltuk értelmes dolgokat költeni.
0: Mondd már egy-két dolgot, tudom, hogy volt egy film, én azt nem láttam, csak hogy mire költöttétek ezt nagyságrendileg? Egy-kettő, csak így, ha felsorolnál, hogy mi volt az, amit csináltatok?
1: Alapvetően nem tudom, például egy Győr melletti olyan alapítványnak, ami halmozott a hátrányos helyzetű gyerekeket és állami gondozottakat fejleszt, nekik vettünk egy 9 fős kisbuszt. Ez azért fontos, mert Győrben nyilván olyan a tömegközlekedés, mint Budapesten, és amikor 200-250 gyerkőcöt utaztatsz, akkor ez sokat segít, ez kellő 10 millió forint volt. De ugyanilyen volt korábban egy napelemet, szövetkezetnek, tehát egy napelemes rendszert sikerült kivitelezni kampánypénzből, úgyhogy most idén is rámentünk erre is, illetve nyilván volt a tagságnak, meg a jelölteknek egy olyan elvárás, hogy jó, oké, de idén költsünk kampányra is, és jussunk be. Most ugye az eredmény tekintetében, mert tényleg az, hogy lett volna 5 kutyapártos képviselő, aki ezt az egészet beviszi országos szintre, szerintem ez jó lett volna, de azt meg el kell fogadni, hogy a választók azt mondták erre a kampányra, meg erre a mostani rendre, hogy ezt nem most, hanem majd...
0: Majd egy kicsit később, igen, amikor talán nem ekkora a tét. Vettetek egy kocsmát, és azt írja, hogy hallgató, az igaz, hogy kocsmát vettetek?
1: Nem vettünk kocsmát.
0: Kocsmát nem vettetek?
1: A közösségi funkcióit bővítettük.
2: A kocsma már
0: megvolt. A kocsma megvolt, csak a kocsma közösségi funkcióit bővítettétek.
1: Ezt úgy kell elképzelni, igen, tehát, hogy addig feszegetjük az állami számövőszék határait, ameddig csak lehet. Újpesten például az egyik szociális intézménynek, aki hajléktalanokkal foglalkozik, ott az volt a kérés, illetve az volt egy régi vágyuk, amit nem sikerült pedig a saját költségvetésükből megcsinálni, hogy ezek a szociális munkások, akik nyomott béren dolgoznak, nagyon, tehát hajléktalan ellátás, ez nem a legegyszerűbb szakma. Ezeknek az embereknek legyen egy chill zónjuk. És akkor 1,5 millió forintból sikerült csinálni egy olyan kis helyet, ahol negyed órára el tudnak vonulni az emberek egy konfliktus után, vagy egy akár emberileg is megterhelő sztori után. Tehát tényleg próbáltunk azokra az ügyekre rámenni, ami ennek a közösségnek fontos. Ez most ennyit ért, és szerintem ezt el kell tudni fogadni. Ez most 51 ezer embernek a szavazatát érdemelte.
4: Aha. A kampánypénzzel nem kell olyan formán elszámolni, hogy mindenről kell valamit benyújtani, hogy erre költöttük, meg erre költöttünk? Ott nincs egy szabályzás, hogy akkor ez tényleg csak kampányra lehet? Tehát a kocsma bővítés...
1: Tehát, hogy más pártok úgy játszak ki ezt a szabályt, tudod, hogy beadnak egy 300 milliós számlát, most nem mondok pártot, de egyébként ellenzékiből is van ilyen jogivel. Tehát egy 300 milliós tanácsadói számla, az ugyanúgy elszámolásnak számít, mint hogyha mi a kampány lovunkkal elszámolunk, aki egy terápiás ló, 22-be vettük például, meghalt egy terápiás ló, egy óbudai lovas terápiás helyen, és oda vettünk egy új lovat támogatási szerződéssel, most a kampány elszámolásban úgy jelenik meg a kampány ló. És onnantól, hogy egy kampányló, onnantól még ugyanazt a magyar bumi szabályt használjuk ki, csak másféleképpen, tehát társadalmi fontos hasznos szempontból használjuk ki, amit mások úgy használnak, hogy 300 millióról beadják a tanácsadói számlát.
0: Számolunk, ez mondjuk még mindig nagyságrendileg egy 15-20 millió, nyilván nem kettételszerűen most mindent felsorolnod. Mi van, ha nem sikerül összegyűjteni a pénzt? Tehát mi van, egyszer azt mondták, nem lesz meg?
1: Ez nagyjából úgy nézett egyébként ki, hogy egy harmad esemény pontos tud, egy harmad konkrét hirdetés, és egy harmad kampányeszköz, kampányrendezvény.

0: többi. Tehát nagyjából így jön ki ez a 600 millió forint. Még egyszer mondom, bocsánat.
1: Hogy mi van, nem sikerül összeszedni? Tehát mi van, nem jön össze adományokból, felajánlásokból? Hát egyszer nem lesz
0: meg. Ezt nem tudjuk, mert ez a törvény ugye kamupártok ellen van. Tehát mindenki tudja, hogy annak a lejárt kampánynak ellenére, ami mondjuk ellenük az elmúlt egy-két hónapban ment, ez nem egy kamupárt, ez egy létező szervezet, alszervezet, stb. Azt látjuk, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, hogy még kamupártokon sem értek végig, akár 8-10 éves szárlatban. Tehát ez azért rossz, mert azok a jelöltek, akik eddig sem pénzért csinálták, most sem pénzért csinálják, azok fölött most lereg egy ilyen Démoklész kardja 8-10 évig, hogy eljut-e odáig a felszámolás, hogy bevassalják rajtuk a pénzt. Szerintünk ezt nem lehet megcsinálni, de ez egy szerintünk, tudod. Egyébként a kampány elszámolásnál is érdekes az, hogy próbáljuk kisiladizálni a jogászokkal, hogy most, hogy nem értük el az 1%-ot, és vissza kell fizetni, el kell számolni a pénzzel. Ez sem egyértelmű. Tehát valószínűleg ezt az egész kampány meg pártfinanszírozási törvényt át kéne gondolni. Szerintem egyébként jó, hogy nem gazdag emberek vesznek pártot, hanem van egy minimális állami támogatás. Azt, hogy ezzel hogy kell elszámolni, mit kell elszámolni, és hogy ez 4 évre garantálja mindenkinek a jólétét, ugye gondoljunk vissza 2022-26 között, akár a Fidesz, akár az ellenzék mennyire dolgozott ezért meg a parlamentbe. Szóval ez biztos, hogy át kell nézni, és nyilván ezzel a 1%-os szabályát kéne kezdeni, mert tényleg nonsens az, hogy itt most azok a magánszemélyek, amúgy jót akartak is pártként, azok szívek meg a legjobban.
1: Hát Dávid, maradnak akkor a mesztelen lábképek.
2: Az ostorozás
1: és a verbális önszidás.
0: Nézzük meg,
1: hogy mennyi jön belőle.
0: Igen, úgyhogy mindenki, aki hallgatja, meg szeretnénk, kérlek, utaljon be pár ezer forintot, mert azon is előrébb vagyunk.
2: Hogy vagy fent?
0: Dávid Nagy Berv, szokásos Instagram is, Facebookon is, és
1: Polifenszer.
0: Jelenleg 90 eurónyi feliratkozom van, ez remélem, hogy most megugrik. Hogy...
1: Komoly lóvé.
3: Kicsit messze van a 600 millió, de haladunk.
1: Képest a 90 euró. Köszi, Dávid, jó munkát nektek!
0: Köszönöm,
1: ha majd egyszer tényleg fogtok dolgozni. Ciao, szia Dávid!
3: Hello.
1: Nagy Dávidnak köszönjük szépen.
3: Szerintem ezt ők se gondolták. Ez eljut.
1: Figyelj, 90 euró, megvan már a 600 millióból, azért az nem rossz. Jövünk mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás? Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
11: Skoda.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
13: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
14: Úgy is lett.
15: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre.
11: Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
15: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
16: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
20: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
19: Irány az Osan! Spórolj okosan!
21: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket!
22: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
23: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
24: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
25: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
26: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
17: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
27: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
17: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
16: Reklámot hallottak.
17: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Megújul a Mogyorós Liget Kecskemét belvárosában. Súlyosbodik az aszályhelyzet, megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Látványos zöld felületi fejlesztés kezdődött a kecskeméti Mogyorós Ligetben a nagy templom és a városháza közötti területen. A Kecskeméti Város üzemeltetési non-profit Kft. Munkatársai közel 400 négyzetméteren új gyepszőnyeget terítettek le, amelyet folyamatos öntözéssel erősítenek meg a következő időszakban. A parkba emellett 6 új mogyorófát is ültetnek. A fejlesztés célja egy élhetőbb, természetközelibb és lakosságbarát közösségi tér kialakítása. A város üzemeltetési üzemeltető a fűrelépni szabad szemléletet szeretné erősíteni a park átalakításával. A Mogyorós Liget felújítása része annak a több éve tartó belvárosi zöld programnak, amely során korábban a főtéri díszkertek, körágyások, valamint a Szabadságtér és a Hírös Forrás környezete is megújult. Súlyosbodik az aszály helyzet, áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, hogy ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
0: A folyóink, illetve a tavaink vízállása viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, még számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
28: Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a Gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka pedig már csak nem 3 évtizede tart. A Gemenci ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az aszály és a csapadék hiány. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, de késő estétől délen délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenhol megszűnik a csapadék. A szél nagy részt mérsékelt marad, a hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. Holnap nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:48 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt. M0-ás a Megyeri Hídon hatalmas baleset. Köszönjük, valaki elküldte, 6 kilométeres a sor, gyerekek. Ott van baj, ott van baj. Ma elkezdtem konditerembe járni titokban. Egyrészt azért veletek osztom meg, mert motiváltok. Másrészt senkinek ne sem mondhattam el. Így hát elmondom mindenkinek. Minden edzés után írok majd, amíg le nem bukom a feleségem előtt. Ez milyen cuki, nem? Hát, titokban van. Fél attól, hogy abba hagyja, és akkor ráig inkább nem mondja senkinek, de nagyon büszke lesz, hogy majd el tudja mondani, hogy már egy hónapja jár.
1: Hát meg lehet, hogy az asszonynak meglepi, tudod, hogy
0: igen.
1: Kigyúrod magad, az csak észreveszi a változást, a feleséged, legalábbis
0: igen.
1: Reméljük.
0: Az nagyon menő. Milyen időnk lesz, Ferenc?
1: Ma, holnap után gyönyörű napsütés, a keleti ország részben kis eső, de oda kell is a földekre.
0: Köszönjük szépen!
1: És hát aztán, na mindegy.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jövő héten majd valahogy lehozzuk.
1: Nem lesz gáz, kis záporokat ír. Higgyétek el, bízzatok benne.
0: Így is
1: vagy
0: van.
1: Ne.
0: Vagy ne, azért ha esik, ha fúj, mi ott vagyunk. Motorral és motor nélkül, úgyhogy gyertek. Jó, a pécsi Freki Mékula, dolgozunk rajta, tudunk róla, köszönjük szépen. Esőzések voltak Pécset éjszaka, sose tesz jót a helyi irodáinknak. Ha mindig beáznak, akkor ott nincs nagyon dolog. Na, viszont a vicces gyűjtés után egy valódi gyűjtés, aki szeretne gyűjteni, az ne feltétlenül a kutyapártnak adományozza, ha ők már eltapsoltak 600 milliót, bár ahogy érzitek. Viszont szembe jött velünk egy történet, ami már sokkal inkább, hát hogy is mondjam, csak valódi segítségért kiállt, mert hogy ugye mi nagyon sokszor foglalkozunk beteg gyerekekkel, kórházakkal, ugye, és próbálunk mindenféle eszköz segíteni nekik, gyűjteni, valahogy egy kicsit megkönnyíteni a dolgukat. És hát most megint szembe jött velünk egy ilyen, a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat orvosai sok helyen dolgoznak és küzdenek azért, hogy a daganatos gyerekeket minden ugyanolyan eséllyel gyógyíthassák. És van egy úgynevezett ilyen, mondhatjuk ezt egy kívánságlistának tulajdonképpen, ami a kezelésekkel sokszor nélkülözhetetlen. És hát ránéztünk erre a kívánságlistára egy kicsit, valahogy eljutott hozzánk, és úgy hát megint elképedve tapasztaltuk, hogy itt nem is arról van szó, hogy itt 8-10-20 milliós eszközök hiányoznának, meg lenne szükség tényleg 50 milliós gépre, hanem nagyjából onnan indulunk, hogy stetoszkóp, és 3-400-500 ezer forintos, 600 ezer forintos gépek, pumpák és minden egyéb más, a legkisebb eszközök is.
3: Tehát, hát, ami a napi ellátáshoz szükséges, tehát hogy ezeket nem arról van szó, hogy szeretnénk színes tévét, meg LCD tévét, meg ilyen olyan kijelzőket ezekbe a kórtermekbe, hanem itt a napi működéshez kellenek ezek az eszközök.
0: A napi működéshez, és aztán ráakadtunk egy olyan eszközre, amiről mi nem tudtuk, hogy létezik, de nem tűnik olyan horrornak az ára, viszont egy-egy ilyen pumpa, mert hogy pontosan ez a neve, egy ilyen infúziós pumpa, az ugye egészen, hát annyis mondja, megkönnyíti egy gyermeknek a gyógyítását, ez az eszköz, ami folyamatosan ugye adagolja a gyógyszereket időben, azt a mennyiséget abban az időben, annyiszor rendszeresen egy nap, amennyiszer erre a gyereknek szüksége van. És hogy ez nem tűnik olyan nagyon nagy összegnek, mert hogy egy ilyen infúziós pumpa az 800-810 ezer forint környékén van, és van olyan is, hogy egy gyereknek akár több ilyen eszköz kell, hogy felhasználjon, tehát hogy nem jut sajnos mindenkinek.
1: Hát ezek elhasználódnak, ezek a cuccok, és hogy mindenki is értse, itt a gyógyulásban nagyon fontos, hogy mindig a megfelelő mennyiségű gyógyszer menjen be a gyerek szervezetébe, és a pontos időben, ha ez eltolódik, valami változik benne, akkor a gyógyulást akadályozza ez a sztori. Tehát, hogy ez egy zseniális eszköz, 810 ezer forint, ami
0: bagatell, hogy...
1: de ez nincsen. Ha ezek vannak, akkor a kis hősök nagyobb eséllyel és sokkal jobb eredménnyel gyógyulnak.
3: Na most ezek az eszközök 0-24-ben működnek. Hogyha meg is van az eszköz, akkor is egy idő után elamortizálódik, és úgy számoljátok, hogy gyerekenként 4-5 ilyen pumpa kellene. Na most akkor szoroszt föl, és egy gyerekről beszélünk. Tehát, hogy bármi jön, bármi pénz jön, ők az biztos, hogy nagyon jó helyre fogják
0: költeni. És ugye, amit mondtunk, hogy onnan is idő, hogy oké, a pumpa, de hogy akár stetoszkóp, ja, tehát, igen, hogy megnézegettük ezeket a listákat, igen. Egészen megdöbbentő dolgok vannak rajta.
3: Igen, és van rajta tablet is, és igen, van rajta speciális ágy is, és van rajta egy csomó olyan felszerelés, ami azt gondolnád, hogy evidencia, hogy megvan egy gyermek onkológián, de hogy ezek az eszközök azért hiányoznak, vagy elhasználódnak, úgyhogy... Hát, hogyha tudtok utalni, akkor
0: igen.
3: Most.
0: Mindjárt beszélünk Gergővel, dr. Kiván Gergő, az osztályvezető főorvossal, a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat elnökével. Hello Gergő, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Jó reggelt. Na, itt elmentük már ennek a pumpának a lényegét, és hogy ez nem egy akkora kiugró összeg, ezért is megdöbbentő, hogy még mindig ott tartunk, hogy akár ezek is hiányoznak, egy 800 ezer fontos pumpáról van szó. Azt mondta Juli, jól mondta, hogy akár egy gyereknél lehet, hogy több ilyen pumpa is kellene, hogy legyen.
4: Hogyne. olyan mennyiségű pumpa kell egy betegnél, 3-4-5, ami folyamatosan megy, és nem is az a baj a pumpákkal, hogy nincsenek, hanem talán, hogy nincs elég, ugyanis úgy kell ezt elképzelni, mint egy autót, amit bekapcsolnak, és utána 0-24 órában, majd a hét minden napján, majd az év minden napján folyamatosan megy. Nyilván egy ilyen autó egy év alatt tönkre megy. Annyi kilométer lesz benne, hogy már nem lehet javítani. A pumpákkal ugyanez van, tehát folyamatosan mennek megállás nélkül, ha az egyik betegnek nem kell, már átteszük a másik beteghez. Tehát tulajdonképpen tekinthetük rájuk, mint fogyóeszközökre, miközben tényleg drága készülékekről van szó, és ezek nagyon minőségi jó készülékek, de olyan mennyiségben kell, olyan mennyiségben van rájuk szükség, hogy sajnos egy idő után tönkre mennek. Nem javíthatok.
0: És tényleg ott tartotok az osztályon egyébként, amit a Juli mond, amikor átnézzük ezeket a kéréseket vagy listát, hogy akár stetoszkóp, tehát hogy ilyen szintű a készlethiány, hogy akár erről is szó lehet, hogy ez sincs?
4: Nem, azért nem így fogalmaznék. A betegek, daganatos betegek, az ilyen esetekben nagyon fontos az, hogy a fertőzések nem mennek át. És a fonendoszkóp az az egyik eszköz, amivel át tudunk vinni egyik betegről a másikra baktériumokat, tehát ezeket folyamatosan fertőtleníteni kell, sőt az a legjobb, hogyha a beteghez tartozik a fonendoszkóp. Tehát nem az orvos viszi szobáról szobára a fonendoszkópot, hanem minden szobába beteszünk fonendoszkópot, amely a beteghez tartozik. Na most megint csak arról van szó, hogy ezek tönkre mennek. Az állandó fertőtlenítés nem erre vannak kitalálva, általában a fonendoszkópok, hogy minden beteg után fertőtlenítség, és tönkre megy a membrán, nem lehet vele már olyan jól hallani. Tehát itt erről van szó, hogy az amortizáció tönkremenetel sokkal fokozottabb ezen a területen, mint mondjuk az egészségügy más területén.
1: És az igaz, hogy ezeket a fonendoszkópokat ugye a kórház vagy az intézmény nem biztosítja? Ez az orvos sajátja?
4: Hát ez mindenütt úgy van, így van. Aha. Szerintem, hogy az orvos maga biztosítja a személyes működéséhez szükséges eszköz. Tehát egy neurológus szerintem a reflex kalapácsot maga szokta megvásárolni magának, hiszen ő tudja, hogy milyenre van szükség. Tehát ezek olyan személyes dolgok, amelyek szerintem az orvoshoz tartoznak, viszont a mi esetünkben azért ez egy kicsit más. Tehát itt a beteghez tartozik az eszköz, és ezért sokkal többre van szükség, mint mondjuk egy fonendoszkóp és egy orvos. Nem, minden beteghez kell egy ilyen eszköz.
3: Hány intézmény, hány osztály tartozik hozzátok?
4: 8 kórházban kezelünk daganatos betegséget Magyarországban, 8 centrumban, amelyek egyenletes eloszlásban vannak Magyarországon, tehát ha egy gyermeknél fölmerül a daganatos betegség gyanúja, akkor valamelyik központunkba kerül, ahol a megfelelő szakértelm, a megfelelő diagnosztikus lehetőségek és a diagnózis esetén a terápiás megoldás is rendelkezésre áll.
3: Ez most körülbelül hány gyereket érint?
4: Ez évente 350-400 új beteget érint, tehát ennyi betegnél, ennyi gyermeknél diagnosztizálunk daganatos betegséget Magyarországon, és mivel a kezelés nem egy évig tart, hanem tovább, egy időben akár több ezer beteget is kezelünk a centrumainkban.
0: Titeket most az 1% az érint, vagy érinthet?
4: Hogyne, természetesen. Nagyon sokat számít nekünk az 1%, mert ebből tudunk fejlesztéseket megvalósítani. Kicsit úgy kell elképzelni ezt a mi egyesületünket, vagy hálózatunkat, ami egyébként több mint egy 50 éves szervezet, mint a informatikai példát mondok, mind a hardware és a szoftver. A hardware a kórházak, a műszerek, az ágyak, a pumpák, a gyógyszerek, és mi vagyunk hozzá a szoftver, a tudás, tehát azok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, ők jelentik azt a tudást, amivel ezeket az eszközöket működtetni lehet. Mi egy egységben dolgozunk, tehát a 8 centrum orvosai közösen beszéljük meg a betegeinket. Képzeljék el olyan tumorbordunk, ahol az összes beteget megbeszélünk. Tehát kicseréljük a tapasztalatainkat és az információkat a betegről, és közösen döntünk egy beteg kezelését tekintve. Milyen biztonság ez a szülő számára, hogy például az egyik központunkban vidéken majd kezelik, és szeretne egy második véleményt kérni mondjuk egy másik kollégától, és mondhatja a kezelőorvos, hogy nem szükséges másik vélemény, hiszen ez már megtörtént, hiszen már tudnak a kollégáim erről, és közösen alakítottuk ki a terápia menetét.
0: Ez milyen menő azért, nem is gondolná az ebből, hogy ilyen hálózatszerűen tudtok működni ebben a hányatos sorsú egészségügyben, hogy itt kommunikálnak az osztályok különböző helyszínek között, és megbeszélitek a gyerekeket. Ez egészen döbbenetes.
4: Telepítettünk egy Zoom rendszert, ami napi szinten használunk, és beszélgetünk a betegeinkről. Ez egy nagyon fontos dolog.
3: Ugye van egy saját honlapotok, a www.gyermekdaganat.hu, ami nagyon sok személyes történetet megosztatok gyerekeknek a gyógyulásairól. Hogy van esetleg ebből a sok-sokasából most az elmúlt időszakban olyan, ami valamiért kiemelkedik, valami különösen közel áll a szívedhez?
4: Hát igen, nagyon sok ilyen van most. Talán akkor az elmúlt két hétben két dolgot is mondanék. Az egyik az, előadást tartottam nem régiben, két hete, egy nagy közlekedéssel foglalkozó vállalatnak a dolgozóinak, Pest megyében, és nagy figyelmel hallgatták az előadást, és feltűnt, hogy az első sorban ül egy fiatalember, akinek az arca ismerős volt, és még nagyobb figyelemmel előre hallolva figyelt engem, és a végén oda jött, és kérdezte, hogy megismerem-e, és mondtam, hogy hát mondjon egy nevet, mert nagyon ismerős, de és akkor mondta, hogy 11 pár éve transzplantálták nálunk, közben már felnőtt lett, és ez egy olyan jó érzés volt, hogy egy nálunk kezelt az, mert a beteg megtalálta az életét, és jól van, és hát akkor persze előtt velem az orvos, és megkérdeztem, hogy mikor volt utoljára kontrollvizsgálatom, és rögtön berendeztem, úgyhogy ez a másik, az pedig megint egy érdekes dolog, ez is egy pár hete történt. Mi vagyunk az egyetlen olyan osztály Magyarországon, ahol nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket is, fiatal felnőtteket is kezelünk. Ez egy nagyon fontos dolog, az úgynevezett ALYA korosztály, adolescence és young adult, akiknek a betegsége, biológiája, vagy a pszichés jellemzők, a szociális helyzet még nagyon hasonlít a gyerekekéhez. Tehát nem igazi felnőttek, minden 40-50 éves ember, hanem még nagyon fontos a családi kötődés is. És például 3-4 héttel ezelőtt telefonált egy belgyógyász kollégám, hogy tudunk-e segíteni, mert van egy 21 éves Down-szindrómás, frissen diagnosztizált leukémiás kislány, akinek az édesanyja nem hajlandó otthagyni a gyereket egy felnőtt osztályon, és ez a gyerekre is vonatkozik. Nem tudnak szétválni, hát hiszen ők egy egységet képeznek, és ők erre nincsenek fölkészülve ilyen központban, egy belosztályon, és hogy át tudnánk-e venni. A gyerekosztály pedig 18 éves korig gyógyít. Tehát oda meg azért nem tudták fölvenni. És mondtuk, hogy persze jöjjön, és hát az első hét nehézsége után, az összetanulás nehézsége után ez a kislány nagyon-nagyon beszokott hozzánk, és megszeretett minket, és az édesanyja folyamatosan ott van mellette. Részben az Emeter házunkban, ami egy anyagyermek otthon a házon belül, kórházon belül. Tehát van szükség ilyen osztályra is Magyarországon. Tehát ez a két olyan emlék vagy élmény, amit az elmúlt 2-3 hétben ért engem, rengeteg van. Én több mint 40 éve dolgozom ezen a területen, hát rengeteg emlék, rengeteg élmény, rengeteg jó dolog történt velem.
0: Akkor a gyermekdaganat.hu, ugye ez az oldalatok, itt bankszámlaszám, 1% támogatás, Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat, tehát minden adat fönt van, aki, hogyne, ha valaki 1%-ot szeretne utalni az adójából, utalni szeretne nektek, KP-t, pénz, segítséget, a gyermekdaganat.hu-n minden megtalál. Azok ti vagytok, és ez a hivatalos. Ugye mi sem mondunk akkor direkt több adatot, adószámot, számlaszámot, teljesen nem fölösleges, ott fönt van minden.
4: Ez így van, ez a mi honlapunk, és itt minden megtalálható.
3: És aha, mert van az telefonszám is. Igen.
0: Telefonszám is, mert az adó 1%-hoz különböző számok kellenek, amivel ugye meg kell benneteket jelölni, ott az minden látható és elérhető akkor.
4: Így van.
0: Szuper.
1: És az május 20, tehát nem, nincs már sok idő.
0: Arra nincs sok idő, így van.
1: Azt még most is meg tudod csinálni. Te is otthon számítógépen meg tudja, a könyvelőd, mindenki, 3 kattintás gyerekek, aki eddig soha nem adakozott, akkor most itt van, vagy van.
0: Nem kerül neked plusz pénzbe, ez az államkasszába marad, neked ez nem kerül több pénzbe. 1%-ot viszont átutalnak neked teljesen díjmentesen, és segíthetsz egy szervezetet, alapítványt, akár a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózaton. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük, pont emiatt csörögtünk, hogy hát akkor egy kicsit így megindulnak, akár az 1%-ok, meg a készpénzes felajánlások bankszámlaszámra. Jó, mert hogy nagyon-nagyon jó helyre. Jó helyre. Hát mi köszönjük, hogy vagytok, meg jó munkát az egész csapatnak. Köszönjük.
4: Köszönjük
0: szépen dr. Kiván Gergőnek, osztályvezető főorvosnak. Jó, tehát gyermekdaganat.hu. Ott megtalálta a gyerekek mindent. Bankszámlaszámot utalni szeretnétek, 1%-kal kapcsolatos információkat. Azt beírjátok, azt hiszem ez egy ilyen 4-jegyű kód, ugye azt kell beírni nekem is mindig a könyvelő írja. Technikai szám van, azt beírod, és onnantól kezdve elvileg, remélhetőleg. Bízunk benne, hogy így van, átutalják az adód 1%-át, akár a ennek a hálózatnak.
3: És ez milyen szép, hogy közben jönnek az SMS-ek, végtelen hálával tartozunk a doktor úrnak. Levi 2 éves volt, mikor transzplantálták, most már 11 éve. És a Demeter házban gyógyultak ők is.
0: Igen, nagyon sok SMS jön, aki érintett ebben a témában. Nagyon sok SMS írónk van, aki érintett, igen. Milyen durva, hogy így működnek, nem? Uh-huh. Hogy közben annyi mindent hallasz, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, miközben meg osztályok az ország különböző szintjén összecsatlakozva, egy Zoomon keresztül értekeznek a gyerekek.
1: Hát az emberi tényező. Tehát
0: milyen humán erőforrás van ebben. Igen, elképesztő.
1: És mekkorát tudnának ugrani, hogyha a technikai feltételek is ugye jók lennének. Mert most az emberi feltétel feltétel jó. Tehát szaktudás, a magyar orvosok világhírűek, jó a szaktudás.
0: Igen.
1: Látod, akarni akarják mindannyian. Tehát összefogás van, Zoomon keresztül mennek egymáshoz. Ha még ez a harmadik láb is meg lenne, hogy igen, van eszközöd és van mindened, akkor mekkora csodát lehetne csinálni.
3: Hát folyamatosan szélvonalharcot vívnak, és ennek ellenére.
0: Igen, bízunk benne, hogy azért hallották olyanok is, akik az elmúlt időszakban felvettek néhány olyan támogatást dokumentumfilmekre,
1: koncertekre,
0: koncertfilmekre, a Himnusz Techno Scooter feldolgozásának 18 millió forinti átiratára, hogy legalább a lelkiismeretük megnyugtatása véget.
3: De el tudod képzelni, hogy egy kicsit ezek magukba szállnak ezek az emberek.
0: Fási Zsülike dokumentumfilmjére, 17 milliós Himnusz átdolgozásra, 500 milliós támogatásra. Legalább, ha nem is adják vissza, vagy nem behajtható, vagy ne, a lelkiismeretük nem mondja azt, hogy akkor ezt visszaadnám, mert valójában az egy mondat, amit pályázatban írtam, az valóban irreális volt, és talán nem is arra költöttem, és nem is érdemlem meg, hogy akkor ebből most egy kicsit ők is adakozzak. De és legalább az 1%-ról, vagy az összeg, a felvett összeg 10%-ára azt mondják, hogy gyerekek, rendben van, talált pénz, akkor én ebből most beutalok. Itt van, drága Jankások, lehet. Lehet jóvá tenni.
3: És nyugodtan lehet ez transzparensen, tehát lehet ebből poszt, ünnepelheted magad, csinál, csak utalj.
1: Igen, bár ők szerintem most nem posztolnak.
0: Ők szerintem most nem posztolnak, lapítanak, és olvassák a pályázatukat, ami egyébként nagyon tartalmas, ugye? Ezért lehetett látni. Úgyhogy, ja, igen. Abszolút minden megvolt. Be kell írni az adószámot, technikai számot, de ezt a könyvelő tudja, te is tudod, tehát ennek nézzetek utána, hogy pontosan hogy zajlik ez. Jó? Úgyhogy minden ott van fönt. 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk mindjárt, jövünk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Teljesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mesterhood virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalvány. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandulaital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai! 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
14: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
15: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
16: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6 millió 978 ezer forinttól és 76 200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
17: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Psst, figyelsz! valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
16: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
18: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
19: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
20: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750.000 forint. A részletekről a 76-512-622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
22: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Kecskeméten elegendő férőhely várja a bölcsödés és óvodás gyerekeket. Ma van a Magyar Fagyi napja, kiskunfélegyházi pedagógus is versenyben van az évtesi tanára címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődtek az óvodai beiratkozások Kecskeméten, miközben a bölcsődei jelentkezések feldolgozása már zajlik. A város alpolgármestere Engert Jakabné szerint jelenleg megfelelő számú férőhely áll rendelkezésre, ráadásul több intézmény felújítása és bővítése is előkészületben van. Rádiónkban elmondta, hogy a kecskeméti önkormányzati bölcsődékben jelenleg 838 férőhely működik, évente átlagosan 800 körüli gyermeket látnak el. Az óvodákban a következő nevelési évben 759 hely szabadul fel, miközben az oktatási hivatal adatai szerint várhatóan 893 gyermek kezdi meg az óvodát. A városban 26 önkormányzati óvoda mellett egyházi és magánintézmények is működnek. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy folytatódnak az intézményfejlesztések, Kadafalván és Ménteleken bővítik és korszerűsítik az óvodákat, emellett a Juhász utcai óvoda teljes felújítását is előkészítik. A város egyébként a nyári szünet idején ügyeleti rendszert és étkeztetést is biztosít a gyermekek számára. Ma van a Magyar Fagyi napja, ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte így vármegyénkben is különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
24: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja.
23: Elindult az év tesi tanára szavazás, amelyet idén is a Magyar Diáksport Szövetség szervez. A Bács-Kiskun vármegyei jelöltek között ott van a kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium testnevelő tanára, Gácsi Kisgerda is, akire most a közönség szavazhat. A verseny első fordulója vármegyei szinten zajlik, a továbbjutókról a közönség dönt, a szavazás május 11-ig tart, az eredményeket pedig másnap hirdetik ki. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, gyönyörű idő, gyerekek, és ez csak fokozódni fog. Hétvégén már sehol nem esik, hogy aztán ráforduljunk egy igazán csapadékos, igazán esős, szeles jövő hétre, de ez minket nem tántorít el. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, sok-sok ezer kilométer megmotorozott túra, és vasárnap csatlakozás a cimborákhoz.
2: Ez az, várjuk vasárnap éjszaka.
3: Italunk már nem lesz addigra, de...
1: Megvártok egyébként? Megvártok? Vagy lefekszettek? Igen?
3: Hogy is, hát a kis szívünket ünneplőbe öltöztetjük.
1: Hát a kis egy kis welcome drinket azért csak iszunk.
3: Hotel aljába is ott várunk, hogy jújúj, mindjárt itt van.
4: Aztán jó, mindenki felmegy aludni.
1: Aztán mindenki felmegy aludni. Én mondom, nekem csak egy kulcsot hagyjatok, hogyha nincs recepció a szállodában, akkor be tudjak csekkolni, igen. Szegeden az Újhídváros felüli lábánál baleset, rendőrök irányítanak, Újszeged teljesen elesett, esélytelen átjutni, áll minden. Makóik Peti, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Amióta megtudtam, hogy Julike nyert 101 milliót, csak a Gypsy Kings tribute-t dúdolok. Szassuk küldte nekünk. Köszönjük szépen.
3: Betehetjük 8:30 után. De ha akarsz pusztítani.
4: Az a dallamtapadás, az nagyon szerencsétlen.
1: Az brutál, igen. A Pataki pályázatát olvastátok? Hát azért...
3: Nagyon szépet.
4: Hát az egy mondatot.
1: Tessék?
4: Az egy mondatot.
1: Egy mondatra találd már meg, ugye? Arról van szó, hogy itt én azt hittem, hogy ezek a támogatások legalább úgy mennek, hogy tudod, úgy az van, hogy legalább akkor így kimegy, mit tudom, 5-10-50 millió forint, hogy arra kell írnod azért egy, mit tudom, egy 30-40-50 oldalt, hogy te mégis mire veszed föl azt a pályázati vagy támogatási pénzt. Hát kiderült, hogy nyilván nem erről van szó, mindenkinek szórták, aki haver, barát, cimbi, van, aki egy oldal helyett egy mondatot írt le. Egy mondatot írt le, és ezért néha 50-10 vagy 5 millió forintot.
4: Mert volt egy kérdés, hogy miért érdemled meg a pénzt?
1: Hogy miért érdemled meg? Igen. És a Patakinak olvastátok a pályázatát?
4: Csoda.
1: Egy csoda. Azt mondták, hogy figyelj, Ati, van itt egy pályázat, az, hogy be kéne dobni gyorsan egy kis, valamit írjál össze, mindegy, hogy mennyi legyen. Hát figyelj, írjál pár oldalt, jó lesz, az beadott, kutya nem fogja elolvasni, megy a 10-es, 20-as, 50-es, teljesen 5 millió.
4: Attila leült az íróasztalához.
1: Attila leült az íróasztalához, gondolt, hogy nagyon megfogta a klaviatúrát, és írt 3 mondatot.
3: De az olyan.
1: Gyerekek. Na, de viszont az olyan 3 mondat.
3: Lehet fikázni, érted, de a 3 mondat az betalált.
4: Az kevesebb, az több.
1: Így van. Nézzenek, addig az összeg mennyi volt, amit kapott rá. Így szól a pályázata. Így szól a maga az, amire ő felvette a pénzt, amit megtámogatták. Hogy miért érdemli meg, mit fog ő hozzátenni, ugye, és mivel tudja támogatni hazánkat. Dolgomnak érzem, korunk zűrzavaros káosz felé tántorgó világában, hogy utat mutassak a fény és a szabadság felé. Hitet adni, hogy élni érdemes, mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mesdjéjén. Napfényben utazó jövendőt prognosztizálok magunknak, magyaroknak, mert ártást, káoszt lehet teremteni ideig, óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha. Köszönjük szépen!
4: És mennyi?
1: Ezzel a pályázati szöveggel nyert 5 millió forint.
3: Ja, ugye a cég is nyert egy nagyobbat.
1: Nem gondolod, hogy ez jobban ki van fejtve? Ez volt. Ez egy ötöske volt.
4: De ez...
1: Imádom, az egész sztori szenzációs.
4: Az 5 millió forintot mire tervezték? Tehát mire fogja költeni akkor Pataki Attila?
1: Teljesen mindegy.
4: Tehát, hogy rócsózik és terjeszti az igét, tehát mire költhette
1: volna? Gondolom, a zenei pályafutására írta magát, az Eddára írta
3: igét. Szövegírás és dalírás.
1: Jó, azért Fási Zsülike dokumentumfilmje, na, hát azért vegyünk ott egy nagy levegőt, nem? Ahogy az Árpa mondta, popcorn bekészítve, nem mondjuk el előre. Hát azért
3: van,
1: még az is
3: lehet. Meg. Hát az lehet, hogy tarol, érted?
1: Az még tarol, szenzációs. Illetve hát nyilván úgy szenzációs, hogy az egyik szemet sír, a másik is. Lehet, hogy mi nem értjük egyébként. Tehát az vagy mi nem értjük. Tehát ez mi vagyunk
4: ja,
1: kevesek.
4: Nem vagyunk elég magasan, igen. Szellemileg, nem rezgünk ott. Iszonyú nagy bennem a késztetés, hogy így engedjelek el egész napra, de nem foglak, nem vagyok ennyire szemét.
1: Valami van a fogom között. Aha. Ja, nyugodtan, ne szóljál, de, semmi.
3: Hát persze, hadd lógja.
1: Az már egy fogszabályzót. Akkor sajátom, mert maradva
4: akkor.
1: Akkor te jobb fej vagy, te szólsz.
4: A kis Cézárot kinéz.
1: Szóljál, adjál már Lici valamit.
4: Mindjárt keresek.
1: A fésüdet add már ide az egyik fogát.
4: Ne csak oda dörgölözök, hogy ilyen drót
1: kell. Add oda. Na gyerekek, közben találtunk egy kutatást, és egy péntekre mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
3: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban... Ezt
1: inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Hát ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbenek a legaljától felfelé ívelés van.
4: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
1: Van egy szám, ahol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát aha, nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb, nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz. Mennyi vagy? Bejön egy házastárs elvesztése, nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
3: akkor jó,
1: meg,
3: akkor van remény.
1: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
3: Aha.
1: Na.
4: Ha azt mondjuk, hogy életút fele. De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolnék.
1: 55-öt mondasz.
3: Én
1: aha.
3: Is ezt mondom, én 52-53-at mondtam. 52-53. Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
1: Van, aki az életút
4: hosszabb.
1: Ne pozsold el.
3: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
1: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
5: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
1: Mi ez a lábszak?
4: Nem, ez
3: hol a kis papucs?
1: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
4: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
1: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
4: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
1: korábbra, viszont, korábbra hozzad egy kicsit.
4: Akkor ilyen 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
1: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősted az élet, munkahelyed van.
3: Hát akkor még hiszel magadban, tele vagy erővel.
1: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztos abban, hogy mit vállaltál benne, vagy próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
4: Mikorra fogy el? Mennyi van még?
1: Azt mondja, hogy ez a 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
3: 8 éve fölfelé jövök.
1: Érzel?
4: 45-47?
1: 45-47, ez a számítás.
4: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadszarul.
1: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
3: Elengedted.
1: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölfedted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted

0: vennénk egy nagyobb, á, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
1: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ő ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
1: De te is egy felfelé ívelő szakaszban igen. vagy.
0: Miből látod?
1: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
0: Hogy honnan jössz?
1: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 méter felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
2: Nem, hát most mondok egy kezdek ilyen. Igazán elszomorodni.
1: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen. ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási
1: de ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
1: Kirepülnek most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek igen, ezek most jönnek, de például az, hogy...
1: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
2: Igen. Igen.
0: Van egy csomó hát más
1: mellé. Bóbi simattak 3 éve, érted?
2: Angulatzavarok,
1: erős izzadás.
2: Száraz a bőröd, hullik a haját.
1: Igen, hajszürkülés, hajhullás. Görbe legalja. Hát így nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, tehát, hogy... egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
1: implantátumcsere.
2: Az.
1: És látod... hogy az implantátumot kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem
0: lehet, érzi. Hogy rossz az út, ami jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rám ülni az, hogy... hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
1: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
1: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen 1,5-2 év, amíg úgy megérkezek
1: amíg
2: újra.
1: Végleg az, ami végleg kiesnek a fogaim.
2: Ami teljesen elengedem.
1: Teljesen, csontvitkulás.
0: Logo, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
1: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a
1: fejem. Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami.
2: Cuki, de
1: most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
3: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Én már, tehát a Ferivel vagyok ugye egykor.
1: Nem érzed az ungörbe aját?
3: Nem.
1: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
3: Hát, fölfele.
0: Megmondom neked.
1: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
3: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves kör voltam kb. Tehát amikor az eszembe sülsz egy társaságba, nem vagy tényező kicsit.
1: Ugye ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnás. Ezt a Jakubcsak, ami fogalmazza meg, hogy ugye láthatatlan. Bemész egy étterembe, és 10 éve utánad fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
1: na, de akkor mi az ungörbe fölfelé ívelő szakasz?
3: Nálunk most a munkásokban
0: is van. Neked van ungörbe,
2: de a férfiaknak van ungörbe.
1: De nekünk az ungörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
2: Motorozás.
1: A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ungörbe.
2: Hogy becsajoztak és felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
1: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Addig a fáradnak el.
1: Egy csomó 40-50 éves nő.
0: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
1: sorban, hát ez egy férfi sztereotíp, hogy a férfi lelép kabrióval 20 évvel fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anya komplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
2: Nem feltétlenül egyébként anya komplexusosok. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami amivel mi már rendelkezünk.
1: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
2: Ezt remélem.
1: Ez jó.
0: De
1: ez
0: a szellemi táplálékért összejársz az Annával. Mentek,
1: és
0: kiállításra, aztán ez mész a 30 éves
2: pasokhoz. És aztán ólózunk.
1: És aztán ólóztok egyet, igen. Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, miből érzed az ugörbe aját? Írjanok azok, akik meg

0: megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az úgör baján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
1: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek 2 hónap
2: már
0: múlva.
2: Már ő kifele jön.
1: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
2: Hát 47 éves voltam.
0: Mit akarsz ezzel mondani?
1: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerek, aki ránézett, és anyunod,
1: apa.
0: Nem, igen, belenézel a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
1: Tehát volt egy ilyen kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
2: Hát azt mondják rá.
0: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
2: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
1: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
1: De olyan,
0: Nem, csak várj, mit akarsz mondani, az ugörbe aján vagyok, nézve körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
1: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
1: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát mióta Gödör aján nézzünk körbe.
2: Fogjuk meg egymást
0: kezdést, rácsuk ki egymást.
3: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod,
0: kész a Gödörből. Na gyerekek, nézzük meg, írjatok drágáktól, ki hol tart hány éves, mit gondol, hogy az U betű melyik részén van? Lefelé csúszik, alul van, vagy szánkózik fölfelé? Jól jöhetnek az SMS-ek, jövünk mindjárt.
4: Meghallgatottam reggeli műsora, Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes. One. Minden pillanat számít.
8: One. Mit olvassunk ma?
9: A láthatatlan kincset.
10: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
15: Skoda.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
17: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
20: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
21: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
20: Irány az Osan! Spórolj okos!
22: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
23: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
24: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TE. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá,
26: kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
18: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Rengeteg volt a gyorshajtó, egy sofőr 140 ezres bírságot kapott. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Különleges programokkal ünneplik a Planetáriumok világnapját Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Mozgalmas hetük volt a rendőröknek Bács-Kiskun vármegyében. Összesen 63 közlekedési balesetnél kellett intézkedniük, ezekben 26-an sérültek meg. Az egyenruhások emellett 11 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, közülük ketten balesetet okoztak, számolt be róla a vármegyei rendőrség. Az érintettek ellen eljárás indult, jogosítványukat minden esetben bevonták. A gyorshajtókra is kiemelten figyeltek, egy hét alatt 1499 sebességtúllépést rögzítettek a vármegyében. Volt olyan autós, aki lakott területen az engedélyezett 50 helyet 103 km/órával száguldott, ezért 140 ezer forintos bírságra számíthat. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételkonzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Rendkívüli programokkal csatlakozik a Kecskeméti Planetárium a Planetáriumok világnapja kezdeményezéshez a hétvégén. A szervezők az utazó planetárium közreműködésével hibrid programokkal várják a látogatókat, adta hírül a Kecskeméti Planetárium. Az érdeklődők 25 perces csillagászati bemutatón és teljes kupolás filmvetítésen vehetnek részt, amelyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólnak. Emellett előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a szervezők. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, időjárásunkat megtámogatjuk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Ezt szeretem, informális, időjárás, hírek, minden van. Úgy bedobjuk a szponzort, időjárás, el is megvan, lement a szponzor.
3: Szerinted Ferinek mikor fog leesni, hogy onár van?
1: Retülőjével, a legszabadabb rádióműsor. Itt ha vagyunk, ha zene van, ha dohányzik, dohány, ha van a szponzor, leadjuk, időjárás, nem jelentünk. Ha tetszik, hallgatod, nem tetszik,
3: elmész. Közlekedés hírek, 3,5 órával ezen.
1: Nem érdekes, nem is élő. És te, a leglazább dolog a rádiózás, mint műfaj.
4: Itt vagyok, történt itt valami? Elbeszélgettük az időt.
1: Na gyerekek, ugörbe, ugye erről beszélgettünk itt a híreket, és hát kapunk 30 éves nőktől, 40 éves, 50 éves, ugye körbenézünk, mert nagyon SMS-ek vannak, ugye arról beszélgettünk, találtunk egy kutatást, ami arról szól, hogy mikor vagy annak a bizonyos boldogság görbének a legalján, és a szakértők megvizsgálták, hogy a tervezett élet és a valódi élet között valójában hol van az a pont, ahol hát a legszélesebb az olló, és úgy mondják, úgy gondolják a kutatások, hogy a boldogság egy U-görbe, vagyis nagyon magasról indulsz, 20-30 évesen beesel az aljába, valahol 40-47 évesen, és aztán megint könnyebb és jobb lesz, és jössz kifelé. És ugye az élet elégedettsége fiatalon magasan kezdődik, 47 körül azt mondják, hogy 45-47-50 körül vagy a gödör alján, onnan pedig mászol ki, és a gödör alja nem véletlenszerű, mert hogy a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, a nyugosodó elmúló érzés, a testi tünetek, az idő gyorsabban telése, és minden együtt itt valahol ott lök 45-50 körül a gödör aljára, ott viszont egyszer csak elindulsz fölfelé, hogy szereted azt, ami van, amennyi még van, és el akarsz kezdeni valójában élni, és jól élni, jó minőségben, kevésbé toxikus kapcsolatokban, kevésbé többet foglalkozva magaddal, nagyobb határokat húzva másoknak, valahogy újra az életed középpontjába kerülsz, ahogy kerültél mondjuk 20 évesen, vagy 18 évesen, vagy 25 évesen.
3: Igen, ez egy ilyen kisimulás. Megérkezés, vagy egy teljes megőrülés.
1: Sokaknak egy teljes megőrülés, vagy egy teljes önmaguk megtalálása és felvállása, akit érdekel már, hogy mit mondanak, mert a te életed. Szóval ebben nagyon sok minden van, és hát rengeteg SMS gyerekek, a 20 évestől az 50-60 éves korukig, minek ír nekünk, ugye azt kértük, hogy állapítsátok meg, hogy a ti életetek most éppen hol tart, vagy hogy igaz ez az U-görbe.
4: Hát a legszebb az, hogy sokan vannak az U-görbe alján, de néhányan azt mondják, hogy még van pince szint.
1: Igen, hogy még mennek lejjebb. Így van. Igen. Én egy 14 éves gyerek vagyok, egy 36 éves testben, lassan 50-es állapotban van, ötlet kérdezi valaki. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 33 éves nő vagyok, tessék, 5 és 3 éves fiamaimat imádom, de azért néha masszívan bezsírozzák az U-görbét lefelé, amint száguldok. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
3: 34
1: és 2-3 éve érzi. 61 vagyok, büszkén letagadhatok 10 éveket, 25 évesen hajnal 2-kor egy házi buliban be kellett mutatom a szemét, mert nem hitték el a korom, azóta nem foglalkozott ez a tény, igaz, teszek is érte, nem ez a gond, magamért le tudom tenni a cukros dolgokat és hasonlók, az ember 122 évre hivatott. Jó, ez a cél, 61 évesen.
4: Kicsit büszkélkedni jöttél, igen, nem baj.
1: 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyonfelezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
3: Hát ott kell venni egy nagy levegőt is.
1: Az egy nagy ugrás, az igen. 33 után. Éves nő írt nekünk, az 5 és 3 éves fiam masszíran bezsírozzák az U-görbét, lehet ez kétszer elküldte. Egy igazi hullámvasúton ülök már évek óta, most lefelé száguldok, 52 éves vagyok, István küldte nekünk. 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Az, hogy nincs gyerekem, még nem is, de hogy egy érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni, már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé.
3: Innen már csak jobb lehet, mondom, minden évben.
1: Igen. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
4: Jó, de nagy váltás.
1: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
3: Valószínűleg nem ironizál.
1: Nekem az alja 21-22 évesen volt, munkanélkül, pénz nélkül, albérletben, család nélkül, fizikailag betegen, mentálisan összeomolva, berroppant egy kapcsolat után, gyászolva egy barátot. Semmi nem volt, csak egy fura hála mindenért. Munkát találtam, lett kapcsolatom, aki ma már a férjem, visszaépítkeztem nagyon nehezen, most viszonylag rendben vagyok, de kísért az idő. 58 vagyok, széles az U betű alja. Csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma unalmas, céltalan. Tudod, ő 48. Gyerekek már kezdenek nagyok lenni, szülői identitás kicsit háttérbe szorul. Aha. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. Igen. Mi most ülünk fel az U betű, de én nézzétek meg, hogy mennyien vannak lefele vagy lent. Kevesen írják a felfelé szakasz, hogy nem jön. Most ülünk fel az U betű felfelé ívelő részére, 3 éve születtek meg az ikreink, nehéz volt akkor is, most is ki vagyunk fáradva, de csinálom a motoros jogsit, veszünk egy cruisert és megyünk kirándulni mindenhova. Élni kell, nem a kifogásokat keresni, ami még tudunk mozogni. Máté küldte nekünk. Zsolti vagyok, 39, 7 éve pár nélkül, gyerek nélkül, mind a két dologra vágytam, de azt hiszem már elengedem, úgyhogy azt hiszem, nincs itt semmiféle U betű, itt I betű van.
4: I betű is az is fekszik. Igen. Egyenesen.
1: Azt mondja, hogy srácok, 40 vagyok, se kutyám, se macskám, most kezdem a motoros jogsit. Dundi is vagyok, inaktív karakter, Kinga küldte nekünk. Hát Kinga, igen, a motoros jogsit kezdesz, jó az, hogy nem visz motoros találkozókra, ott van egy csomó. Szingli motoros pasi, és ez működni fog. Én úgy gondolom, hogy én most vagyok az U-görbe tetején, 35 éves korom óta tart, most 39 vagyok, 30 évesen elváltam, akkor voltam az alján, most van egy 4 éves kislányom és a férjem, aki Tinderen ismertem meg. Na, látod, ő a tetejére teszi magát. Igen. Ő a tetejére teszi magát. Azt mondja, hogy... Mi van?
3: Sziasztok, 52 éves vagyok, 28 évig voltam házas, utolsó 5 év gatya volt, 50 évesen azt mondtam, hogy na most vagy soha, lépnem kell, 38 éves a szerelmem, és szárnyalok.
1: Hoppá.
3: Nem akkor nő vagy férfi.
1: Akkor ő most megy fölfelé is. Aha. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. Igen. Az én U betű inkább egy L betűhez hasonlít. Vagyis leesett, és onnantól kezdve lent van, és egyenesen megy. Az alapján, amit elmondhatok, 10 éve vagyok az U-görbe alján, 30 vagyok, és most érzem azt, hogy kifelé jövök, de az elmondottak alapján ez nem U-görbe, hanem hullámvasút.
3: Van, aki csak annyi küldött, hogy rotty.
1: Rotty. Ez volt, hogy rotty. Nekem ti segítettetek a Covid óta, amikor nekem egyszerre dőlt minden, elváltam, gyerekek kirepültek, és bezártak, de túléltem veletek. Rám talált egy gyerekkori szerelem, és nagyon boldogok vagyunk, egyébként innen már csak felfelé, és az öregedés előnye, hogy a felesleges szar, a felesleges szarokat simán elengeded. Éj a mának. Aha. Uh-huh. Egyébként ez szerintem ez tényleg így van. Hogy a személyiséged éretté válik, akkor jobban határtartasz, nemet mondasz, kilépsz, elfogadsz. Változtatsz, elfogadsz, meghúzod, hogy valahogy már nem mész bele olyan arcokba, mert nem akarsz, mert rájössz, hogy ehhez rövid az élet.
3: Kipucolsz elegetsz egy csomó olyan embert, akivel addig jó pofisztál, csak azért, mert udvarias típus vagy, és rájössz, hogy már nem kellenek ezek az udvarias.
1: Már nincs erre szükséged, abszolút.
4: És Júli fel a fejjel, egy csomóan jelentkeztek, van egy 23 éves látássérült fiatal ember, aki tökre érdeklődik. Tehát nincs vége, nyugalom.
1: Igen. De Misi SMS-es nagyon jó, 32 vagyok. Igen, Balázs vagyok, 42 éves, nyert a Tisza, leszarom az U-görbét, írja valaki. 43-os férfi vagyok, csak annyit írok, esélytelen. Ja, Istenem, úgy repül az idő, hogy mire felveszem a másik zoknimat, addigra elmegy 2 olimpia. 30 vagyok, magányos anyukák, írjanak. Micska küldte nekünk. Nekem az U az inkább elírják sokan, azért nagyon durva. És 32 vagyok, 2 csodás kisfiam van, egy remek férjem, 11 éve együtt, most tervezünk építkezni. Nem érzem azt az U betűt.
3: Na, hát ha elkezdődik az építkezés.
1: Na, de oké, de akkor azért nem érzed, mert a 32-ben valószínűleg te fönt vagy. Tehát ugye az a boldogság görbének akár még az eleje is, ahol aztán majd tört egy belső, de a 20-as, 30-as évekre mondja az U görbének az eleje. Ez most még minden stimmel.
4: De meg van ez a típus gyerekek, akinek tényleg
1: meg aztán valaki végig süt a nap.
4: Igen, aki azt mondja, a végig süt a nap, hogy építkezünk, és elfogyott a pénz, és nem jött a mester, mindegy, de legalább csináljuk. Tehát ezt tökre tudom becsülni, aki így áll hozzá mindenhez, hogy ennyire pozitív, hogy legalább csináljuk, oké, nem sikerült úgy, ahogy akartuk, majd megcsináljuk később.
3: Én alapvetően ilyen vagyok, bár sokszor mondom az ellenkezőjét, de én egy csináljuk. Hát akkor most pofára álltunk, akkor majd utána sokkal jobb lesz. Tehát, hogy én alapvetően egy nagyon optimista embernek tartom magam.
4: Hát mondjuk 40
3: talán még nem értem el az aljára.
1: Igen.
4: Mi nem világos még, Júli?
1: Igen. 44 vagyok, teljesen egyetértek Rolanddal, csak én a női oldalon, 3 éve egyedül, nem találok olyan férfit, aki nem egy pótanyukára vágyik, hanem egy teljes értékű párra, akivel működik a női férfi energia. Ezt Viki küldte nekünk. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egy 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
4: Hát benne van.
1: Igen?
4: Benne van.
3: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
1: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
4: Süthet még a nap neked is.
1: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
3: Anna,
1: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt, hogy gyere a mamához egy kicsit. Gyere ide!
4: Meg hát el gyere tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön!
1: Hadd szóljon!
3: Figyelj ide, merre veszem? Semmi gond.
1: Ennyi, nincs ezzel baj. Szóval írják, hogy itt az, van itt lehetőség.
5: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy na, úgy,
1: Anna a legjobb. Hogy itt aztán olyan kapós vagyok.
5: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, hogy a Zsül át is ölelt. Át is ölelt a
4: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
5: Én is az vagyok.
4: Te is?
5: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani, szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
3: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
5: Vannak, és ezek megmondom azt, hogy jól esnek. Tehát, hogy jól esnek.
4: Hát a múltkor beszélt, hogy a villamos vezetővel is volt az összevillanás, de aztán az első mondata az volt, hogy jegye van.
5: Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
1: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
5: egy nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
1: És úgy volt az összenézés, ami lehetett
5: igen,
1: volna?
5: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
3: mondjuk, vinnánk
5: egy kávét esetleg. Mit
1: jó, tehát, hogyha tovább vihetted volna?
5: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég. Tehát abba az életkorba az ember, plusz
1: már
5: hát ugye...
1: Már csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
5: Van egy férjem, azért
4: te összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölért?
5: Nem. A szatyorba segített.
1: Amiből az ember érzi, hogy ez akár tovább is mehet.
5: Igen.
4: Az van ilyenkor, hogy csak túl gondolod, nem lehetett volna.
5: Nem.
1: Amikor érzed,
5: nem?
1: Megérzed. Aztán oda nyúlsz egy élesztőért, fogod a budipapírt, becsapod a honod alá. Levesztesz még egy domestoszt, kettő kacsát, meg egy flóraszeptet, aztán elindulsz a pénztárt.
5: És
1: úgy közül még becsapsz egy gumikesztyűt a kosárba, csak hogy... És egy WC kefét.
3: Előveszed a Lidl kártyátot, aztán...
1: Százamész megcsen a tarhonyás hús, bevágod a mikróba is, és maradnak a szürke hétköznapok. Hát ez ilyen.
5: Igen.
1: De ott van a villanás.
5: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
4: És akkor fogtál egy kígyóborkát, és végül. Hát, ha megérti.
1: Igen. Azt mondja, hogy 51-es nő vagyok, 45 évesen nagyon komoly betegség után szembe kellett néznem magam, a házasságom jó, egyre jobb, gyerekek önállóak, örökbe fogadtunk egy kutyát már, szarok mindenki véleményre, a tehetem, röhögök mindenen és mindenkin. Akkor ő megy fölfelé az ú-görbén valójában, nem? Az élet nehéz szakasz, amikor fiatal vagy és nincs pénzed, meg amikor dolgozol, később idősebb vagy, akkor sincs. Köszönjük szépen, ő egyelőre még mindig az aljában. Én az U betű kezdő szárának a tetején érzem magam, 26 éves férfi vagyok, idén házasodom, még nincs lejtmenet, de már látom a ránk váró nehézségeket, gyerekek, ház, stb. Aha, tehát ő még fönt van, de már fél attól, hogy elindul lefelé. Mit látsz?
4: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
1: Tudom, hogy csak a tenalévi ért nyúltál. A felső polcon volt a tenalévi.
5: Levennék, fiatal! fiatalember levennék.
1: Fiatalember az inkontinencia betéte, de nekem a fölfelé nyúlok, mindig bepissentek egy kicsit, hogy adjam át azt a telanét.
6: Rohadékok vagytok.
1: Mama, egy kicsit menjem már, hogy ezt egy pürével itt nem tudom levenni.
7: Nedves takarítást kérek a hármas sorra.
5: Igen. Én nyomorult megjegyzem a számodat.
4: Ez az, te.
6: Vannalva leszel.
1: Fel leszel rakva valamilyen oldalra.
7: De te is, aki azt hittem, Juli, még bármivel, kézen fogva a menopauzával.
5: Jöttök ti még ide.
1: Így is van mindenki, előbb-utóbb mindenki odaér.
5: Hát az ez... nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb, be, ahogy mondta James Dean, haj meg, vagy éj gyorsan, haj meg fiatalon, és jó képű hulla leszel.
1: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorva állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Hát tudod, 30 pluszosként az ugörbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt írta.
4: Alja és innen föl.
1: Innen, ilyen sokan írtak ugye, hogy azért innen fölfele, megírtak még az elején lévők, akik nem érzik az ugörbét, hogy még ennek az egésznek az elején vannak. Jól van, egy érdekes kis kutatás ez, van benne valami. Játékunk még van?
5: Hogyne, hogy.
1: Igen?
5: Rengeteg jelentkező van.
1: Úgy. Rengeteg jelentkező. Mit adunk? Én már is felejtettem.
5: Ez a luxus porszívó.
1: Én még mindig, én úgy érzem, hogy egy éve adjuk ezt a porszívót. Én ezzel fog álmodni ezzel
4: Ali, a porszívó. Négyet adtunk, ez az ötödik.
1: Nem akar elfogyni ez a porszívó? Nem, büdös életben? Rócsol is ezt takarítjuk majd szombat egy főutcáját?
4: Nem, mi történik? Nem, de utána visszajönnek.
1: És nekem ez úgy tűnik, hogy 3 hete játszott ezt.
4: Azért, mert nagyon sokat játszottunk, mert 3 hétig benyás játékot játszottunk, ja. Most porszívósat, hogy így egymásba érnek.
1: A csuklós össze WC hang az nekem, mint a 2 hete lett volna, pedig 2 napja volt igazából, nem tudom mi van. Ez a porszívó nagyon beakadt. Jó, de utolsó darab akkor.
5: Utolsó
1: darab. Jó,
5: és aranybú van.
1: Aranybú van, úgyhogy lehet jelentkezni, írjatok a játszalátok. Egy szép kis felmosós porszívó, ami ajándékunk így a túrni előtt még az utolsó darab. Jó, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Tribut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
5: Csendből csinálok pénzt.
6: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
4: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
7: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
13: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
14: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
15: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga. Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
16: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
17: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
18: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
19: Most már tényleg itt az ideje, hogy akciósan beszerezze a tavaszi újdonságokat. Az Alföld Áruházban csütörtöktől szombatig 7000 forinttól 15% engedményt adunk, ha bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ne feledje! Szombaton 16 óráig várjuk az Alföld Áruházban.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
20: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megújul a Mogyorós Liget Kecskemét belvárosában. Súlyosbodik az aszályhelyzet, megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Látványos zöld felületi fejlesztés kezdődött a kecskeméti Mogyorós Ligetben a nagy templom és a városháza közötti területen. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai közel 400 négyzetméteren új gyepszőnyeget terítettek le, amelyet folyamatos öntözéssel erősítenek meg a következő időszakban. A parkba emellett 6 új mogyorófát is ültetnek. A fejlesztés célja egy élhetőbb, természetközelibb és lakosságbarát közösségi tér kialakítása. A város üzemeltető a fűre lépni szabad szemléletet szeretné erősíteni a park átalakításával. A Mogyorós Liget felújítása része annak a több éve tartó belvárosi zöld programnak, amely során korábban a főtéri díszkertek, kőrágyások, valamint a szabadságtér és a híres forrás környezete is megújult. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, hogy ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
3: A folyóink, illetve a tavaink vízállása viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni. Még számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
2: Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka pedig már csaknem 3 évtizede tart. A Gemenc ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az aszály és a csapadék hiány. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, de késő estétől délen délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenhol megszűnik a csapadék. A szél nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. Holnap nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

jobb felső sarokban, ne tudjátok meg, minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anne!

0: Kádár, a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén, Baller Feri, Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: A kis himnuszunk, hát ez már mondhatni a himnuszunk lehet, negyed 10 lesz pontosan, 2 perc múlva az első motoros brigád nem sokára kifut.
2: Így van, rajtól, a gyengék maradnak.
1: Rajtól a brigád, a brigád nagy része már itt van, a brigád kisebbik része csatlakozik majd, itt már nagy zsizsgés van, megjöttek a Ducatisok, vonulnak a KTM-esek, lent vannak a Triumfosok, kérem szépen.
2: Mindenki, jön egy BMW-s.
1: Mindjárt csatlakozik egy BMW-s, igen, itt mindenki a saját márkáját viselő, ával kapcsolatom saját pólóba jött, érted? Ducati, hagyjan már!
2: VIP-t,
1: semmi, persze. Olaszok, mit tudnak?
2: Sokat, nekem nincs velük bajom.
1: Lettőfélek, én is rá fog ülni a V4 multistrádára, és bevágom a GS-t valahova.
2: Jó az. Jó, impulzív. Megtartott tartalék
1: motornak. Jó, tudod, hogy impulzus vásárló vagyok, tehát hogy nem kell mindig jól járni. Igen. Jó motor, nem, igazságtalan vagyok, szeretem csak. Na mindegy. Jól van, gyerekek. Meglátjuk.
3: Kis mazohizmussal végighallgattad, hogy mi lesz a következő két nap programja.
1: Ez erős. De nem kell mindig jól járni. Tehát ez nem baj. Nem baj. Van, akkor megy, lehet, elütnének, érted, hétvégén. Vagy van valami idős bácsi ott Ausztriába kifordulna elém. Én hiszek ebbe, hogy...
3: Valami karmikus oka van.
1: Nincs ez baj. Mindenki akkor csatlakozik, amikor tudom, úgyis tőle teleraknak videókat addigra. Legalább videó megnézzük. Több autó karambolozott Budapest felé az M0-áson, a 65-ös kijáratnál rendőrtűzoltó helyszínen. M0-M3 felé Csömöri kihajtó előtt baleset, ez szerintem ugyanaz, hosszú hetényi elágazásnál nagy baleset, ez a 6-os főúton van, zajlik a helyszínen is, útszűkület. Gyerekek, mindenki keveset aludt, vagy nem tudom, mi van a levegőben, de nagyon sok baleset ma, amennyire nyugis volt a hét, annyira sok baleset van ma, úgyhogy lehet, hogy csak lehet, hogy melegfront, hétvége 25 fok, aztán jön a hidegfront, szóval itt most azért kapjuk az esőt, de az nem baj, essen, még nem örülök, hogy a turnén. Egy héttel később is esett volna. Aranyat ér meg, nagyon kell, meg óriási az asszály, tehát konkrétan tényleg egy méteres a, nem tudom, a vízhiány, ugye a föld rétegén belül, az első 40-50 centis sansztalan, de utána is még nagyon mélyen van, úgyhogy nagyon kell, meg essen sok. Igen, egy hetet várhatott volna.
2: Vagy essen éjszaka.
1: Vagy essen éjszaka.
2: Lehet ilyet kérni, hogy este 9-től, vagy 10-től.
1: Igen.
2: Reggelig.
1: Igen. Jól van, gyerekek. Na, akkor egy utcsó játékunk.
2: Utolsó porszívunktól búcsúzunk
1: fájó szívvel. Igen.
2: Ez nem is porszívó, hanem egy univerzális mindentudó szerkezet, Gyula új szerelme.
3: Kíváncsi lennék rá, hogy ez az univerzális mindentudó szerkezet mit kezdeni a mi kutyaszőrünkkel.
2: Mindent összeszedne.
3: Minden évben megeszünk. Egy porszívót.
2: Ezt azt hittem, egy kutyát.
3: Tönkre tesszük őket, leamortizáljuk.
2: Mert még ez föl prémium, is mossa, érted?
3: A prémium kategóriás porszívókat is hazavágja. A mi kutyánkat egyszerűen nem lehet bírni. Annyit vedlik.
2: Tarts kint.
3: Ja, oké.
2: Okay. Jó, ezt magyarázzuk el neki, mi meg a családnak.
3: Zoknika, most
1: úgy gyerekek, közben nem túl vidám hír, de azért itt zajlanak a közéleti események. Láttátok, olvastátok? Ugye a Szülő utcáj, de mi is foglalkoztunk, amikor kitört a baléjavítóintézetben történt műcselekmény sorozat koronatanúja, vallomást tett az ügyészségen, és elmondta,
3: hogy ki
1: lehet Zsolti bácsi néven emlegetett személy, a nevet egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra, mert azzal veszélyeztetné a folyamatban lévő nyomozást. Csütörtök este a TikTokon jelentette be, ugye Bangó Sándor, hogy vallomást tett az ügyességen a sokat emlegetett Zsolti bácsi ügyében, és a hatóság arra kérte, hogy egyelőre ne hozza nyilvánosságra a férfi nevét, és további részleteket, mert ezzel veszélyeztetni a folyamatban lévő nyomozást.
2: De várjál, egy hete volt hír, hogy mégsem mondja, mert nem vállalja, és tökre megértem.
1: De aztán volt, hogy meggondolja magát.
2: Ja, és akkor meggondolta.
1: Így van,
2: magát.
1: Meggondolta magát. Ugye volt egy olyan szándék, hogy egy korábbi interjúban ő valóban elmondta, hogy tudja, kicsoda Zsolti bácsi, és hajlandó a feljelentési kiegészítést tenni. Aztán ugye meggondolta magát, mert hogy nagyon megterhelő számára ez a folyamat, és aztán jött a hír, hogy mégis hajlandó megtenni a feljelentés kiegészítést, és hát őt egyfajta ilyen korona tanúként kezelik, és ugye megteszi a feljelentést és a kiegészítést is, és...
3: De a nyomozatnak ebben a szakaszában mi változtat, hogyha elmondja? Hát nem fennáll a megszökés lehetősége? Vagy mi? Tehát, hogy
1: hát tanúk befolyásolása, bizonyítékok eltüntetése, nem tudom. Azt sem tudom, hogy ez hogy évül el, mikor évül el, elévül-e egyáltalán, nem vagyok benne biztos. Ez nagyon sok minden van.
2: Na de várjál, aki
1: 2016-os, 17-es, 20-as sztoriról beszélünk, most 2026 van. Nem tudom, hogy egyébként ennek a bűncselekmény mennyi az elévülés. Vagy van-e, lehet, hogy 10 év, nem is 5 év, nem tudom pontosan.
2: De hát Zsolti bácsi tudja, hogy ő a Zsolti bácsi. Ha most ezt összerakja, hogy a tanú az bement és elmondta, hogy ő az, Érted? Ahhoz nem kell kiszivárogtatni semmit, tehát hogy csöpp esze van ennek az embernek, már ez az eddigi tevékenységéből nem derült ki. Ha akkor érted, elkezded magad menteni előre. Eltüntetsz mindent, ha van valami is.
1: Igen, nem tudom. De hát nyilván előbb-utóbb azért ez nem fog tudni titokban maradni egyébként. Tehát, hogy
2: ne is maradjon.
1: Maga Zsolti bácsi már szerintem nem veszélyeztet semmit, tehát nem feltétlenül ő, hanem a nyomozás nehezítheti, vagy a további tanúk megjelenését, kihallgatását, szóval, hogy nem tudom. Milyen elévülés, pedofil elévül? Nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy felmerül ugye, hogy hány év után egyetem van elévülés. Nem tudom a BTK ezen paragrafusát, nem tudom, hogy ez hogy van, azért nem is akarok hülyeséget mondani, csak felmerült, hogy hány év ilyenkor, hogy van egyáltalán év. Mindenesetre, hát nagyon, nagyon kíváncsian várjuk a dolgot egyébként. Mert hogy prekoncepciója mindenkinek van.
2: Így van, de derüljön ki, és akkor...
1: Tessék?
2: Akkor derüljön ki, tudod, és akkor aki nem az a Zsolti bácsi, az azt mondhatja, most már jogosan, hogy ez nem én vagyok, kész. Ennyi. Tehát tudjuk meg az igazságot, igenis, ebben is. Nem?
1: Hát aztán a bizonyítási szakasz azért az nagyon nehéz. Tehát, hogy utána megváltozott, akkor ugye neked azt ott bizonyítanod kell.
3: Hát itt 2-3 év a nyomozati szakasz van a tanúvallomás után. Tehát, hogy ez nem jövő héten fog lezárulni, hanem akkor ez még egy elhúzódó sztori lesz.
1: Hát kérdés, eddig meddig jutott el, volt-e valódi nyomozás, meddig jutott el, hány akta volt eddig, valódi szándék az ügyészség részéről, ezeket a szándékokat, akaratokat lasították, fékezték, ellehetetlenítették, betették a fiókba legaljára, hogy nyilván az egész szülő utca arról szól, hogy nagyon sok minden ki, és nagyon sok akta, és nagyon sok bizonyíték került sajnos a fiókban nagyon mélyre, hogy ne legyen elővéve. Szóval, hogy meglátjuk.
3: Kérdés az,
1: meglátjuk.
3: Hogy ebben a helyzetben most előbb bújik-e mondjuk még néhány áldozat, ha van. Tehát, hogy lehet, hogy ezért is próbálják visszatartani ezt az információt, mert lehet, hogy még arra számítanak, hogy még...
1: Azt írja valaki, ebben igazán van, igen, hogy a gyermekbántalmazás nem évül el, mint ha lehet volna egy ilyen törvénymódosítás. Aha. Igen, ebben van igazság, hogy törvénymódosítás történt, hogy ne évülhessen el. Így van, igen. Hát aztán ez azt is lehet, vonzhatja maga után, igen, hogy még 2-3 áldozat felbátorodik. Uh-huh. És akkor az már dominó. Tehát akkor viszont, ha kimernek ott még többen állni, akkor az kemény. Hát kíváncsiak. Kíváncsiak vagyunk egyébként. Jó, itt van a játékosunk, egy jó porszívó játék. Haló!
4: Haló, sziasztok, Kati vagyok.
2: Hello, Kati!
1: Mi a helyzet, Kati?
4: Sziasztok. Szeretnék nyerni egy porszívót.
1: Na ne csinálj, tényleg. Megőrítesz ezzel.
4: Igen, ott kötöttek el a gyerekeim, és mindent elvittek.
1: Mi kiraboltak, hogy mi?
2: Milyen jó szülők.
3: Nagyon jó kapcsolatom van a gyerekeimmel.
1: Elköltöztek, kiraboltak.
3: Jó, hogy nem gyújtották rám a lakást.
1: De mi az, hogy mindent elvittek? Elvittek a porszívót. Ja, hogy...
4: Elvitték a porszívót, elvitték a mikrót, elvitték a vízforralót, a felmosót, mindent elvittek.
1: Ez azért ez nem szép dolog, hogy a gyerekek kirepülnek, és nem maguknak megteremtik, és dolgoznak, hanem lerabolnak téged. Ez nem annyira elegáns.
4: Hát azért ők is dolgoznak, csak azért egyszerre kettő elköltözött, úgyhogy nehéz volt nekik is, meg hát így nekünk is.
1: És hogy érzed magad most, hogy így elköltöztek 43 évesen?
4: 23
1: évesen mentek el, akkor ez egy időbeli kirepülés, az úgy helyén van, igen. Akkor már azért úgy menni kell, szóval még az egyetemi első munkaévek alatt lehet otthon, de való előbb-utóbb azért aztán menni kell, persze.
3: De légy őszinte, elvitték, vagy te adtad?
4: Hát én adtam.
1: Persze. Hát ilyen egy anyuka, vigyék csak. Jól van, és mivel pótolod a gyermekneveléses szülői
3: porszívózás
1: identitásod, elvesztését, vagy háttérbeszorulását, vagy átalakulását? Mi a...
4: Még szoknom kell.
1: Szoknod kell, mi? Aha.
3: Mennyi ideje?
4: Hát az egyik az egy hónapja ment el, a másik meg 2,5-3, inkább 3 már.
3: De fura lehet.
1: Az kemény.
4: Nagyon, nagyon üres a ház így nélkülük, meg a cuccok nélkül is, de inkább nélkülük üres. Úgyhogy...
1: Na jó, hát ezt lassan odaér. Juli például lassan odaér. 18-20, menj aki a gyerek? 19? 19-18. Hát egy pár év és ott is.
3: Bár a fiam most rákérdezett, hogy mikor fogjuk beépítetni a tetőteret.
1: Nem akarja annyira elmenni. Na jó van. Kati, figyelj ide, akkor mutatjuk az effektet, jó? Próbáld kitalálni, hogy mi történik.
4: Jó.
1: Itt történt valami. Aha.
2: Hát a végén már ismerős.
1: Igen. Mi az eleje? Mi lehet az eleje szerinted?
4: Hát szerintem valami folyékony kiömlik.
1: Én nem tudom, mert nincs előttem megoldás. De itt a meg a szemem előtt van a megoldás. Bocsánat, figyelj!
2: vasárnap van. Délelőtt.
4: Ja, olyan, mint amikor a rendott húsit sütjük az olajban.
1: Az bizony. Tehát sül az olajban a hús, és akkor arra megérkezünk.
4: Igen, van a szép tötög. Ha,
1: mondjuk ki az, aki a vasárnapi rántott húst felmosó rongyal hozza össze?
2: Mert aztán ki is ömlött, tudod, az egész a forró olaj. Magára a sikított együtt, és utána felmosott.
1: Bendül a sürgősségén, a forró olaj ráöntött, igen.
3: Ő öntötte rá a hideg vizet, és felgyulladt az egész konyha.
1: Mondjad, Kati?
4: Hát az csöcsög össze-vissza az olaj.
1: Az igaz? Hát persze, igen. Jó, figyelj, szerintem ez nagyon elmés játék, de hogy ezzel itt

0: Használd akkor, Kati. Köszi!
1: Jó, köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ciao, ciao! Hello. Na jól van, gyerekek.
2: Hiattuk az utolsót is, ígérem, hogy valamit intézünk a kitelepülés utára, mert a kitelepülés vagy a kitelepülés alatt a rettet mennyiségű ajándékunk lesz. Tehát ketsek, 100 000-vel profi grill, amit csak el tudtok képzelni. Jó, tehát hogy nem szomorkodunk, hogy most ez véget ért.
0: Ja, igen, abszolút, persze. Hát jövő héten újra tele vagyunk nyereményekkel, akkor viszont azok nyernek, akik kijönnek a helyszínre. Tehát a telefonos játékok annyira nem, hanem inkább a helyszínre jövőket akarjuk majd ottan megszórni. Esernyővel, esőkabáttal, szélvédőkabát, kesztyűvel,
3: hősugárzóval,
0: forró teával, ahogy most látjuk az időjárás előjelző. Nem, ennyire nem vészes, gyerekek, úgyhogy nincs ezzel baj. Ugye jövő hét hétfő, Győr, reggel helyett délután, 5 órakor vagyunk, és reggel is leszünk, tehát hétfő reggel vagyunk, és az egy felvett adás. Úgyhogy senki ne várja az SMS-ét, de itt leszünk. Vendégünk is lesz, és témáink is lesznek, nem best of a hétfőn. Tehát ezt elmondjuk, nem csalunk, jó fejek vagyunk.
3: De jó kis adás.
0: Egyáltalán nem vennétek észre, ha felvett lenne, meg tudjuk úgy csinálni, de nem csapunk be senkit. Ez már fejlődünk mi is, nem? Régen heteket vettünk úgy, hogy felvett, hogy fingjuk nem volt, csak várták az SMS-eiket.
3: Felvettük, ugyanezt szorokozzam már.
0: Igen, aztán átmentünk a bestobba, aztán abból lett. De most nem akartunk senkit itt hagyni. Úgyhogy felvett adást.
3: Senkit sem hagyunk az útszélén.
0: Az biztos. Jövünk még egy recepttel, ugye?
2: Így van, ez van még. Péntek lesz neki Péntek egy jó bestoffal, egy elköszönéssel.
0: Te már motoron vagy, én látom. A Glóz Hockner, Rockner, Glóz Rockner, sose tudom kimondani, Lankái motorozol.
2: Az lesz holnap.
0: A kis Ducatis, meg KTM-es haverjaiddal.
2: Hát jó, mindenki nem haver azért. Igen, ugye, igen, Kapcsi?
0: Vannak a haverok, és van egy Ducatis. Igen, na jó van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, 5 perc, pontosan 9:30.
4: Senki ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem

0: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
8: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
9: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
9: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
14: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll.
13: Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
15: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
16: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem már mint egy jobb világ és a sikeres újraalkalmasítást követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 000 forint. Csak nem téged keresünk. akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
17: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
19: Kecskemét, Napsugár utca 2.
18: Beszélsz ki autóbontó.
20: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
22: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
22: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak.
22: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Kecskeméten elegendő férőhely várja a bölcsődés és óvodás gyerekeket. Ma van a Magyar Fagyi napja, Kiskunfélegyházi pedagógus is versenyben van az évtesi tanára címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődtek az óvodai beiratkozások Kecskeméten, miközben a bölcsődei jelentkezések feldolgozása már zajlik. A város alpolgármestere Engert Jakabné szerint jelenleg megfelelő számú férőhely áll rendelkezésre, ráadásul több intézmény felújítása és bővítése is előkészületben van. Rádiónkban elmondta, hogy a kecskeméti önkormányzati bölcsődékben jelenleg 838 férőhely működik, évente átlagosan 800 körüli gyermeket látnak el. Az óvodákban a következő nevelési évben 759 hely szabadul fel, miközben az oktatási hivatal adatai szerint várhatóan 893 gyermek kezdi meg az óvodát. A városban 26 önkormányzati óvoda mellett egyházi és magánintézmények is működnek. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy folytatódnak az intézményfejlesztések, Kadafalván és Ménteleken bővítik és korszerűsítik az óvodákat, emellett a Juhász utcai óvoda teljes felújítását is előkészítik. A város egyébként a nyári szünet idején ügyeleti rendszert és étkeztetést is biztosít a gyermekek számára. Ma van a Magyar Fagyi napja, ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte így vármegyénkben is különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
26: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja.
25: Elindult az év tesi tanára szavazás, amelyet idén is a Magyar Diáksport Szövetség szervez. A Bács-Kiskun vármegyei jelöltek között ott van a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium testnevelő tanára, Gácsi Kisgerda is, akire most a közönség szavazhat. A verseny első fordulója vármegyei szinten zajlik, a továbbjutókról a közönség dönt, a szavazás május 11-ig tart, az eredményeket pedig másnap hirdetik ki. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kértünk egy kis segítséget, beszéltünk dr. Kíván Gergő, szervezeti főorvossal, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat elnökével. Gyűjtenek mindenre, ráadásul itt van most az 1% gyerekek, a gyermekdaganat.hu-n. Akár a Best of meghallgatása után, ha akartok, tudtok segíteni 1%-kal, pénzküldéssel. Elképesztő, hogy ők mit csinálnak, és hát sajnos sose lehet tudni, hogy mikor üt be a ménkő, hogy szokták mondani, úgyhogy őket hívtuk, mert nagyon sok eszközre szükségük van, akartunk egy kicsit mi is segíteni nekik, és az U görbéről beszélgettünk, az életünk boldogság görbéről, amiről megállapították, hogy 45-47-48 évesen vagy a gödör alján elvileg, aztán onnan, ha minden igaz, felívelő szakasz kezdődik, hát megvitattuk, hogy kinél hogy vajon ez.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
2: Olyan mennyiségű pumpa kell egy betegnél, 3-4-5, ami folyamatosan megy, és nem is az a baj a pumpákkal, hogy nincsenek, hanem talán, hogy nincs elég, ugyanis úgy kell ezt elképzelni, mint egy autót, amit bekapcsolnak, és utána 0-24 órában, majd a hét minden napján, majd az év minden napján folyamatosan megy. Nyilván egy ilyen autó egy év alatt tönkre megy. Annyi kilométer lesz benne, hogy már nem lehet javítani. A pumpákkal ugyanez van, tehát folyamatosan mennek megállás nélkül, ha az egyik betegnek nem kell, már átteszük a másik beteghez. Tehát tulajdonképpen tekinthetők rájuk, mint fogyóeszközökre, miközben tényleg drága készülékekről van szó, és ezek nagyon minőségi, jó készülékek, de olyan mennyiségben kell, olyan mennyiségben van rájuk szükség, hogy sajnos egy idő után tönkre mennek. Betegek, daganatos betegek. Az ilyen esetekben nagyon fontos az, hogy a fertőzések nem mennek át. És a fonendoszkóp az az egyik eszköz, amivel át tudunk vinni egyik betegről a másikra a baktériumokat, tehát ezeket folyamatosan fertőtleníteni kell, sőt az a legjobb, hogyha a beteghez tartozik a fonendoszkóp. Tehát nem az orvos viszi szobáról szobáról fonendoszkópot, hanem minden szobába beteszünk fonendoszkópot, amely a beteghez tartozik. Na most megint csak arról van szó, hogy ezek tönkre mennek. Az állandó fertőtlenítés nem erre vannak kitalálva, általában a fonendoszkópok, hogy minden beteg után fertőtlenítsék, és tönkre megy a membrán, nem lehet vele már olyan jól hallani. Tehát itt erről van szó, hogy az amortizáció tönkre menetel sokkal fokozottabb ezen a területen, mint mondjuk az egészségügy más területén.
3: És az igaz, hogy ezeket a fonendoszkópokat ugye a kórház vagy az intézmény nem biztosítja? Ez az orvos sajátja?
2: Hát ez mindenütt úgy van, így van. Aha. Szerintem, hogy az orvos maga biztosítja a személyes működéséhez szükséges eszközt. Tehát egy neurológus szerintem van a reflexkalapácsot maga szokta megvásárolni magának, hiszen ő tudja, hogy milyenre van szükség. Tehát ezek olyan személyes dolgok, amelyek szerintem az orvoshoz tartoznak, viszont a mi esetünkben azért ez egy kicsit más. Tehát itt a beteghez tartozik az eszköz, és ezért sokkal többre van szükség, mint mondjuk egy fonendoszkóp és egy orvos. Nem, minden beteghez kell egy ilyen eszköz.
4: Hány intézmény, hány osztály tartozik hozzátok?
2: 8 kórházban kezelünk daganatos betegséget Magyarországban, 8 centrumban, amelyek egyenletes eloszlásban vannak Magyarországon, tehát ha egy gyermeknél fölmerül a daganatos betegség gyanúja, akkor valamelyik központunkba kerül, ahol a megfelelő szakértelm, a megfelelő diagnosztikus lehetőségek és a diagnózis esetén a terápiás megoldás is rendelkezésre áll.
4: Ez most körülbelül hány gyereket érint?
2: Ez évente 350-400 új beteget érint, tehát ennyi betegnél, ennyi gyermeknél diagnosztizálunk daganatos betegséget Magyarországon, és mivel a kezelés nem egy évig tart, hanem tovább, egy időben akár több ezer beteget is kezelünk a centrumainkban.
0: Titeket most az 1% az érint, vagy érinthet?
2: Hogyne, természetesen. Nagyon sokat számít nekünk az 1%, mert ebből tudunk fejlesztéseket megvalósítani. Kicsit úgy kell elképzelni ezt a mi egyesületünket, vagy hálózatunkat, ami egyébként több mint egy 50 éves szervezet, mint a informatikai példát mondok, mind a hardware és a software. A hardware a kórházak, a műszerek, az ágyak, a pumpák, a gyógyszerek, és mi vagyunk hozzá a szoftver, a tudás, tehát azok a szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, ők jelentik azt a tudást, amivel ezeket az eszközöket működtetni lehet. Mi egy egységben dolgozunk, tehát a 8 centrum orvosai közösen beszéljük meg a betegeinket. Képzeljék el olyan tumorbordunk, ahol az összes beteget megbeszélünk. Telepítettünk egy Zoom rendszert, ami napi szinten használunk, és beszélgetünk a betegeinkről. Ez egy nagyon fontos dolog.
0: Gyermekdaganat.hu, ugye ez az oldalatok, itt bankszámlaszám, 1% támogatás, Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, tehát minden adat fönt van. Ha valaki 1%-ot szeretne utalni az adójából, utalni szeretne nektek, KP-t, pénz, segítséget, a gyermekdaganat.hu-n mindent megtalál. Azok ti vagytok, és ez a hivatalos. Ugye mi sem mondunk akkor direkt több adatot, adószámot, számlaszámot, teljesen nem fölösleges, ott fönt van minden.
2: Ez így van, ez a mi honlapunk, és itt minden megtalálható.
0: Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyűgös, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid a lehetőségeddel.
4: Mennyi van még?
0: Azt mondja, hogy ez a 45-47-48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamaszgyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leérni, mert a terhek lekerülnek rólad.
5: 8 éve fölfelé jövök.
0: Érzel?
4: 45-47?
0: 45-47, ez a számítás.
4: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadszarul.
0: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
5: Elengedted.
0: Na, mit mondtok
3: el? Benne van az elfogadás.
4: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
3: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így.
4: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelévelő szakaszban vagy.
3: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
3: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Meg. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
4: Nem, hát most mondok egy például. Kezdek igazán elszomorodni.
0: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
4: Óriási.
0: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
4: Hogyne, rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Pesszimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
6: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Én már, tehát a Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az U-görbe aját? Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
6: Hát, fölfele.
5: Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguldasz.
6: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező, kicsit.
0: Igen, 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy. Na, de akkor mi az U-görbe felfelé ívelő szakasz? Az U-görbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
4: Igen.
0: A kapuzárás? De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze. Azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
4: Nem, mindenki nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályukban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg igen, lelki érés, ami
6: az a szellemi,
4: amivel mi már rendelkezünk.
5: Jaj, Júli, hagyjad már!
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
4: Ezt remélem. Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
4: De olyan...
0: Nem, csak várj, mit akarsz mondani, az U-görbe alján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
4: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
4: És egyébként ez pont egybeesik ez az időpont.
0: Ja, értem. Tehát mióta Gödör alján nézzünk körbe.
1: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na gyerekek, itt vagyunk.
3: Már nem sokáig,
0: mert elmegyünk. És mi a recept?
3: A recept, kérlek szépen, milyen szezon van most?
4: Cseresznye.
3: Hülye. Már bocsánat.
0: Spárga.
3: Spárga, eper, új krumpli. Hát ezek vannak, úgyhogy itt a tavasz, és akkor ezeket be lehet próbálni. Plusz egy görög csirke van, ami ilyen rengeteg fokhagymával és citrommal sül egybe az új krumplival. Kurva jó. Nagyon finom, és a spárga pedig egészséges. Aki pedig nem érzi az illatát pisilés után, annak az orrával van
7: jó,
3: baj.
7: Jó, én vagyok.
0: Halló!
7: Halló!
0: Elfogadjuk, jó. Szia, Balázsék, azt mondtad?
7: Balázsék,
0: igen. Nagyon jót írtál nekünk, azt írta, csak annyira vagyok az aljára, hogy eddig az, a virágzó cseresefámról, de szép jó lesz, egy csomó pálinka jutott eszembe, most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam. De akkor mi lesz a pálinkával? 48 vagy. Akkor te most az úgörbe alján vagy?
7: A legalján, igen.
0: A legalján. Hát akkor onnan felfelé.
7: Nagyon remélem, most adtatok egy kis hitet.
0: Na, jó téma volt, mi is szerettük, igen, ez érdekes volt, és különböző korosztály írt nekünk mindenhonnan.
4: Meggyőződésem volt, hogy férfi lesz.
3: Nekem aki is a pálinka miatt.
0: Igen.
7: Mert a pálinka, igen, te minőt is szeretjük, vagy igen. Én, igen.
0: Hogy hívnak is, hol hallgatsz minket?
7: Justine vagyok, és egyébként Dunaújvárosban.
3: Justine, hoppá, jövő héten csütörtök.
7: Igen.
0: Így van.
3: Gyere, Justine, jössz?
7: Ott leszünk természetesen.
3: Szuper, vagy integes nekünk.
0: Igen.
7: Mindenképpen. Jó. Vagy egy virágzó cseresznye fággal, jó?
0: Jó, vagy már
3: egy üvegpárinkával.
0: Igen, vagy egy kötéllel. Hozz egy kötélet. Akkor tudni fogjuk, hogy te vagy kötéllel a nyakadban. Van egy plusz ajándékod, ezt mindjárt megmutatjuk, hogy mi ez.
7: Nagyon köszi.
8: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Szegedi Szabadtéri, na ez jól hangzik, ide nyerti jegyet.
7: Nagyon szépen köszönöm, köszi.
0: Jó mulatást akkor ott az U betű alján, csak fölfelé, jó?
7: Köszönjük szépen, köszi.
0: Jó van, ciao, köszi.
3: Hello. A recept meg a mi Facebookunkon van, csak úgy, mint ugye a... szervezetnek a mindenféle
0: lehetősége. Így van, a Magyar Onkológiai Hálózatnak a minden információja, igen. Gyermekdaganat.hu, ugye, ha erre rámentek, ott is ott van minden. Adó 1%, segítség, pénzbeli utalás, minden jó jön neki.
4: Ferko, hány kilométer ma?
3: Nem sok, hogy 580.
0: Istenem,
3: azért, de azért jó, hogy korán az indultunk.
0: Este, mikor megérkeztek a szállodába, és ez a kis Ducati is nagy képűsködő, leül az első sörem elé, csak egy fotót róla, hogy milyen állapot van.
3: Meggyötörve.
0: A csávó ahhoz van szokva, hogy 250 km lemotoroznak fenszín, nagyokat fotóznak, nagyokat motoroznak, és délután 3-kor sörözik a szállodába. Ó, ő nem tudja, hogy egy olyan brigáddal jön, ahol este 8:30 alkonyatkor még azt mondja a Feri, hogy már csak 80. Viszont szerpentin.
3: Most jön a szép része.
0: Érted? A csávó azt hiszi, 3-kor sörözni fog, érted, a bárba. Hát mondtuk neki, felejtsd el. 3-kor leszel a túra 1/3-ánál, haver, és még előtted van 2:80. Csak visszafordítókkal.
4: Ott fog morogni. Jó ötlet neki.
0: Jó egy fotót, ahogy leül az első söréhez este 9-1. Megérkezik a Ducati is, ha megnézzük, hogy milyen az arca. Na jó van, akkor vasárnap, Tali.
3: Várunk nektek nagyon nagy szeretettel.
0: Képeket küldjetek.
3: És aztán jó? Jövő héttől akkor turné, hétfő este Győr, gyertek.
0: Jövő héttől turné, Győr Széchenyitér, ott kezdünk. Szép hétvégét mindenkinek, sziasztok. Ciao.
1: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandulaital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Figyelsz? Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Trend Optika. Az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
2: Szia!
3: Hello!
2: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
4: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
2: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsgaszolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
6: Akció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
7: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
8: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
9: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
10: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
11: Most már tényleg itt az ideje, hogy akciósan beszerezze a tavaszi újdonságokat. Az Alföld Áruházban csütörtöktől szombatig 7000 forinttól 15% engedményt adunk, ha bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ne feledje! Szombaton 16 óráig várjuk az Alföld Áruházban.
12: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: 6 perccel 10 óra után a rádió egy gongot hallgatjátok már. A mikrofonnál Faragó Miklós. Május 8-a van, és ezen a napon is az óra slágerével nyerhettek. Ugyanis az Oklahoma Burger menüt tudom ajánlani és adni óránként, de itt van a műszaki vizsga és a páros napi jegy a második Kecskeméti Summerfestre, ami ma is egy napi nyeremény 16 és 17 óra között. A 29-414-020-ra kell írni, a nyerni szeretnék üzenetet, ha tudjátok, hogy mi az óra slágere. Ebben az órában is megjelölök majd egy dalt, és a dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg. Mindjárt a netpercek rovatunkkal térek vissza, addig is énekel most Taylor Swift. Kellemes napot kívánok mindenkinek. I heard you.

Ne veszteges értékes másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél. Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Az óra slágere a Rádió 1 gongon.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Netpercek rovatunkkal folytatjuk, Stratos néven épülhet meg az új adatközpont az Egyesült Államokban, amire a szakemberek szerint a Kínával folytatott verseny miatt van szükség. Mintegy 40 ezer hektáron elterülő új adatközpont építésére adott ki engedélyt, UTA, amelynek olyan hatalmas lesz az energiaigénye, hogy a hálózatról már nem is fogják tudni azt kielégíteni. Első számítások szerint 9 gigawatt energiát fogyaszt majd, ami több mint kétszerese az állam jelenlegi átlagos villamos energiafogyasztásának. A Stratos nevű létesítmény a 40 ezer hektáron felül további 1200 hektáron elterülő katonai és állami tulajdonú ingatlannal egészül majd ki. Az adatközpontot több ütemben építenék fel. Mivel nincs az a hálózat, ami képes lenne kiszolgálni egy ennyire energiaéhes projektet, a szakemberek úgy döntöttek, hogy a Stratos saját gázerőművet kap majd, hasonlóan, mint a Meta, a Google és más technológiai óriások. Hogy mikor épülhet fel, egyelőre nem tudni, az viszont szinte biztos, hogy nem lesz jó a közelében lakni.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Figyeljétek a dalokat, mert az egyikkel nyerhettek, mégpedig egy Oklahoma Burger menüt a Ritz Burger jóvoltából. Ez az óra nyereménye még a mai napon, és délután még egy napi nyereményt is sorsolunk. 29 414 020 az SMS Viber számunk, itt tudtok a játékunkra jelentkezni. Indítok már is egy igazi mai slágert, ez Fastboy és a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Kecskeméti Planetárium is részt vesz a Planetáriumok Világnapja kezdeményezésben. Szombaton és vasárnap is rendkívüli programokkal várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt a Kecskeméti Planetáriumba. Ezen a hétvégén zajlik a Gyergyó hétvége, holnap délelőtt a Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben lesznek programok, a népi játékok, bábelőadások várják majd a családokat. Délután 3 órától Kecskemét főterén pedig Gyergyó hétvégére érkezett hagyományőrzők, táncosok előadása kezdődik. Holnap a helvéciai szőlősgazdák és gazdák köre szervezésében rendezik meg Helvécián a traktoros napot. Az esemény reggel 8 órakor felvonulással indul, majd a 9 órás megnyitott követően fél 10-kor indulnak az ügyességi, gyorsulási és erőhúzó versenyek. Katonatelepen holnap a sportpályán majális és sportnap lesz. És ma elkezdődik, és egészen vasárnap estig tart a helyi termék ünnep Hungarikum Fesztivál Kecskemét főterén, ahol gazdag programkínálattal, autentikus ízekkel és felejthetetlen hangulattal várják az érdeklődőket. A néptánctól, a népzenétől kezdve a gasztronómiai kóstolókig, a Kárpát-medencei mesterség bemutatóktól, a kézműves vásárig minden korosztály talál majd magának izgalmas elfoglaltságot. Ma este 7 órakor egyébként a Szerelemvonat zenekar ad koncertet, de milyen slágerekkel készülnek, holnap este pedig Csík János és a Mezzo zenekar lép fel, vendégük Szabó Balázs lesz. A részletes programokat az aranyhabok.hu oldalon találjátok. Kellemes időtöltést kívánunk! Lady.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió 1 gong, az M5-ös autópályán érdemes figyelni, mert Kecskemét térségben a 86-os, 93-as kilométerek között új terelést építettek ki, forgalom korlátozásra számíthatok. Az 5-ös főúton Alsó-Németdittől délre kátyúznak, úgyhogy a 25-ös, 31-es kilométer között félpályás lezárásra, torlódásra kell készülni. Kecskemét, Kossuth lakótelep város részén az 5-ös főúton kábelt fektetnek, a 78-as, 80-as kilométerek között a félútpályát zárták le. Holnap pedig Kadafalván lesznek útkarbantartási munkálatok a Boróka és a Darázs utca kereszteződésében. Reggel 8 és délután 4 óra között félpályás lezárásra kell számítani a Boróka utca érintett szakaszán. A Darázs utcába pedig nem lehet majd behajtani holnap Kadafalván. Perc múlva itt a Rádió 1 gongon Accent dalával folytatjuk, jön majd a Don't Leave, és keressük az óra slágerét, amivel nyerhettek egy burger menüt.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Gumiabroncsot szeretne? Nyári, 4 évszakos, acél és alufelni nagy választékban kapható. Az új gumiabroncsokat szereléssel, centírozással kínáljuk.
15: Fredestein gumiabroncs vásárlásakor értékes ajándékutalványt adunk.
14: Az akció 2026. május 31-ig tart.
15: Sigma Marker Kft.
14: Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszerviz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-800. 45.
16: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
17: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
17: társadalmi célú reklám hangzott el. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 gong legújabb játékában. Ez az Óra Slágere.

0: az óra slágere a Rádió egy gongon.
1: A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Aston Villa, Freiburg döntőt fognak rendezni a labdarúgó Európa Ligában. A Birminghami csapat egy másik angol klubot, a Nottinghamet búcsúztatta, miután hazai pályán 4-0-ra verte, míg a németek a Ferencváros kiejtő Braga ellen nyertek 3-1-re, bejutva ezzel a május 20-i isztambuli fináléba. A konferencia ligában is megrendezték tegnap az elődöntőket, és kialakult a döntő párosítása. A Crystal Palace a Shakhtar Donetsket verte 2-1-re összesítésben 5-2-re, míg a Rayo Vallecano a Strasbourgot múlta felül 1-0-ra, és összesítésben 2-0-val jobbnak bizonyult. A konferencia liga döntője május 27-én lesz Lipcsében. Botrányos és méltatlan incidens történt a Real Madrid labdarúgó csapatának öltözőjében. A hírek szerint két középpályás, Orien Chouameni és Federico Valverde egy nézeteltérés után összeverekedett egymással. Utóbbi dulakodás közben elcsúszott és beverte a fejét egy asztalba, majd az eszméletét is elvesztette. A királyi klub közleménye szerint Valverde traumás agysérülés szenvedett, így biztosan nem léphet pályára a Barcelona elleni vasárnapi El Clásicón. A Madrid mindkét játékos ellen fegyelmi eljárást indított. A hazai pályán elszenvedett 7 gólos veresége után idegenben 8-al 45-37-re kikapott a német Magdeburgtól a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A szegedi alakulat így kettős vereséggel búcsúzott a sorozattól, és ezzel az is eldőlt, hogy idén nem lesz magyar csapat a kölni négyes döntőben. A Rádió 1 Gong sport híreit hallottátok.

0: isteni ízek, fesztivál élmény. Ezekre számíthatsz, ha beszállsz legújabb játékunkba. Az Óra Slágere a Rádió egy gongon.
1: Ma is folytatódik az Óra Slágere játékunk a Rádió egy gongon, és ebben az órában is volt egy...
2: Halló,
1: én Faragó Miklós vagyok, ki van a vonalban?
2: Szia Miklós, István vagyok.
1: Hello István, hol értünk utol, hol hallgatsz, melyik településen?
2: Kecskeméten hallgatok.
1: Na, akkor este nálatok is esett az eső, volt egy kis égi áldás, gondolom.
2: Ez így van.
1: Na és nálunk pedig volt egy Óra Slágere, melyik volt a megjelölt
2: dal? Igen, Eva Max, az Over the King volt.
1: Eva Max, ugye az előadó?
2: Igen.
1: És mi volt a dal címe?
2: It's Over the King.
1: Hát Kings and Queens, egészen pontosan. Ez volt a dal címe, de elfogadom, megtaláltad, hiszen igen, Eva Max énekelt nekünk. Úgyhogy van egy burger menüd, a Ritz Burger and Barbecue, elfogyasztatod jövő héten, István. És persze az esély is megvan, mert ma is van még egy napi nyereményünk. Gépjármű műszaki vizsga, a páros napi belépő, hogy a második Kecskeméti Summer Festre délután 4 és 5 között sorsolunk. Legyél telefon közelbe akkor is.
2: Rendben, köszönöm, sziasztok.
1: A mai napon még minden órában egy burger menüt nyerhettek, és akkor, ahogy hallhattátok, a napi sorsoláson is részt vehettek. SMS-ben, Viberen tudtok jelentkezni, a következő órában is az a feladat, hogy találjátok meg az Óra Slágerét. Pontosan egy héttel ezelőtt arra ébredhettünk reggel, hogy nagyon hűvös volt, mínuszfokokat mutatott a hőmérő, és hát óriási fagykárok keletkeztek sajnos itt Bács-Kiskunvár megyében is. Erről beszélgetünk majd valami vendégemmel 11 óra után, Gáspár Ferenc lesz a stúdióban. Most pedig mindjárt Lói dalát játszom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Az Óra Slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó Rizburgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dom Beach-en, ha megtalálod az Óra Slágerét. Az Óra Slágere a Rádió egy gongon. A Rizburger and Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
12: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
13: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
14: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
15: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
14: Irány az Osan! Spórolj okosan!
16: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timbaland és te! Deja Vu Fesztivál.hu.
17: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontás igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
21: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tév, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pénteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
22: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
23: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agrokeráruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Rengeteg volt a gyors hajtó, egy sofőr 140 ezres bírságot kapott. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Különleges programokkal ünneplik a Planetáriumok világnapját Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Mozgalmas hetük volt a rendőröknek Bács-Kiskun vármegyében, összesen 63 közlekedési balesetnél kellett intézkedniük, ezekben 26-an sérültek meg. Az egyenruhások emellett 11 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, közülük ketten balesetet okoztak, számolt be róla a vármegyei rendőrség. Az érintettek ellen eljárás indult, jogosítványukat minden esetben bevonták. A gyors hajtókra is kiemelten figyeltek, egy hét alatt 1499 sebességtúllépést rögzítettek a vármegyében. Volt olyan autós, aki lakott területen az engedélyezett 50 helyett 103 km/órával száguldott, ezért 140 ezer forintos bírságra számíthat. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
25: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételt, konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
24: Rendkívüli programokkal csatlakozik a Kecskeméti Planetárium a Planetáriumok világnapja kezdeményezéshez a hétvégén. A szervezők az utazó planetárium közreműködésével hibrid programokkal várják a látogatókat, adta hírül a Kecskeméti Planetárium. az érdeklődők 25 perces csillagászati bemutatón és teljes kupolás filmvetítésen vehetnek részt, amelyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólnak. Emellett előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a szervezők. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 Go.

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, 11 óra elmúlt, a délelőtt utolsó óráját kezdtük meg, és az óra slágerével nyerhettek. Mindjárt mondom a részleteket, de előtt egy közlekedési információ. Hallgatónk írta, hogy a 44-es felől a jelző lámpa után kint van a Trafipax. Köszönjük szépen, lézeres sebességmérés tehát a 44-esen. És további közlekedési információk is jöhetnek. És a nyerni szeretnék üzenet is a 29-414-020-ra, amennyiben pályáztok az Oklahoma Burger menüre. A Ritz Burger and Barbecue-nak köszönhetően még van néhány burger menünk. Az óra slágerért cserébe kaphatjátok meg. Megjelölök egy dalt, a dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg, és az SMS Viber számunkra a 29-414-020-ra kell írni majd, hogy nyerni szeretnék. Van még egy napi nyereményünk, a Diós Gumi Kiskörösketszel jóvoltából gépjármű műszaki vizsga, illetve a második Kecskeméti Summer Festre páros napi belépő jegyet nyerhettek itt a Rádió egy gongon. Játszatok velünk, hamarosan a témában pedig a fagykárról lesz szó.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Itt van a stúdióban Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun vármegyei szervezetének elnöke. Nagy szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: 82 éves idegrekord dőlt meg május 1-én, péntek hajnalban, és hát azóta folyamatosan hallottunk a hírekben, hogy bizony nagyon sok gazdát érintett ez a rendkívüli május 1-i hideg, komoly fagykárok keletkeztek. Mit tudhatunk most így, ugye csütörtök délután vettük fel ezt a beszélgetést, eltelt már május 1 óta, ugye 6-7-8 nap. Önhöz már mi jutott el, elnök úr?
3: Igen, hát sajnos a hír az igaz. Egy rendkívül év van mögöttünk, előttünk, sajnos gazdák előtt, és azt látjuk, hogy rendkívül rossz évet fogunk végelni. Néhány éve már ugye küzdünk az asszállyal 22 óta egyre jobban. Gyakorlatilag ez az évünk is nyilván volt egy kis téli csapadékunk, viszont ez az áprilisunk ez kimondottan száraz volt. Néhány milliméter csapadék volt, és gyakorlatilag a talaj kiszáradásának és az alacsony nedvességtartalomnak, páratartalomnak is köszönhetően a hideg hullámbetörés május 1-én hajnalban egy nagyon nagy fagykárt okozott. Nyilván ez főleg a szőlő és a gyümölcs kultúrákban okozott nagyon nagy problémát, főként a homokhátságon okozta problémát, egyébként ez is a talajnak a homok talajnak a sajátossága, hogy a kisugárzó hatása miatt itt erősebb volt a fagy, de ugye eleve ezen a homokhátság, a homoktalajokon vannak a szőlőgyümölcsös területeinknek a túlnyomó része. Sajnos vannak olyan területek, ahol 100%-os fagykár volt, de ez a 70-80% fölötti sajnos a fagykár. Vannak területrészek, amiket meg tudtak védeni a gazdálkodóink, de gyakorlatilag a Kiskörös volt, vagy Kecsel térsége, de Dajana Bácskában is egyébként Jánoshalmán sem maradtak gyümölcsök. Sajnos meg, de itt Kecskemét környékén is nyilván Kajszi minden elment. Hát az ideje esztendőben azt gondolom, hogy az árt termesztő berendezéses gyümölcsökről beszélhetünk, ami egyébként azt gondoljuk, hogy fogyasztható lesz hazai termésből. Ez sajnos egy nagyon rossz éve lesz az agráriumnak, de azt gondolom egyébként, ami most a híradások nem szólnak, a fagy miatt a másik nagy problémáról, az asszályról.
2: Pont erre akartam rákérdezni, hogy igen, erről is beszélhetünk, mert megint nagyon rég nem volt csapadék, és igen. Elég csapadék, mondhatni. Lehet, igen. Hogy néha volt egy kisebb zápor, de az szinte semmi.
3: Igen, gyakorlatilag 4 éve, 22-ben volt egy nagyon asszályunk, 4 éve arról beszélünk, hogy egyre kevesebb a csapadék. Nyilván a 23-as évünk az egy kicsit jobb volt abból a szempontból, hogy kevésbé volt érintett az asszály ennyire növényeket, tehát jobb időszak, nem volt több a csapadék, viszont jobb időszakok esett az a kicsi a növényállomány számára, és emiatt jobban tudott hasznosulni. 24-25-ünk az úgy, ahogy viselhető volt, de nyilván itt is gyakorlatilag az elmúlt 4 év alatt 1 évnyi csapadékmennyiség az, ami hiányzik nekünk a talajokból. Ez egy ilyen 400 mm-nyi csapadék, ami egyébként, ha most egyszerre lehullana, akkor is gyakorlatilag elszivárogna a talajba, és gyakorlatilag csak vissza tudnánk pótolni. És az idei év ez gyakorlatilag egy kis téli csapadékunk volt egy hó formájában, viszont a tavaszunk ez annyira szárazra sikerült, amit régóta nem láttunk ilyet. Április gyakorlatilag csapadékmentesen ment ki. Néhány milliméter csapadék volt április elején, egy 5 milliméternyi nagyjából átlagosan, és azóta gyakorlatilag csak a száraz forró szél az, ami is folyamatosan szárít. Ha a gabonaállományt nézzük, vagy a szántóföldi kultúrákat, az árpa az még úgy ki tudott kalászolni, annak még volt annyi a téli tartalékokból, ugye egy korábbi növény, csúcstermés ott sem lesz, de azért egy 4 tonnás átlag azért azt gondolom, hogy várható. Viszont ami az egyéb gabonaféléknél látszódik, az hát jó esetben egy ilyen 2 tonna körüli termés átlag az, ami van, ami látszódik, de nagyon sok területünket egyébként a gazdálkodóink kénytelenek lesznek zölden betakarítani, gyakorlatilag most ez folyik, értékmentés zajlik, próbálnak takarmányt az állattenyésztők ezzel készíteni, zölden lekaszálják, becsomagolják, bebálázzák, becsomagolják, és gyakorlatilag szilásként próbálják majd a takarmányt biztosítani, mert a gyepterületeken is az látszik egyelőre, hogy ha nem érkezik komolyabb csapadék, akkor nem lesz mit kaszálni a gyepterületeken, tehát nem lesz téli takarmány az állattenyésztőknek.
1: Téma a Rádió egy gongon.

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Pontosan egy héttel ezelőtt, május 1-én pénteken hajnalban komoly fagyok voltak Vármegyénkben. A témában vendégünk Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének elnöke. A fagykár elleni védekezésről beszéljünk. Hogyan tudnak a gazdák védekezni? Egyáltalán fel lehet erre készülni?
2: Az általános tapasztalat az, hogy sajnos nincs az a technológia, mivel ezt a mínusz 5-7 fokot lehetne védeni. Mínusz 3 fok környékig, 3-4 fokig tudnak technológiával védekezni, füstgyertyával, füstöléssel, szélgépekkel védekeznek. Nyilván most már drónos helikopteres megoldás van. A tapasztalat az volt sajnos, hogy ahol szélgépekkel védekeztek, ott egy 80-100 méteres körzetben hatásos volt, ott maradtak ültetvények, meg ott lesz termés. Ez egyéb helyeken sajnos nem. Nyilván a szőlő az különböző fenológiai stádiumban volt, a fajtától függően volt, amin már fürtöcskék is voltak, fürtkezdeményezések, de mindent vitt sajnos a fagy. Gyümölcsösökben attól függően, hogy melyik gyümölcs milyen stádiumban volt, az látszik, hogy ahol maga a gyümölcskezdemény nem is bántotta, most sajnos utólag már kiderült, hogy belülről a magkárosodás az volt, tehát nyakadag lehullottak a gyümölcsök. Sajnos az idei év ez szőlő és gyümölcs tekintetében nagyon fekete év lesz. Olyan nagy számú egyébként Bács-Kiskun megye érintettsége, hogy kamarai részről kezdeményeztük, hogy a bejelentési határidőket módosítsuk. Nyilván káreseménynél ugye alapból a jogszabály úgy szól, hogy 15 napon belül kell a gazdálkodónak bejelenteni a káreseményét. Most, mivel egységes különbadási időszakban vagyunk, így május 31-ig szól a jelenlegi jogszabály, hogy be lehet jelenteni. Viszont mi szeretnénk június 9-ig az egységes különbadásának határidejéig meghosszabbítatni a minisztériummal, mert olyan nagy számú, azt látják a kollégáink, hogy nem fogják tudni végrehajtani két feladatot együtt. Ugye 18 ezer gazdálkodó van a Vármegyében, abból 11 ezeret szolgálunk mi ki, a kisebb gazdálkodókat, ők azok, akik napi szintű kapcsolataink vannak velük, de ilyenkor egyébként a fagykár bejelentéseknek is az öme majdhogy nem 100%-a a falugazdászokon keresztül történik. Nyilván ez egy kincstári felületen történik ez is, de ezzel már a falugazdászokon

0: segítsenek a gazdálkodóinkon. Nyilván, aki csak szőlővel, gyümölcsel foglalkozik, ott ez hatványozottabb a probléma, mert csak azzal foglalkozik, így nem lesz bevétele, valahogy túl kéne élnie. Én azt gondolom, a következő időszak a szőlőgyümölcs termesztőknél arról kell, hogy szóljon, hogy próbáljuk menteni a ültetvényállományt a következő évre. Nyilván ugyanúgy növényvédelmi feladatokat végre kell hajtani, és ha lesz is valami termés, azt lehet, hogy inkább sajnos le kell majd dobni a szőlőről ahhoz, hogy magát a növényt tudjuk megőrizni, az ültetvényt, hogy gyakorlatilag hajtás növekedmény legyen, a termést fogja a növényt, ezt a legyengült növényállományt.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Vendégünk Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskunvár megyei szervezetének elnöke. Visszatérve itt a fagykára, hogy milyen hatása lehet, tehát ugye, hogy szőlő és gyümölcsösök fagytak el, mit érzékelünk ebből majd, hogy akár a borkészítés kapcsán is visszaesés, ugye a gyümölcs ültetvények tekintetében, tehát hogy a egyszerű hallgató mit képzeljen és mire számíthat? Vagy drágulás is egy úttal ez
2: van,
1: az is?
2: Hát a piacról nagyon nehéz mit mondani. Sajnos a piacot nem alapjában a termelő vagy a termés határozza meg, itt általában nem a termelő az, aki ebből esetleg jobban tudna járni. Gabona, amiről ugye évek óta beszélünk, hogy itt az ukrán gabona behozatal és egyebek, ami súlyosbítja a helyzetet, ez most is látszik, mert annak ellenére, hogy nagyon alacsony termés átlagok látszódnak, a piac az még nem mozdult abszolút, tehát nagyon alacsony árakkal párosul. Nyilván gyümölcsből importra lehet számítani. Az, hogy milyen minőség és milyen áron, ez egy jó kérdés. Ha a mai híreket megnézzük, ugye itt a behozatalok kapcsán küzdöttünk, mint kamara is a dél-amerikai vámmentes megállapodások ellen, és sajnos az kell, hogy mondjam, hogy igazunk lesz. Most látszik, hogy ott minőségben mi az, amit tudnak. Görög állami hatóságok híreiből a mai napokban olvasható, hogy az első brazil fagyasztott csirke, mert szállítmány megérkezett, és gyakorlatilag az egész szállítmányt vissza kellett fordítani, mert szalmonellával fertőzött volt a hús. Itt az, amire mi próbáltuk mindig felhívni a figyelmet, hogy az itthon megtermelt árukat kellene valamilyen szintű piacvédelme ellátni, de sajnos az uniós jogszabályok azok ránk is vonatkoznak. Én azt gondolom, egyébként attól függetlenül ellátás lesz. Nyilván, ha borra tekintünk, ott, ami egyébként a piacon a tavalyi borkészlet kapcsán kialakult, az most abból a szempontból azt gondolom, hogy szerencsés, mert egy készlet föltöltődés volt, tehát túlkészlet volt, nem tudták el

0: adni a borászok a boraikat, így most gyakorlatilag a piac le fogja tudni vezetni azt a túlkészletet, ami van. Idei szőlőből nem nagyon fog kellni bort készíteni sajnos.
1: Van olyan gazda, aki akár fel is adja?
0: Igen, sajnos a napi helyzet az, hogy ugye az egységes kérembeadási időszak van, falugazdászaink ezzel dolgoznak most, ez egy kampányfeladat, hogy nagyon sok gazdálkodó azért nem adja még be például az egységes kéremét, mert még nem tudta eldönteni, hogy vessen vagy ne vessen, mert ezzel a talajkörnyezettel, ezzel a piaci helyzettel lehet, hogy jobban jár a pihentetét a területét, tehát ez is egy létező probléma, de nagyon sok gazdálkodótól azt kapjuk, hogy ezt az évet még végig csinálja, de ha veszteséges lesz, akkor inkább üresen adja a területét, pihenteti a területét, mert egyszerűen a tartalékaikat nem élik már fölfele gazdák, és azért nyilván van egy szint, amikor azt mondja, hogy megélhetésem az szükséges pénzeszközöket már nem fordítom vissza, mert nyilván az élet az erősebb.
1: Aki beadja ugye a kárbejelentését, mikor az számíthat kompenzációra? Ez hogy működik egyébként?
0: Nagyon nehéz erre mit mondani, ugye, mert most gyakorlatilag egy teljesen új kormány áll föl, gyakorlatilag jelenleg nincs agrárminisztérium.
1: És egy kicsit nehezítő körülmény tud lenni
0: akkor
1: most.
0: Igen, gyakorlatilag az egész kamarai intézésben is én ezért fogalmaztam óvatosan, hogy alaphelyzetben gyakorlatilag a rendszer az úgy épül, hogy ilyenkor bejelenti a kárát a gazdálkodó, a hivatal azt leellenőrzi, agrárkormányú agrárügyi főosztálya volt eddig, hogy aki ezt leellenőrizte, kiment helyszínelőrzésnyi bizonyos százalékban, és gyakorlatilag megvárták a betakarítási időszakot, hogy akkor mi az, ami egyébként termése keletkezik a gazdálkodónak, vagy nem keletkezik, és nyilván az árbevétel kiesés függvényében történik a kár kifizetés végén. Gyakorlatilag ősszel várhatnak leghamarabb ebbe a gazdálkodók pénzt, nagyjából ez volt a gyakorlat.
1: És az várjuk a csapadékot, az előrejelzések mutatják, hogy várható, hát reméljük, hogy nagyobb mennyiség is eléri Bács-Kiskunvár megyét majd.
0: Adja Isten, hogy minél több csendes esőnk legyen. A májusi esőnk, ami aranyat érő eső, az megérkezzen.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, elnök úr, és várjuk vissza legközelebb is.
0: Én köszönöm a gazdatársaim nevében is a lehetőséget.
2: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon. Most

0: ez volt az Óra Slágere a Rádió 1 gongon.
1: Ha tudod a dal címét, előadó nevét, akkor a 29-414-020-as SMS Viber számon jelentkezz már is az Oklahoma Burger menüért, hiszen ez az óra nyereménye, és bekerülhetsz a napi fődés sorsolásba is. Csupán a nyerni szeretnék üzeneteket várom, még nem késő elküldeni. Déltől Daily Mix, addig pedig még néhány igazi mai sláger, például a Swish Disco-éktól. Ez most az Ella Hendersonnal készített daluk, a React, mindjárt a Rádió 1 gongon.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett!
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Szia!
10: Hello!
9: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
10: Bonjour!
9: Hola!
11: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
9: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészetben. Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong. Sokan jelentették és telefonáltak, SMS-t írtak. Köszönjük szépen a közlekedési hírt, hogy a 44-esen mérnek a reptérnél, a városba felé tartókat mérik most. Köszönjük az információkat. Az útinform pedig arról tájékoztat, hogy az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométerek között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, és a forgalom sáverhúzással két szűkített sávon halad. Már is megyünk tovább a Delirium és Sarah McLachlan közösével. Egy régi-régi nagy kedvenc, ez a Silence itt a Rádió egy gongon. Közben pedig sorsolok egy hallgatót, aki nyerhet egy Oklahoma burger menüt, amennyiben jól megnevezi az óra slágerét.

0: Itt a rádió egy gongon, kiderül mindjárt, hogy mi volt az óra slágere. Hallgatunk.
1: Szia, Liza vagyok.
0: Hallgatunk, mondja. Szia, Liza! Faragó Miklós a rádió egy gongból, és igen, az óra slágerét kellene megnevezned.
1: Hurt és Purple Disco Machine-tól a Beautiful Life.
0: A wonderful life, de elfogadom.
1: Wonderful life.
0: Tökéletesen.
1: Majdnem.
0: Megoldottad a feladatot, úgyhogy Oklahoma burger menü a tiéd, Liza.
1: Jó, ide, szuper, köszönöm.
0: Ezt most megnyerted, ez az óra nyereménye, a garantált nyeremény, és délután sorsolunk még egy napi nyereményt, amiben van egy gépjármű műszaki vizsga lehetőség, meg páros napi egy, majd a második Kecskeméti Summer Festre, ami nyáron lesz itt Kecskeméten.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen, és reméljük a napi nyereményt is megnyerjük.
0: Melyikre lenne nagyon szükség? A műszaki vizsgára?
1: Nem, inkább egy kikapcsolódásra.
0: Egy kikapcsolódásra. Utána néztél már egyébként, hogy a fesztiválon kik lesznek a fellépők?
1: Nem, az idejét még nem ellenőriztem.
0: De tavaly voltál esetleg az elsőn?
1: Sajnos nem, de hallottam.
0: Hogy jó volt.
1: Nagyon jó volt. Okay. Aztán akkor volt majd a talán.
0: Igen, igen, és nem nagy titok, hogy idén is jön állítólag.
1: Na, akkor biztos, hogy nem hagynánk ki, reméljük, hogy meg is nyerjük a
0: jegyet. Oké, maradj volna a adáson kívül, beszéljük a részleteket. Szép napot!
1: Rendben, köszi, szia!
0: És valóban nagy nevek várhatóak majd július végén. Majka mellett Dash, Azaria, Kowalski meg a Vega, csak hogy még néhány nevet említsek, és kedvet kapjatok, hogy játszatok velünk. Két órás Daily Mix ma is Kamrád felvételét tartogatom nektek rögtön az elején, ez lesz a Be Mine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó cheeseburgert, de akár az

0: a rádió egy gongon. A Risburger and Barbecue Kecskemét, a Diósgumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
1: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer... De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
7: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Állj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13. Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
9: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
10: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6 millió 978 ezer forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
11: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
14: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TL. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az a lelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá KTE!
15: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
15: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
16: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
18: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
19: Reklámot hallottak.
20: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Megújul a Mogyorós liget Kecskemét belvárosában, súlyosbodik az aszályhelyzet, megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Látványos zöld felületi fejlesztés kezdődött a kecskeméti Mogyorós ligetben a nagy templom és a városháza közötti területen. A kecskeméti város üzemeltetési non-profit Kft. Munkatársai közel 400 négyzetméteren új gyepszőnyeget terítettek le, amelyet folyamatos öntözéssel erősítenek meg a következő időszakban. A parkba emellett 6 új mogyorófát is ültetnek. A fejlesztés célja egy élhetőbb, természetközelibb és lakosságbarát közösségi tér kialakítása. A város üzemeltető a fűrelépni szabad szemléletet szeretné erősíteni a park átalakításával. A Mogyorós liget felújítása része annak a több éve tartó belvárosi zöld programnak, amely során korábban a főtéri díszkertek, kőrágyások, valamint a Szabadságtér és a Hírös Forrás környezete is megújult. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, hogy ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
22: A folyóink, illetve a tavaink vízállása viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni. Még számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
21: Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka pedig már csak nem 3 évtizede tart. A Gemenc ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az aszály és a csapadék hiány. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, de késő estétől délen délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenhol megszűnik a csapadék. A szél nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. Holnap nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható.
19: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
23: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!
23: Rádió
24: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

slágerek mixben. Ez a Déli Mix a Rádió Egyen. Minden délben. Isteni ízek, fesztivál élmény, ezekre számíthatsz, ha beszállsz legújabb játékunkba. Az Óra Slágere a Rádió Egy gongon.

Rádió 1 gongot hallgatjátok itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, interneten a radio1gong.hu-n. Rádiózzunk együtt, én 14 óráig itt vagyok veletek, elkezdődött a 2 órás Daily Mix, a mikrofonnál Faragó Miklós. Lady Gagával megyünk tovább, de gyorsan mondom, hogy mi a teendő, hogyha szeretnétek nyerni tőlünk egy óra nyereményt, ami még mindig egy Oklahoma Burger menü a Ritz Burger & Barbecue-ban, és ma is van még egy napi nyereményünk, amit délután 4 és 5 óra között sorsolunk ki. A nap nyereménye egy gépjármű műszaki vizsga, illetve páros napi belépő egy a második Kecskeméti Summer Fesztiválra. A játék nagyon egyszerű. Az óra slágerét keressétek meg, megjelölök egy dalt ebben az órában is, és jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet a 29

Most koncentrálj! Most készítsd elő a telefonodat! Most nyomd ki minden egyéb hívást! Hiszen most következik az Óra Slágere, az igazi mai slágerek sorában. Az Óra Slágere a Rádió 1 gongon.

0: ez volt az Óra Slágere a Rádió egy gongon.
1: Ugye mindenki tudja, mi a feladat. 29 414 020 az SMS Viber számunk, ennyit adok még segítségül. Na meg az, hogy a nyerni szeretnék mondatot írjátok meg ide, hiszen elhangzott az Óra Slágere. Ha nyerni szeretnétek, akkor rajtatok a sorna, meg egy kis szerencse kell. Nem sokára elárulom, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban, de most Ray Dalton énekel, ez a

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Napos gomolyfelhős időre van kilátás a délutáni órákban, most 20 fok van, 23 lett a maximum. Hétvégére is egyébként csapadék nélküli előrejelzést látok, vagyis sok napsütésre számíthatunk, azért gomolyfelhők megnövekedhetnek, de zápor, zivatar csak elszórtan fordulhat.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
2: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió 1.
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix, az igazi mai slágerek

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal folytatjuk. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométerek között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Szeged felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani. Onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. A javasolt kerülő utat táblák jelzik, az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: És ne felejtsük el, hogy holnap Kadafalván útkarbantartási munkálatokat végeznek a Boróka és a Darázs utca kereszteződésében is majd 8 és 16 óra között. Hamarosan egy szerencsés rádiógong hallgatónak a telefonja megcsörren, mert hívom majd az óra nyertesét, aki megnevezheti az óra slágerét. Kesmír dalával pedig megyünk tovább itt a Daily Mixben, ez már a Wild Ride. Kellemes péntek délután!

0: barátja.
1: Lédésen
2: ellemulaszt az igazi mai slágerek sorában a legértékesebbet.
1: Az óra slágere
2: a rádió egy gongon.

0: ez a rádió egy gong, csak igazi magyar sláger vagy is.
1: Halló,
0: ki van a vonalban? Én Faragó
1: Miklós vagyok. Enikő vagyok, szia.
0: Hello, Enikő. Az óra slágerét kellett megtalálni ebben az órában is. És megtaláltad?
1: Igen, szerintem a Disturbed-től a Sound of Silence volt.
0: Igen, ezt a dalt jelöltem meg, úgyhogy ezért a válaszért jár az óra nyereménye, ami tudod, hogy mi igaz?
1: Ma kivételesen nem tudom.
0: Na miért? Tegnap is ez volt, meg tegnap előtt is, meg hétfő volt? Kérdezhetném azt is, hogy mi volt a hétfői óra nyeremény?
1: A burger, nem?
0: Igen, igen, azóta is. Ez egész héten ezért lehetett játszani.
1: Ja, még, azt nem tudtam.
0: Ma még ez az óra nyereménye. Oklahoma Burger menü a Ritz Burgerer Barbecue-ba, úgyhogy ezt nyerted.
1: Na, szuper. Na meg... Én elsősorban a napi nyereményed játszok.
0: Hát az feltétel, hogy most beszélünk, igen. Mert a napi nyereménye, akkor azt nagyon jól tudod, hogy mi. Az is.
1: Igen, a napi belépő az. Summerfestre.
0: Úgy van.
1: És a műszaki vizsga.
0: Na, tökéletesen. Hát akkor képbe vagy, Enikő. Tudod te, hogy miért lehet játszani, úgyhogy az esély megvan, jó? Oké.
1: Okay. Köszönöm.
0: Fagyisztál ma már egyébként, hogy ma van a fagyi napja?
1: Nem, de majd megyünk.
0: Jól van, oké. Okay. Te pedig mehetsz jövő héten akkor burgerezni is, úgyhogy jó étvágyat majd ahhoz is.
1: Köszönöm szépen.
0: Fogynak az óranyeremények, még 3 burger menü, vár rátok. Egyet még én a következő órában valakinek oda szeretnék adni, a maradék 2-t pedig majd Kormos Zsolt délután adja oda a szerencsés nyerteseknek. A Daily Mix Lady Gaga slágerével folytatódik, ez lesz az Abracadabra, és Zsoltnak nagy feladata lesz délután, mert hogy 4 és 5 között a napi nyereményt is kisorsolja majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó Rizburgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dom Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Rizburgeren barbecue kecskemét, a diós gumi kis körös kecel és a kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Gumiabroncsot szeretne? Nyári, 4 évszakos, acél és alufelni nagy választékban kapható. Az új gumiabroncsokat szereléssel, centírozással kínáljuk.
5: Fredestein gumiabroncs vásárlásakor értékes ajándékutalványt adunk.
4: Az akció 2026. május 31-ig tart.
5: Sigma Marker Kft.
4: Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszervíz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-845.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TL. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá,
9: nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
10: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
11: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
12: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
13: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
14: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
15: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
16: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Meden cég, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
17: Most már tényleg itt az ideje, hogy akciósan beszerezze a tavaszi újdonságokat. Az Alföld áruházban csütörtöktől szombatig 7000 forinttól 15% engedményt adunk, ha bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ne feledje! Szombaton 16 óráig várjuk az Alföld áruházban.
18: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Kecskeméten elegendő férőhely várja a bölcsödés és óvodás gyerekeket. Ma van a Magyar Fagyi napja, Kiskunfélegyházi pedagógus is versenyben van az évtesi tanára címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődtek az óvodai beiratkozások Kecskeméten, miközben a bölcsődei jelentkezések feldolgozása már zajlik. A város alpolgármestere Engert Jakabné szerint jelenleg megfelelő számú férőhely áll rendelkezésre, ráadásul több intézmény felújítása és bővítése is előkészületben van. Rádiónkban elmondta, hogy a kecskeméti önkormányzati bölcsődékben jelenleg 838 férőhely működik, évente átlagosan 800 körüli gyermeket látnak el. Az óvodákban a következő nevelési évben 759 hely szabadul fel, miközben az oktatási hivatal adatai szerint várhatóan 893 gyermek kezdi meg az óvodát. A városban 26 önkormányzati óvoda mellett egyházi és magánintézmények is működnek. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy folytatódnak az intézményfejlesztések, Kadafalván és Ménteleken bővítik és korszerűsítik az óvodákat, emellett a Juhász utcai óvoda teljes felújítását is előkészítik. A város egyébként a nyári szünet idején ügyeleti rendszert és étkeztetést is biztosít a gyermekek számára. Ma van a Magyar Fagyi napja, ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte így vármegyénkben is különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
20: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja.
19: Elindult az év tesi tanára szavazás, amelyet idén is a Magyar Diáksport Szövetség szervez. A Bács-Kiskun vármegyei jelöltek között ott van a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium testnevelő tanára, Gácsi Kisgerda is, akire most a közönség szavazhat. A verseny első fordulója vármegyei szinten zajlik, a továbbjutókról a közönség dönt, a szavazás május 11-ig tart, az eredményeket pedig másnap hirdetik ki. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós. Folytatódik a Daily Mix és nyereményjátékunk, ahol továbbra is egy Oklahoma Burger menüt nyerhettek a Ritz Burger and Barbecue-nak köszönhetően. SMS Viber számunk a 29-414-020-as. Itt tudtok jelentkezni a játékra, egy nyerni szeretnék üzenettel. A feladat pedig csak annyi, hogy keressétek meg és találjátok meg az óra slágerét. Megjelölök egy dalt ebben az órában is, egy hölgy fogja énekelni majd az óra slágerét. Ennyit segítek, de többet most nem. James Hype pedig már is jön a Ferrari-val.

Ez volt az Óra slágere a Rádió egy gongon. Azonnal üzenj, ha nyerni szeretnél. Daily Mix. Csak itt a Rádió egyen. Csak itt a Rádió egyen.

0: Rádió 1-en. Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágermű.

itt a Rádió 1 Gong. Autósok, figyelem, többször felhívtuk már a figyelmet, hogy holnap aszfaltozási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják majd a Boróka utca és a Darázs utca kereszteződésének egyik ágát Kadafalván. A korlátozás viszont a 216-os autóbuszvonal közlekedését is érinti, úgyhogy akik azzal holnap közlekednek, figyeljenek, mert több megálló ideglenesen kimarad majd.

a Rádió 1 Gong és a Daily Mix. Autósok, figyelem, az 5-ös főúton több helyen is forgalomkorlátozás van. Egyrészt alsó Németh-től délre kátyúznak, így a 25-ös 31-es kilométerek között félpályás lezárása, torlódásra kell készülni. Kecskemét közelében az M44-es autót csomópontjánál dolgoznak az útépítők és útszűkületre, és jelentős sebességkorlátozásra készüljetek a 74-es kilométernél. Aztán Kecskemét Kossuth lakótelep város részén kábelt fektetnek, a 78-as 80-as kilométer között a félútpályát zárták le. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, akkor jelezzétek nekünk. SMS Viber számunk a 29 414 020, ide írhattok nekünk, és ide vártam a nyerni szeretnék üzeneteket is. Mindjárt sorsolok egy hallgatót, aki megnevezheti az óra slágerét, és viheti az óra nyereményt, és esélyt kap a nap nyereményére. Itt a Daily Mixben pedig hangolódunk a hétvégére. Rengeteg program vár ránk Kecskeméten is, és a környéken 14 óra után Kormos Zsolt majd jön egy programajánlattal, de én még most jövök Docsi dalával itt a Daily Mixben.

0: most az utolsó burger menüt tudom odaadni a szerencsés hallgatómnak, hiszen véget ért a Daily Mix, és az én műsoridőm is lejárt, de bízom benne, hogy hallgatom, itt lesz. Igen.
1: Szia, Kata vagyok.
0: Szia, Kata! Hú, úton vagy, hallom, merre jársz?
1: Épp úton vagyok, úgyhogy le is állok gyorsan.
0: Jó, én Miklós vagyok a rádióból, és az óra slágerét hallgattad, és hallottad. Igen. Ebben az órában. Nevezd meg, hogy ki volt az előadó.
1: Én szerintem Taylor Swift.
0: Hát persze, a dalcímét is kibírod mondani?
1: Persze, The Fate of Ophelia.
0: Szereted ezt a dalt?
1: Igen, nagyon.
0: Na, hát ez most szerencsét hozott, egy Oklahoma burger menüt nyertél.
1: Ó, de szuper!
0: Úgyhogy ez megvan, és megvan az esély a nap nyereményére, a műszaki vizsgára, meg a páros napi jegyre a Kecskeméti Summerfestre majd, ami nyáron lesz.
1: Nagyon-nagyon-nagyon szeretném, úgyhogy szurkolok magamnak.
0: Hova tartasz éppen egyébként? Mi járatban?
1: Most már hazafele vége a munkának.
0: És melyik úton jársz, hogy itt Kecskeméten, vagy Kecskeméttől távol? Merre?
1: Nagykőrös most már.
0: Nagykőrös. Milyen a forgalom Nagykőrös felé?
1: Jó.
0: Mi lesz a hétvégi program, Katalin?
1: Holnap Budapest.
0: Ó, ott mit néztek meg, hogy mi lesz Budapesten?
1: Á, csak csavargás a gyerekkel.
0: Jó, oké, és gondolom vásárlás is egyúttal.
1: Így van, persze.
0: És ma a fagyi napja alkalmából fagyiztok? Tervezitek?
1: Igen,
0: jó,
1: igen.
0: Oké, mi a kedvenc ízed? Van kedvenc ízed fagyiban?
1: Hát én a gyümölcsös, a gyermekem a csokoládét.
0: No, hát remélem, hogy a burgert is szeretitek, ahogy visszatérünk az óra nyereményéhez. Ketten fogyasztjátok esetleg majd azt is el?
1: Így van.
0: Oké, jó étvágyat kívánok hozzá, adáson kívül beszéljük a részleteket. Szép hétvégét.
1: Köszönöm.
0: Kormos Zsolt már itt a stúdióban, úgyhogy 14 órától 5 hallhatjátok. Találkozhatok vele hétvégén is, velem pedig majd a főtéren esetleg összefuthatunk. De itt adásban jövő héten hétfőn 10 óra után jövök majd. További jó rádiózást, mindenkinek kellemes hétvégét. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. Jön majd a Wonderful Life a következő óra elején. Viszonthallásra, sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A rizbörgeren barbecue Kecskemét, a diós gumi kis körös kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
10: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
11: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
12: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
16: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
17: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agrokeráruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Rengeteg volt a gyorshajtó, egy sofőr 140 ezres bírságot kapott. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Különleges programokkal ünneplik a Planetáriumok világnapját Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Mozgalmas hetük volt a rendőröknek Bács-Kiskun vármegyében, összesen 63 közlekedési balesetnél kellett intézkedniük, ezekben 26-an sérültek meg. Az egyenruhások emellett 11 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból, közülük ketten balesetet okoztak, számolt be róla a vármegyei rendőrség. Az érintettek ellen eljárás indult, jogosítványukat minden esetben bevonták. A gyorshajtókra is kiemelten figyeltek, egy hét alatt 1499 sebességtúllépést rögzítettek a vármegyében. Volt olyan autós, aki lakott területen az engedélyezett 50 helyett 103 km/órával száguldott, ezért 140 ezer forintos bírságra számíthat. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
19: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételkonzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
18: rendkívüli programokkal csatlakozik a Kecskeméti Planetárium a Planetáriumok Világnapja kezdeményezéshez a hétvégén. A szervezők az utazó planetárium közreműködésével hibrid programokkal várják a látogatókat, adta hírül a Kecskeméti Planetárium. Az érdeklődők 25 perces csillagászati bemutatón és teljes kupolás filmvetítésen vehetnek részt, amelyek kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólnak. Emellett előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek a szervezők. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok! 9 perccel 2 óra után, gyönyörű péntek délután kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, és persze minden netes hallgatónknak a határon innen és túl. Kormos Zsolt vagyok, a megfigyelések szerint a tettek mezeje ma két részre szakadt. Vannak a szerencsések, akik már a hétvégig grill terveket szövögetik, és vannak a hősök, akik ezen a héten az érettségi pacsorokban izzadtak. Nekik üzenjük, dobjátok el a tollat, dőljetek hátra, mi pedig garantáljuk a regenerációt. Jöhet a pénteki beat. Hamarosan érkezik a programajánló, ahol megnézzük, hol lehet kipihenni a hét fáradalmait. És ami a lényeg, folytatódik az óra slágere a Rádió egy gongon. A recept egyszerű, figyeljétek a dalt, amit megjelölünk, és aki elsőként küldi a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és vissza is hívjuk, egy bődületesen finom. Mondhatni, marha jó Oklahoma burger menüt vághat zsebre, sőt mi több, aki velünk játszik, bekerülhet a napi kalapba is, egy 40 ezer forintos műszaki vizsga és egy páros belépő a Summer Fesztiválra várja a nyertesünket. Figyeljetek, mert ez a dal bármikor érkezhet. Szinte, de annyit segítek, hogy a programajánlatok utáni dalt kell figyelnetek, és az előadó nevén kívül csak a dal címét kérdezem majd. Akkor most belehúzunk a péntek délutánba. Jöhet egy igazi mai sláger, Martin Garrix és a Butterflies.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 3:43. Ha még nincs meg a hétvégi haditerv, akkor most figyeljetek, mert választék az van bőven. Holnap minden út Helvéciára vezet, ahol a gazdák megmutatják, mi az a lóerő. Reggel 8-kor traktoros felvonulás, aztán jöhetnek az ügyességi és erőhúzó versenyek. Igazi benzinszagú szombat délelőtt ígérkezik. De a kultúra és a hagyomány szerelmesei sem maradnak hoppon. Zajlik a Gyergyó hétvége. Holnap délelőtt a Népi Iparművészeti Gyűjteményben népi játékokkal és bábelőadással hangolhatnak a családok. Délután 3-tól pedig a főtéren a gyergyói táncosok és hagyományőrzők veszik át az uralmat. Aki pedig inkább az univerzum titkait kutatná, irány a planetárium. A világnap alkalmából szombaton és vasárnap is rendkívüli bemutatókkal várnak mindenkit. És egy titkos tipp a holnap estére, Katonatelepen a sportpályán majális és sportnap lesz, ahol este 7-kor a pályaszélén már mindenki a Nikasze Périmenót fogja énekelni, ugyanis érkezik Delhusa John. De mielőtt még elindulna a hétvégi nagyüzem, ne feledkezzünk meg a mának szóló élvezetekről sem. Következik az óra slágere a Rádió 1 Gongon, és már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A szerencsés hallgatót megvendégeljük egy brutális Oklahoma burgerrel, és bekerül a fődíj sorsolásba, ahol 5 óra előtt egy 40 000-es műszaki vizsgát és egy kétszemélyes Summerfest belépőt is lehet majd nyerni. Füleket a rádióra, jegyezzétek meg a most következő előadó nevét és a felvétel címét.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
3: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
2: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
3: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
2: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
4: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
5: Úgy is tett!
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
8: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újratöltve. Spátrendexpo.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A májusi időjárás pont olyan kiszámíthatatlan, mint a matek érettségi utolsó feladata. Lássuk, mire számítson az, aki ma délután a teraszra vagy a kertbe vágyik. Igazi kellemes napunk van, a napsütést néha felhők zavarhatják, és bár elvétve egy-egy gyenge futószápor beköszönhet, jelentős csapadék nem rontja el a hangulatot. A szél mérsékelt marad, és a csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. Holnap már több felhő érkezik, és zivatarok is kialakulhatnak. De marad a 27 fokos meleg. Ma van a fagyi világnapja, és ez a mostani kellemes idő a legtökéletesebb hőmérséklet, mert ilyenkor a fagyi sem olvad meg, és még pulóver sem kell. Ez volt az időjárás, a folytatásban egy sírrendel megyünk tovább. Következik a Kenra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Itt a Rádió Egykong, egészen pontosan 3:43-ban. Aki ma időben haza akar érni, annak nem árt egy kis stratégiai tervezés. Az M5-ös autópályán Kecskemét északnál a 74-es kilométernél a csomópontot építik át. Így ott Budapest felé csak felhajtani tudtok, a lehajtóág zárva. Aki Röszke felé tart, ott se le, se fel nem tud menni ebben a csomópontban. Sőt, az elkerülőn a 81-esnél is belső sávzárás van. A 86-os és a 93-as kilométer között pedig új terelés lassít. Budapest felé sávelhúzás, a Kecskemét délpihenőnél pedig Budapest felől nem lehet lehajtani. Sem az 54-es út, sem a pihenő nem elérhető. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió Egy Gong csapata. Nem sokára jövök szerencsés hallgatónkkal, aki elárulja majd, melyik volt az óraslágere. Most pedig következik Martin Garrix és a Told You So.

0: Halló, halló.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Marci.
0: Szia.
1: Egyetlen kérdésre várom a választ. Melyik volt az óraslágere? Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Valmártól az Úristen.
1: Így van, tiéd az Oklahoma burger menü. Jó étvágyat kívánok hozzá. Kóstoltál-e már ehhez hasonló burgert?
0: Nagyon szeretem a hamburgereket. Egyébként vegetáriánus vagyok, de néha-néha teszek kivételt, úgyhogy ez egy kivételes nap lesz majd.
1: Legyen kivételes nap, lehet, hogy elcserélik neked vegetáriánus burgerre. És bekerültél a fődíjsorsolásba is. Egy 40 ezer forint értékű gépjármű műszaki vizsgát fogunk sorsolni 5 óra előtt és egy páros napi belépőjegyet a második Kecskeméti Summer Fesztiválra. Mit szólnál ezekhez a nyereményekhez?
0: Hát figyelj, jövő héten jár le az autó, vagy jövő hónapban jár le az autón vizsgálja, ez egy csúcs szuper nyeremény lenne számomra, úgyhogy manifestálom akkor.
1: Jó, szerintem tedd ezt, egyébként azt elárulom, megsúgom, ha véletlenül nem most járna le a műszakid, akkor ezt 2 évig felhasználhatnád ezt a lehetőséget, ezt a többi hallgatónak is mondom, mert a következő órában még lehet jelentkezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok szerencsét kívánok.
0: Sziasztok.
1: Az első kört lefutottuk, az Oklahoma burger, a következő órában is keresi a gazdáját. Nem sokára elárulom majd, melyik az a világsztár, akiért a közvélemény szerint most rajongani kell, és miért pont egy olyan hobbija van, amitől még a kecskeméti piacon is leesne az állunk. Rövid reklám, és a hírek után folytatjuk egy igazi mai slágerrel. Lady Gaga érkezik, és a The Dead Dance.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Rizbörgeren barbecue kecskemét, a diós gumi kis körös kecel és a kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
14: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon!
15: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
15: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
16: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
11: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
18: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TL. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá, KTE!
19: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
20: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Megújul a Mogyorós Liget Kecskemét belvárosában. Súlyosbodik az aszályhelyzet, megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Látványos zöld felületi fejlesztés kezdődött a kecskeméti Mogyorós Ligetben a nagy templom és a városháza közötti területen. A Kecskeméti Város üzemeltetési nonprofit Kft. Munkatársai közel 400 négyzetméteren új gyepszőnyeget terítettek le, amelyet folyamatos öntözéssel erősítenek meg a következő időszakban. A parkba emellett 6 új mogyorófát is ültetnek. A fejlesztés célja egy élhetőbb, természetközelibb és lakosságbarát közösségi tér kialakítása. A város üzemeltető a fűre lépni szabad szemléletet szeretné erősíteni a park átalakításával. A Mogyorós Liget felújítása része annak a több éve tartó belvárosi zöld programnak, amely során korábban a főtéri díszkertek, körágyások, valamint a Szabadságtér és a Hírös Forrás környezete is megújult. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. A csapadék hiánya földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, hogy ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
22: A folyóink, illetve a tavaink vízállása viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni. Még számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
21: Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka pedig már csaknem 3 évtizede tart. A Gemenc ZRT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az aszály és a csapadék hiány. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, de késő estétől délen délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenhol megszűnik a csapadék. A szél nagy részt mérsékelt marad, a hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. Holnap nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy gonga holcsak, igazi mai sláger megy. 9 perccel 3 óra után szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. A péntek délutáni adrenalin szint már a maximumon van. És ha valakinek még hiányozna, az a bizonyos kezdőnök és a hétvégéhez jó helyen jár. A hangulat a stúdióban már most vibrál. Az igazi mai slágerek pedig csak arra várnak, hogy felszabadítsák a bennetek lévő feszültséget. Nem sokára érkezik majd a Pletyka robot, ahol egy olyan világsztárról rántjuk le a leplet, akiről senki nem gondolta volna, hogy ilyen hobbija van. És ne feledjétek azt sem, most van az utolsó lehetőség arra, hogy megtaláljátok az óra slágerét, és megírjátok nekünk, hogy nyerni szeretnétek. SMS és Viber számunk 0629 414 020. Óra nyereményünk továbbra is egy finom burger, de ne csak arra hajtsatok, mert itt van a műszaki vizsga és a páros belépő a Summer Fesztiválra is a kalapban. Remélem sikerült felcsigázni az érdeklődéseteket. A folytatásban indítom már is Ray Dalton igazi mai slágerét. Következik

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

4:06 azt beszélik a Rádió 1 Gong folyosóin, hogy léteznek még igazi úriemberek Hollywoodban, és a közvélemény szerint Keanu Reeves viszi a pálmát. Friss hírek szerint évek óta titokban finanszíroz egy gyermekgyógyászati alapítványt, de a nevét soha nem engedte kiírni sehova. Mondván, ő csak azt teszi, amit bárki tenne a helyében. Míg mások a vörös szőnyegen pózolnak, ő csak beállt a sorba a stábnak kávét venni. Ez az a fajta sárm, amit mi itt a Rádió 1 Gongon is nagyon bírunk. Maradni az, aki vagy, sikertől függetlenül. Ha ti is szívesen lennétek ma egy kicsit sztárok, vagy csak egy ingyen burgerre vágytok, figyeljétek a most következő felvételt. A dal címét és az előadó nevét jól jegyezzétek meg, utána írjátok meg, hogy nyerni szeretnétek a 0629 414 020-as számra, és akár elvihetitek a napi fődíjunkat is.

0: said forever, now I drive alone past your street. A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Itt a rádió egy gong, pontosan 3:30 van. Azt mondják, hogy a mai 22 fok pont az a kategória, amikor az ablakon kinézve pólót húzol, de a küszöbön már visszalépsz egy vékony kabátért. Lássuk, mit mutat a radar a hétvégére. Ma Kecskemét környékén marad a kellemes májusi idő, néha több felhővel, de jelentős eső nélkül. A szél mérsékelt marad, a délutáni 22 fok pedig tökéletes a pénteki lazításhoz. Holnap már egy kicsit trükkösebb lesz a helyzet, bár napközben 27 fokig melegszik a levegő, nyugaton és északon zivatarok és futózáporok is kialakulhatnak. Vasárnap visszatér a gazdák és a kirándulók kedvence, a sok napsütés és a 28 fok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. Az időjárás után nem sokára jövök az útinformációkkal, és már indítom is következő igazi mai slágerünket. Jön Loy és a Get Lucky.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Az Utinform támogatója a TradeLog Kamion Service. www.tradelog.hu.
1: Ez a rádió egy gong, pontosan 3:44 van. A város pulzusa egy kicsit szaporább lett, a bevásárló kocsik és a hétvégi kirándulók már az utakon vannak. Nézzük, hol érdemes egy kicsit visszavenni a tempóból. A 44-es főúton Kunszentmártonnál csomópontot építenek, az 53-as kilométernél jelzőrök irányítanak. Az M5-ösön Kecskemét környékén továbbra is a 60-as tábla és szűkített sávok vigyáznak rátok a 73-as és a 76-os kilométer között. Az 5-ös főúton, az M44-es csomópontjánál is útépítők dolgoznak, jelentős korlátozás mellett. És egy fontos füles holnapra, Kadafalván reggel 8-tól útkarbantartás lesz a Boróka és a Darázs utca sarkán. Oda nem tudtok majd behajtani szombaton. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra is. A türelem ma is biztonságos hazaérést terem. Nem sokára hívom, nem sokára jövök a mai utolsó hallgatónkkal, a folytatásban pedig itt van.

0: egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Évit keresem.
1: Igen, anyukámat, adom egy pillanat.
0: Oké, megvárom.
1: Hello, Podol Zsolt, tenni vagyok.
0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy gong stúdiójából. Te vagy Éva, ezek szerint.
1: Igen, én vagyok Éva.
0: Szerintem essünk túl a kötelezőkön. Melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
1: Sugar Daddy.
0: Sugar Daddy, egy nagy csikoly után... Így van, azt hiszem valaki ott hátul már nagyon rá van indulva erre a finom burgerre. Bekerültetek a fődíj sorsolásba is, a következő órában legyél telefon és rádió közelben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: 2 óra pörgés kipipálva, de a péntek délután java még hátra van. A következő órában jövök egy gasztrohírrel, ami után más szemmel néztek majd a vacsorátokra. És már be is készítettem egy igazi mai slágert a reklámok és a hírek után. Jön Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dom Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A rizbörgeren barbecue kecskemét, a diósgumi kiskörös kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
18: Figyelsz!
13: Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
18: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll.
7: Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
19: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localpizza.hu.
20: Alapozza nyár a plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
21: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Kecskeméten elegendő férőhely várja a bölcsődés és óvodás gyerekeket. Ma van a Magyar Fagyi napja, Kiskunfélegyházi pedagógus is versenyben van az évtesi tanára címért. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődtek az óvodai beiratkozások Kecskeméten, miközben a bölcsődei jelentkezések feldolgozása már zajlik. A város alpolgármestere Engert Jakabné szerint jelenleg megfelelő számú férőhely áll rendelkezésre, ráadásul több intézmény felújítása és bővítése is előkészületben van. Rádiónkban elmondta, hogy a kecskeméti önkormányzati bölcsődékben jelenleg 838 férőhely működik, évente átlagosan 800 körüli gyermeket látnak el. Az óvodákban a következő nevelési évben 759 hely szabadul fel, miközben az oktatási hivatal adatai szerint várhatóan 893 gyermek kezdi meg az óvodát. A városban 26 önkormányzati óvoda mellett egyházi és magánintézmények is működnek. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy folytatódnak az intézményfejlesztések, Kadafalván és Ménteleken bővítik és korszerűsítik az óvodákat, emellett a Juhász utcai óvoda teljes felújítását is előkészítik. A város egyébként a nyári szünet idején ügyeleti rendszert és étkeztetést is biztosít a gyermekek számára. Ma van a Magyar Fagyi napja, ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte így vármegyénkben is különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
23: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja.
22: Elindult az év tesi tanára szavazás, amelyet idén is a Magyar Diáksport Szövetség szervez. A Bács-Kiskun vármegyei jelöltek között ott van a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium testnevelő tanára, Gácsi Kisgerda is, akire most a közönség szavazhat. A verseny első fordulója vármegyei szinten zajlik, a továbbjutókról a közönség dönt, a szavazás május 11-ig tart, az eredményeket pedig másnap hirdetik ki. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A szél veszít erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet a térségben napközben 20 és 26 fok között alakul. A hétvégén a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten eshet kevés eső, aztán napközben az ország nagy részén nem várható csapadék.
24: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermej.

Sziasztok! 4 óra múlt 10 perccel. Kormos Zsolt vagyok, és a Rádió 1 Gong utolsó nagy péntek délutáni felvonása kezdődik Kecskeméten, Nagykörösen és Csongrádon. A parkolók a városban lassan megtelnek, a bevásárlókocsik zörögnek. Mi pedig itt vagyunk továbbra is veletek, hogy a káoszból harmóniát csináljunk az igazi mai slágerekkel. Azok számára, akik most csatlakoztak hozzánk, elárulom, hogy nem sokára érkezik egy gasztropletyka, amiben megnézzük, mi az a fűszer, amiért ma megőrül a világ. És ami a legfontosabb, nem sokára kiderül, kié lesz a gépjármű műszaki vizsga és a Summer Festival páros belépője. Mondanom sem kell, az izgalom még csak most kezd a tetőfokára hágni. Érdemes lesz tehát velünk maradni. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! A folytatásban érkezik Teddy Swims, ez a The Door.

A Rádió egy gong, 9 perc múlva 5:30. Azt beszélik a világ konyháiban, hogy a legújabb gasztro őrület nem egy különleges hús vagy édesség, hanem egy porrá őrölt japán gomba, ami láthatatlanná teszi a kalóriákat. Persze, a tudományos megfigyelések szerint ez csak egy jól hangzó marketing. A pletyka azért mondja láthatatlannak a japán gombaport, mert ha egy egészséges, de unalmas ételre, mondjuk párolt brokkolira rászúrod, az agyad azt hiszi, hogy egy szaftos steaket eszel. Ezzel gyakorlatilag átvered az ízlelő bimbóidat. Úgy érzed, bűnöztél, közben meg csak zöldséget ettél. De amíg nálunk ilyen nincs, maradjunk a biztosnál. Nem sokára jön a fődíj sorsolás, és valaki a hamburgereken túl egy 40.000 forint értékű gépjármű műszaki vizsgát és egy páros napi belépőjegyet nyerhet a második Kecskeméti Summer Fesztiválra. A folytatásban nem sokára jövök az időjárással, és már indul is Metzger Viki felvétele a Let You Let Me Go.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ez a Rádió egy gong. Fél öt lesz 3 perc múlva. Remélem, a hűtőben már hűlnek az italok a holnapi traktoros napra, mert azonnal kiderül, hogy az időjárás nem fogja visszafogni magát a hétvégén. A mai 22 fokos felhőátvonulásos délután után szombaton már igazi kellemes melegre, 27 fokos maximumokra készülhetünk. Bár egy-egy kósza zápor vagy zivatar bárhol befigyelhet, a legtöbb helyen marad a napsütés. Vasárnap ráteszünk még egy lapáttal. 28 fokos csúcsok, szinte zavartalan napsütés és igazi koranyári hangulat vár Kecskemétre, Nagykőrösre és Csongrádra, na meg a környéken.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Fáj a fejem.
4: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
6: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.

0: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Skoda.
2: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
3: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
2: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
3: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
2: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
4: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
7: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
6: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
8: Finomíts. Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
9: Fáj be idén is az időgépbe. Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
10: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
11: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
12: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
13: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Rádió egy gong, 3:45 van, remélem már mindenki a munkahely kapujában áll a slussz kulccsal, de mielőtt gázt adnátok, fussuk át a fekete listát. Az M5-ösön Budapest felől érkezve továbbra is felejtős a Kecskemét délpihenő, és az 54-es út elérése a 91-es kilométernél. Kecskeméten az 5-ös főúton a 78-as kilométernél kábelfektetés, a 86-os környékén közmű munka miatt félpályás a lezárás. A pénteki csúcsban ez bizony komoly torlódást okozhat. Holnapra pedig érdemes feljegyezni. Kadafalván a Darázs utca le lesz zárva, a Boróka utcában pedig csak félpályán fértek el. Aki pedig ma még Alsó-Némedi felé tart az 5-ösön, a kátyúzás miatt félpályás korlátozással számoljon. Ne feledjétek, a kocsi csak fém és gumi, de ti pótolhatatlanok vagytok. Vigyázzatok magatokra is egymásra, nem sokára jövök a fődíjassal, és egy igazi mai slágert indítok. Következik Switch Disco és az I Found You.

0: Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Reggeltől estig, éjjel és nappal.
1: Nagyon régóta ezt hallgatom, mert a legjobb zenéket játszátok.

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napjegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Rizbörgeren Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: A Kikmea mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
12: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
13: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
14: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
15: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
16: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
17: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga, intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
18: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
19: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
20: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
21: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
22: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
23: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3. www.gumispet.hu.
24: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
25: Reklámot hallottak.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most! Rádió
28: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Joel Junior, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
29: Tűz pontosan 5 óra van, ahogy Gergő szokta mondani. Hello mindenkinek is kellemes délután, de Gergő még Szabin a mikrofonnál, Király Tamás mellettem viszont Joer Junior óriási tapsal. Szia!
30: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szavaztok!
29: Mesi az autópályáról, milyen volt az utat Pestre?
30: Hát csak a szokásos, tudod, ilyen délutáni csúcsforgalom van, úgyhogy igen, ilyenkor azért egy kettőször lassabban érek ide, mint úgy általában, amikor éjszaka jövök zenélni, de ez már csak ilyen, szeretem ezt is.
29: Esett valahol, mert itt azért Pesten borul, de alapvetően azért a nap nagy részében egész jó idő volt.
30: Nem, az az igazság, hogy a napfényvárosából én is felhoztam így a napsugarakat, mert hogy amikor felébredtem, akkor elég borongos volt, de most így délután gyönyörű napos időnk van, 26 fok, nem is kell ennél több.
29: És indul a hétvége, és ezt indítjuk egy szenzációs live mixel, és Joel Juniorral elsőként mi jön?
30: Így is van, Purple Disco Machine-nel kezdünk, Wonderful Life, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Azt a mindenit, mekkora kedvenc ez, de jó választás volt, Joer.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívből küldöm mindenkinek. Egyébként a Fét lesznek az alapja. Hát ez nem tudunk mellélődni vele. Én azt szoktam mondani.
0: Zseniális a dal. Hello JJ, köszi ezt a pénteki királymixet. Csak így tovább. Hajrá, Rádió 1, Lacus 78.
1: Lacus. Aztán.
0: Szia Tamás, hello Joer, Eme Live Mix olyan remek, de én még most sem vagyok elég eszperente, mert itt van Szeged fene gyereke, pünköskor Tali az első sorban, hatalmasak vagytok ma is, Pacsi a legnagyobb rajongójtok, Peti pápáról.
1: Peti, nagyon köszi, hogy hallgatsz bennünket, imádom az írásaidat, köszi szépen.
0: És így van, pünköskor találkozunk, pünkös vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, amire, akkor jegyzem meg, a kívánság műsorban lehet páros belépőket nyerni. Az egyik világsztár fellépőnk dala elindul, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió eszlogent, és adom a páros belépőt. Tényleg, amellett, hogy te is ott leszel, ez nagyon fontos.
1: Bezonyám.
0: Te kit vársz a legjobban egyébként a világsztárok közül?
1: Cyril Samphire, Switch Disco. Az az igazság, hogy Samphire-et tavaly én készítettem elő Szegeden egy fesztiválon, úgyhogy hallottam, Cyrilt is hallottam. Switch Disco-ra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert ők egyébként nagyon technikásak, én ilyen online mixeiket láttam, úgyhogy őket nagyon-nagyon kíváncsian várom, és valószínűleg ott az első sor környékén fogom meghallgatni. És hogyha már Switch Disco-ról beszélünk, akkor szerintem pörögjünk is tovább, mert hogy fantasztikus slágereket is készítenek, amellett, hogy nagyon jó diszkósok, úgyhogy érkezzen tőlük a React, ezt valószínűleg élőben nagyot fogjuk hallgatni. Ez itt a Rádió 1.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt tudom mondani, mint az előző zenére. Azt a minden itt jó választás volt ez is, Joel.
1: Nagyon szépen köszönöm egyébként, szerintem ez az idei nyár egyik legnagyobb slágere. Önadőr alkotta egyébként, ők egy DJ formáció, egy producer formáció, és amikor meghallottam először ezt a zenét, akkor tudtam, hogy fú, ennek nagyon lesz jövője. Azóta egyébként a TikTokon már nagyon pörög, és bízom benne, hogy nyáron az összes buliban nagyon sokat fogom még játszani.
0: Ez tulajdonképpen egyértelmű. M5-ös autópályáról sajnos van egy közlekedési infónk. Nagyon sokan írták, hogy Röszke felé Újhartyánál baleset. A 41-es kilométernél egy sem halad a forgalom. 5 kilométernél is nagyobb már a torlódás. Ez neked is egy extra info, Joel.
1: Nagyon várom, igen. Ugye megyek vissza majd Szegedre. Úgyhogy nem tudom, majd valahol lehet, hogy lejövök, kikerülöm. Fantasztikusan hangzik, igen.
0: Jó, M5 Szeged felé 41-es kilométer. Mindenki figyeljen. Mivel megyünk tovább?
1: Hát, hogyha már ennyire nyári hangulatba keveredtünk, akkor szerintem érdemes is ezen a vonalon maradni. Van egy igazi örökzöld nene, új köntösben az Ocean Drive Duke Dumont-tól, itt a Rádió 1-en.

0: Na, egy pici hangulat a Rádió egy születésnapi fesztiválból, az egyik világsztár fellépőnk Sam Feld, és ha már 6 óra után lennénk, akkor most érdemes lenne telefonálni, mert amikor elindul az egyik fellépőnk igazi mai sláger, akkor kell csörögni páros belépőért. Na hát ez még most nem játszott, de a következő órában lesz játék. Szenzációs volt a mix, és nem csak én gondolom ezt így, nagyon sokan írták, sziasztok, de nagyot mentetek most együtt, például Bálintól jött. Köszönjük szépen.
1: Bálint, nagyon szépen köszönjük. Hát nagyot megyünk együtt, igen, ez az igazság.
0: Köszönjük szépen, ez van. Egy nagy tapsot hadd kérjek az érettségizőknek, az első hetet kipipáltuk, nagyon kemény volt. Küldjük a tapsot.
1: Bezonyám.
0: Melyik tantájtól paráztál a legjobban, emlékszel rá?
1: Fú. Hát, hogy őszinte legyek.
0: Semmitől, mert mindent tudtam.
1: Én egyébként az voltam, mert tudom, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy fú, hát az érettségi nem is kell rá készülni, tök lazán lemegy. Én nagyon sokat készültem az érettségire, én nagyon-nagyon rákészültem. Hála Istennek meg is lett az eredménye egyébként. A matektól, matekot vártam a legjobban, mert én ilyen reálos vagyok, meg emelt matekra is jártam. A törítő nagyon rettegtem, de aztán végül az is jól sikerült, úgyhogy ja, nekem ilyen mázlim volt ilyen szempontból, de hallottam, hogy idén amúgy elég nehezek voltak az érettségik.
0: Főleg az első körben, igen, azt mondták, ott a magyarra különösen, hogy ott az nagyon karcolt, de minden esetre tényleg nagy taps mindenkinek, aki lehozta ezt a hetet. Neked milyen a hétvége?
1: Jöhet az ünneplés az érettségizőknek. Én köszönöm szépen, most megyek vissza Szegedre, ma Szegeden leszek, egy születésnapon, holnap pedig egy másik születésnapon, ahol szintén zenélek, úgyhogy pörgős lesz a hétvége, és nagyon szépen köszönöm mindenkit, aki hallgatott. Csütörtökön találkozunk jövő héten a World is My Radio Show-ban.
0: Szenzációs volt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én pedig indítom a kívánság műsort, és mutatom, melyik dal az, amit el kell csípni, ha meghalljuk. 10-ként csörögni, Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőért. Ezt! Accent és a Don't Leave, mert hogy ő is az egyik fellépőnk, ha a következő órában megszólal, 10-ként kell hívni. És persze jöhetnek a kérések is, 06-20-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között. És a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
13: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezmény. Adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
14: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
15: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
16: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
17: Csendből csinálok pénzt.
18: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
16: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt pikk téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés már 35 éve.
20: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
21: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
23: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
24: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
25: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
26: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
27: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden június 10-13. Florida, Timberland és te. DejaVuFesztivál.hu.
28: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi Fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkoló. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi Fagyizó, a te nyári kedvenced.
29: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
30: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
31: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
32: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
33: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TL. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá KTE!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már az élő kívánság műsor. Hello mindenkinek, kellemes pénteket a mikrofonnál, Király Tamás. Nézzük ki az első telefonálónk.
1: Jó napot, itt vagyunk Erdélyben a testvéreimmel, és szeretném anyukámnak küldeni, mivel nagyon hiányzik, meg már egy hete itt vagyunk.
0: Hát de ilyen szép vidéken jó ott lenni.
1: Voltunk már hegyekbe, völgyekbe.
0: És meddig maradtok?
1: Most fogunk hazamenni holnap.
0: Na, hát akkor pihenjetek még egyet, élvezzétek, és nézzük, hogy mit szeretnél küldeni anyukádnak, kiszóljon.
1: A kámrád.
0: Az egy jó választás, kámrád. Akkor a legújabbat hozom tőle, ez a Hug Yourself, neked és anyukádnak indítom. Köszi, hogy csörögtél.
1: Szia.
0: Hello. A kéréseket várom továbbra is, és nagyon fontos, figyeljük ebben az órában is, hogy mikor jön olyan előadó, aki itt lesz élőben a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, mert ha akkor csörgünk 10-ként, páros belépőt lehet tőlünk nyerni.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620 311 111, jönnek a közlekedési infók is. Sajnos baleset van a fővárosban, a Hungárián, a Tököli útnál, többen írták, és az M5-ös autópályán is, Röszke felé Újhartyán térségében, a 41-es kilométernél továbbra is csak egy sávon halad a forgalom, 5 kilométeres torlódás, amire készülni kell. Vezessünk óvatosan! A közlekedési infok után a vonalban pedig nagyon türelmesen várakozik Dani. Te mit szeretnél kérni? Szia!
1: Szeretnék egy Raydaton.
0: Raydaton, oké, okay. Kinek küldjük?
1: Feleségemnek.
0: Azzal az üzenettel, hogy?
1: Hogy nagyon szeretem.
0: Oké, okay. Hát akkor itt az igazi mai sláger Raydatontól, ez a Blood Runnin. Köszi, hogy minket hallgattok.
1: Folyamatosan hallgatunk.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap 25 fok napsütés pici felhővel, de hát ez már szinte nyári idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A kíváncsi műsorban pedig nézzük ki a következő dalkérő.
2: Tűz, azért én vagyok, és itt van még Tőcs Vissza így. Bonyáriak vagyok, és Nagyatádról megyünk haza, mert a meccsen voltunk.
0: Mi lett az eredmény?
2: Megfelelően játszottunk, és nyertünk 5-0-ra.
0: Wow, gratulálok!
2: Köszönjük!
0: Mivel ünnepeljünk? Milyen igazi mai sláger szeretnétek?
2: Excentet kérnék.
0: Az több szempontból is jó választás, egyfelől azért, mert óriási kedvenc a Don't Leave Accent-től, másfelől pedig azért, mert ő is itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, vele is bulizhatunk majd. Az igazi mai slágerét pedig mindjárt indítom. Köszi, hogy csörögtél!
2: Köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5

0: helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és aki jól figyelt, hallott egy fellépőt a Rádió 1 születésnapi fesztivál line-upunkról, és nézzük, hogy ki az, aki a legügyesebben időzített, és ki az, aki tizedik lesz. Rádió 1. Hello, én Király Tamás vagyok.
2: Szia, Robi vagyok, én játékra jelentkezem.
1: Szia, képzeld, te vagy a tizedik!
2: Nagyon köszönöm.
1: Honnan csörögtél?
2: Gyöngyös Halápról.
1: Na kell nekem az a dal, az az előadó, akit hallottál.
2: Már is mondom, Extentől Don't Leave.
1: Gratulálok, ott leszel a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
3: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Köszi, örülünk nagyon.
1: Úgy hallom, többen. Ki az, akivel jöttök?
2: Igen. Lányommal, ő feleségemmel vagyunk itt, tehát feleségemmel fogok menni.
1: Oké, hát akkor a lányod meg otthon marad?
2: Hát most jobb ilyen, de még telefonálunk, hát ha ő is tud jönni a párjával.
1: Jó, hát kellenek ilyenek egyébként, amikor csak a párunkkal megyünk el bulizni, szóval ez...
2: Így van.
1: Teljesen kicsit rendben van. Az itt menni fog. Még egyszer gratulálok és jó hétvégét. Szia!
2: Köszi, neked is, hello.
1: Ez pedig egy újabb igazi mai sláger, Kétó és a Turn the Lights Off, Anikó kérte Békés Csabáról. Neki indítom már is itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Remélem már a legtöbben szépen lassan elindították a hétvégét, és hát 7 óra előtt pár percen már nem dolgozunk. A hétvége pedig zseniális időben 25-27 fokkal telik, majd pici felhő lett, de alapvetően napsütés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Én pedig mindjárt indítom a kívánság műsor második óráját. Ebben az órában is lesz játék. Mutatom, hogy melyik dalt kell keresni a Rádió 1 születésnapi fesztivál fellépői közül. Sam Felt, Kesha, Stronger a következő órában elindul, 10-ként kell csörögni, és adom a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiválra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Kapusszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
9: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
13: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása a legnagyobb legendákkal. Bonnie Tyler, Earth, Wind & Fire, plusz Florida, Timbaland és meg annyi legenda a 90-es és 2000-es évekből. Június 10-13 Szeged, Partfürdő. Ne maradj le! Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
14: Május 8-án az Osamban ünneplem az 1 éves tulinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
15: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
14: Irány az Osan! Spórolj okosan!
16: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
17: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
15: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a lendület, marad így hét után is, és hát marad a torlódás is a fővárosban, például a Rákóczi úton. Az M5-ös autópályán pedig Újhartány térségében történt egy baleset korábban a 41-es kilométernél. Még mindig ott vannak a sérült járművek, több mint 10 kilométer Szeged felé a torlódás. Vezesse mindenki óvatosan. A közlekedési infok után pedig nézzük, ki van a vonalban. Halloween Király Tamás vagyok.
1: Szia, Roland vagyok, és szeretnék egy Seinfeld számot kérni.
0: De ügyes választás. Mi a terve egyébként a hétvégére? A
1: hétvégén versenyzik az egyik kiskutyám, fut, és igazából ez a terv, illetve a munkával fog telni.
0: Akkor sok sikert a versenyhez, meg jó munkát neked. Én pedig indítom az igazi mai slágert Seinfeldtől, egy olyan előadótól, akivel élőben is bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

0: gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és gondoltam, nem húzom az időt, mindjárt az óra első felében eldurrantom azt a felvételt, ami az egyik világsztár fellépőköz kapcsolódik, a Rádió egy születésnapi fesztiválról, és pont ezért megállás nélkül csörög a telefonunk. Na nézzük ki a tizedik. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Kati vagyok, és a játékra jelentkezni.
0: Szia, Kati. Mit hallottál?
1: Szerintem a Songer.
0: És képzeld, tizedikként csörögtél!
1: Yes! Igen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jó, már nagyon várom.
0: Na, háttérve úgy hallom, a kutya is megérkezett, hogy hívják?
1: Igen. Ő magyarunk és egy William. Nevetőszek, ugye, de a magyarunkban nagyon.
0: Na, jól van. Hát gratulálunk nektek akkor. Ügyesek jó, voltatok, és bulizatok egy óriásit velünk majd.
1: Az lesz.
0: Én pedig miközben elindítottam Joel Corey-től és a Galantis-től a Stay a Little Longer-t, egy nagyon fontos infót is hozok. A hétvégén is lesz játék. Páros belépőkért a Rádió egy születésnapi fesztiválra.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hiába van egész kellemes, bőven 20 fok fölötti idő, és lesz is a hétvégén, azért a tavalyig még elég hűvösek, de hát mondjuk május eleje van. De azért érdekességben megnéztem, a Balcsi 16, a Velencei-tó 18, a Fertő-tó, a Tiszató és a Szelíd-tó pedig 16-17 fokosak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Rádió 1, tessék, ez az élő kívánság műsor.
2: Szia, Krisztián vagyok. Zenét szeretnék kérni.
0: Szia, szuper, figyelek!
2: Szia, páromnak szeretném küldeni, Viktoriának, Zuglóba, itt a dohányboltba dolgozik, és szeretnék egy valami vidám pörgő zenét küldeni neki.
0: Oké.
2: És üzenném, hogy nagyon szeretem.
0: Ez meg különösen oké. Loi Gert, Lucky, mindjárt indul! És nektek szól, köszönöm, hogy hívtál, és jó hétvégét!
2: Köszönöm, nektek is!
0: Szia! Szia.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk.

0: Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
2: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint. A 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl igazán megéri.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ki az, aki allergiás? A pollenszennyezés, ahogy néztem, javarészt most ilyen közepes a legtöbb esetben, az nem annyira vészes talán még most, viszont minden mellé a hétvégi 24-25 fok és pici felhővel napsütés az meg egyébként parádés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Nézzük, kinek van még esélye kérni egy igazi mai slágert ma. Szia!
2: Krisztina vagyok.
0: És honnan csörögtél, Kriszti?
2: Kaposvári vagyok, csak most nem vagyunk otthon.
0: És titok, hogy hol vagytok?
2: Hát Székesfehérvár körül.
0: Oké, okay. Jó. Van-e ötlet, mit szeretnétek?
2: David Guetta.
0: Oké, okay, kinek küldjük?
2: Valentinónak és Profilek Máténak.
0: Üzensz nekik valamit?
2: Nem.
0: Jó, hát nem muszáj. Még nem is ez a lényeg. Köszi, szia!
2: Köszönjük, viszlát!
0: Indítom az igazi mai sláger David Guettától, Alessóval, Madison Love-val, ez a Never Going Home Tonight, 8-tól pedig Diszkós, itt 9-től pedig World is Mine. Király Tamást hallottátok, további kellemes estét és jó hétvégét mindenkinek a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Fáj a fejem.
9: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-ig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grill és árnyékolók. Jeges újjászületés, bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve, spatrendexpo.hu.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
15: Pessimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon
14: valami. Cuki.
15: Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
16: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Én már, tehát a Ferivel vagyok ugye egykor.
15: Nem érzed az ungörbe aját? Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
16: Hát, fölfele megyek.
15: Megmondom neked. De milyen gyors ez a fölfelé? Csak úgy száguld azt.
16: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező, kicsit.
15: Igen, 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy. Na, de akkor mi az ugörbe felfelé ívelő szakasz? Az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás?
16: Motorozás,
15: a kapuzárás? De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze. Azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
14: Nem, mindenkinek nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg, meg lelki érés, ami
16: az a szellemi,
14: amivel mi már rendelkezünk.
17: Jó, Júli, hagyjad
15: már! Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán?
14: Ezt nem élem. Őszhajszálakat tépkedtél már?
15: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
14: De
15: festetet.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkó! Diszkósít! A Rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
19: Ladies and gentlemen, my damon and her, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, diszkosít, Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy ma este egyből adás után találkozunk mezőtúron, és ezzel kapcsolatos játékunk még ma is pontban 8-kor elindult a diszkosít Facebookján, tessék csekkolni.
20: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Nyugodtan elárulhatjuk, hogy félőben vagyunk, de 3D-ben DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila, hiszen az egyikünknek 9 órakor már ott kell lenni majd mezőtúron, én pedig egy privát bulin kezdek előtte is. Jó szórakozást mindenkinek!
19: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én vagyok az egyik, aki ott lesz 9-kor egyébként majd, és kezdi mezőtúron a diszkosít Legendset, mert előtte New Week játszik, ugye, ő már pörget. Viszont most induljon a diszkosít Radio Show itt a Rádió 1-en, Hanvai PG mixel. Méghozzá sajátunkkal jön egy cover Roberto Vinitől és tőlem Hanvai PG-től, a Kashmir lemeze szól itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: Én pedig jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Mihályok, Acsádok, Akácsok, Décsék, Gézák, Győzők és Stellák. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Táncos Zsolt, Ás Dániel, Cibolya Zoltán, Molnár Viktória és Hatala Szabolcs. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én két dolgot mondanék. Egyrészt ugye május 31-én diszkosít pizza kóstolás lesz. Kérem szépen, megalkotta egy világbajnoki második helyezett pizza készítő ugye a diszkosít pizzáját, Hanvai PG tulajdonképpen közbejárására, és ez egy meet and greet and eat lesz, bármit is jelentsen ez, tehát találkozhatok velünk, ajánlunk is az első 150 fő ingyen pizza szeletet kap, diszkosít pizzát, amit a bárány fizet egyébként majd a végén, és diszkozni is fogunk egy 3 órát, és ezen kívül van még egy hírem, hogy a DJ Junior remixek, az eredeti valódiak, amit 2026 elején készítettem, azok letölthetők a DJ Junior Facebookra, menjetek föl, a felső posztba megtaláljátok.
0: Van itt annyi polc, ahonnan hülyeséget veszel le, itt a fizetéssel is, meg itt az
1: minden
2: az nagyon-nagyon fontos, hogy ma este mezőtúr, de érkezünk még ebben a hónapban Túrkevére, és ugye Pátyol lesz a diszkosít pizza kóstoló, ami pontosan 15:00-kor fog kezdődni.
0: Később még visszatérünk a diszkosít fellépésekre, mert van még belőlük egy pár, például Vonyarcvashegyen, és aztán a Rádió egy szülinapi fesztivál is. Na de most az igazi mai slágerekre megyünk tovább.
2: Jön egy újabb cover, Roberto Vinicius, jó magam, Hanvai PG, Martin Garrix, a Rádió egyen csak igazi mai sláger megy.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínű diszkósít, 20 éve itt vagyunk veletek, és ezért néha felejtünk, ez előfordul, de azért hárman vagyunk, és csak valakinek valami eszébe jut, valami okos, és akkor elmondja, például azt, hogy több diszkósít legend is lesz ebben a hónapban. Mondja, Bárány!
1: Oké, tehát ma kezdünk, méghozzá mezőtúron, Junior 9-kor, én 11-kor, vagy PG pedig 1 órakor, mindenki 2-2 órát játszik, tehát ez egy hosszú session lesz. Aztán utána 22-én pénteken Turkevére látogatunk, másnap azonban Vonyarcvasegyen, tehát a Palaton partján lesz Diszkósít Legends, egy olyan klubban, ahol még sosem járt a csapatunk, és aztán vasárnap Rádió egy születésnapi fesztivál, Diszkósít dalpremierrel és videoklip bemutatóval, gyerekek, Cyrillel, Szemfeltel és a Switch Diszkóval.
2: És pizza kóstolás, ugyebár május 31-én Pátyon 15 órától, ahol 1-1-1 órát fogunk játszani, és az első 150 érkező vendég kap egy szeletet a Diszkósít pizzájából ajándékba. Most pedig már is megyünk tovább, és jön egy olyan dal, amelyre végre elkészült a saját coverünk, Roberto Vin és jó magam Hanvai PG a háttérben, a vadonatúj Medúza. Ezt így nagyon-nagyon imádom, tessék figyelni itt a Rádió 1-en, csak igaz.

0: és Sláger megdiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai DJ-vel.
1: Ma tehát mezőtúron lehet velünk bulizni, valamennyiünk kell. Holnap a Juniorral meg velem, egyébként kis Kunhalason. Én 9 órától játszom, 10-ig, ő pedig éjféltől, hogy meddig azt nem tudom. Egy óra ejtető és 60 percet. Utána, ahogy én letettem a lantot, megyünk Debrecenbe, mert hogy volt egyszer egy Egoist lesz Németi Pistivel, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Én meg az jutott eszembe, hogy régen teljesen normális volt, hogy 2 órás szetteket játszottunk, meg hosszú szetteket játszottunk, aztán egy ideig normális volt. Másfél órás szetteket játszunk, most meg már 1 órás szetteket játszunk, így gyorsul a világ.
1: Mondjuk nem tudom, hol játszunk 1 órás szetteket.
2: Hát sok helyen van az, hogy 1 órára hívnak, csak
0: hát
2: hogy 1 órát
0: kell játszani. Holnap fogtok,
2: hol is? Kiskolhason.
1: Ja, de ez nem diszkosít.
2: Tehát hát nem diszkosít, én nem a diszkosítról beszélek, hanem általánosságról, ja, a diszkozáson. Okay. Beszélek, mint fogalomról.
1: Akkor érted, hogy a következő, hosszáról. A következő három áremelés az úgy lesz, hogy mostantól 60 percet
2: bárászettek. Örülök, hogy ez jutott eszedbe erről.
0: Mi más jutott volna eszébe? Nekem egyébként az, hogy jön egy újabb sajátunk, egy cover, Roberto Vinicius, jó magam, Hanvai Pizsit a rádió, jön a Side Piece, csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket, ma Hanvai PG pörgeti, mi pedig már több mint 20 éve rendelkezésre állunk, és itt vagyunk a Rádió Egyen, illetve egy csomó vidéki frekvencián is, a Rádió Egy hálózatán belül, illetve korábban akár azon kívül is. Egy azonban bizonyos, most egy olyan dolgot fog felhozni, ami megosztja a közvéleményt szerintem.
1: Na.
0: Zenéről lesz szó, képzeljétek el, ebben Félek. A műsorban zenéről lesz szó.
1: Félek.
0: AI. A következő Széles Ati barátom átküldött, képzeljétek el egy dalt, valami funk klasszik nevezetű AI albumról. Rick Astley Never Gonna Give You Up című száma, meghangszerelve az AI által, és egy teljesen más énekes, egy teljesen más dallal. Magyarán egy olyan albumot csinált az AI, amin a világ legnagyobb régi slágereit funkira átültették, és megszólaltatták egymás után. Tudnék most példákat mondani, I Can't Wait, és a többi, de döbbenetes, hogy most ide jutott a világ, és szerintem kezdi elértékteleníteni így a zenét.
1: Hát ezt majd meglátjuk, mert ugye most már egy csomó

0: Ilyen hivatalos oldalon AI-jal lehet zenét generálni, azért elindultak a jogdíjas dolgok, és már nem olyan könnyű azért a kapellákat csak úgy meg zenéket csinálgatni, hiába van extra előfizetésedben minden, egyre jobban szűrik ezek a dolgokat, sőt a Spotify elkezdte tiltani azokat a dalokat, ahol nagyon hasonlít az eredeti vokálhoz az a vokál, amely ugye az AI generál, és így tölti föl saját dalként, coverként ugye az új DJ vagy előadó vagy producer ezt a dalt, tehát egyre inkább nehezebb ezeket a dolgokat azért jogosan jól megcsinálni, szóval most már kezdik szűrni ezt a dolgot, de nyilván ez egy új dolog, új világ van, és hát ez azért alkalmazkodni kell.
1: Én abszolút szeretem ezt az AI-s tutot, 2023 év végén megcsináltuk, mondhatni Magyarországon először teljes hozban a 100%-os AI elkészítésű dalt. Én nagyon élem ezt, ami egyébként egy saját dal volt, és tényleg nagyon-nagyon jó, amit a Junior az imént elmondott, hogy teljesen jó irányban kezd elmenni ennek a szabályozása. Szerintem még ez serkenteni fogja a zeneipart, és ha már itt tartunk, akkor jön egy újabb olyan dalunk, amelyet teljes mértékben az AI-jal csináltunk. A háttérben Roberto Vini és jó magam, Hambai PG, jön a Sebek mélyén itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkosit Rádiós, van vagy PG Mix-el, itt van Bárányi Attila, Shane DJ Junior, és hát kérem szépen, ma este mezőtúrról lesz Diszkosit Legends, aztán, hogyha nézzük a naptárt előrefele, akkor 22-én pénteken érkezünk Turkevére, egy nagy fesztiválra, 23-án pedig Diszkosit Legends lesz Vonyaszvasegyen, itt még nem jártunk Diszkosit Legends-el, mint hogy egyébként Turkevén se. 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján bemutatjuk a vadonatúj Diszkosit dalt is, és nagy színpadon leszünk, utána külön-külön játszunk egy-egy óra Diszkosit klasszikokat, és 31-én pedig jön a Diszkosit pizza bemutató.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy várunk mindenkit szeretettel a mezőtúron, holnap én Kiskunhalason, a Junior is, csak nem ugyanabban az időben, és aztán Debrecenben pörgetem a lemezeket. Holnap este 8-tól pedig én állok majd a lejátszók mögött itt a rádió stúdiójában a Diszkositben.
2: Ma este ugyebár mezőtúr, és ezzel kapcsolatosan pontban 8-kor elindult a Diszkosit Facebookján a játékunk. Tessék csekkolni, most pedig a saját coverünket itt a Rádió 1-en. Jön Alex Kenji.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: Az egyik lábunk itt, a másik már meg teljesen máshol, a Junioré meg itt se volt, vagy a franc tudja. A lényeg az, hogy ma este diszkosít Legends van, méghozzá egy hihetetlen hosszú, hogy mondják, maratoni, mert hogy 6 órás.
0: Volt ilyen.
1: 3x2 órát játszunk, Junior 9-kor kezd, vagyis perceken belül, aztán utána 11-től én állok a lejátszók mögé, 1 órakor pedig Hanvai PG, és egészen eddig a pillanatig New Week diszkozott, illetve szórakoztatta a helyszínen az embereket, tehát ma Mezőtúron találkozhattok velünk. További jó rádiózás, sziasztok!
0: DJ Junior voltam, minden DJ Juniorról se elérhető az új remixek a Facebook oldalamon, a felső posztrengói oldalon, hogyha szeretnétek letölteni, hallgatni, esetleg játszani, mert DJ-k vagytok, vagy producerek, akkor hajrá! Ezen kívül én legközelebb vasárnap mixelek itt a Rádió 1-en, hogy mondta Attila, pár perc és kezdek Mezőtúron, holnap este pedig éjféltől Kiskunhalason játszok a nagyvárosi rendezvényen, majd ezzel búcsúzom, szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hanvai PG voltam, amiként kíváncsi vagyok, hogy ebben a 6 órában sose volt ilyen hosszú diszkosít parti, hány dalt fogunk ismételni?
1: Sokat!
0: Utána majd vessük össze a tracklistákat, engem ez kifejezetten érdekel. Egy biztos, hogy ma este ez van, holnap pedig a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, tetőtől talpig, feketében, fehérben, Fatboy-jal és Gold Handel, ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You stop me, then you pop me, I'm like, yeah,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Lofty Baggy. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő 4 óra, ha minőségi, intelligens, elektronikus zenékre vágytok. Bízzátok ránk magatokat nyugodtan. Lofty Baggy indítja a mai különkiadásunkat, essünk neki!
1: Az első órát Ed Sheeran Camera című felvételvel fogom indítani, és annak a Cyrilnek a remixét hoztam el nektek, aki nem sokára ismét Budapesten fog fellépni, méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.
0: Cyril pedig most még a szlogenünket is megpróbálja elmondani, figyeljétek!
2: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, mai Saga next.
0: Nem volt olyan rossz, és akkor már Ed Sheerant is megszólítjuk. Hello Ed!
3: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mind Radio Show.

0: mutatjuk nektek azokat a zenéket, amik igazán nagy slágerek lesznek majd idén nyáron.
1: Egy igazi ibizai slágerrel megyünk tovább, ami egészen biztosan uralni fogja az idei nyár fesztiváljait és táncparketteit. Érkezik Another és a Talk to Me itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Nagyon közeledik a dátum. Holnap utánhoz két hétre, május 24-én jön az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál. Négy világsztárral, 20 DJ-vel és nagyon-nagyon sok Rádió 1 hallgatóval a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Nagyon várunk titeket, bővebb információk a hivatalos esemény oldalon a Facebookon, vagy pedig a rádió1.hu-n. Na Begi, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Egy személyes kedvencemmel megyünk tovább, érkezik az Out of My Head, méghozzá Hypeton előadásában, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ki intelligens elektronikus zenékre vágytok, bízzátok ránk magatokat, itt vagyunk minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begé a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Pulmex jön 11-től és a Stereo Max éjféltől. Na Begé, és akkor nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, jön a Swedish House Mafia és a Miami Tui Biza. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: május 24-én az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválon egy nagyon kicsit szusszanunk, aztán újult erővel folytatjuk Lotfi Begivel. Ne menjetek sehová!
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24 pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. Mindenkinek bulizunk tovább, mellette még mindig Lotfi Begi, aztán 11-től jön Pool Max, éjféltől pedig a Stadium Max, egészen éjjel egyik tart az adás. Na Begi, mivel kezdjük a második szettet?
1: Kashmir felvételével fogom indítani, érkezik a Wild Ride, itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Joel Corey és az I Love Your Girlfriend a Rádió 1-en a Word Is Mine rádió showban. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán szokás szerint Pool Max jön 11-től és a Stadium X éjféltől. Mi érkezik most, Begi?
1: A folytatásban érkezik Robin Schulz újdonsága, ez nem más, mint az EMPM. Itt a Rádió 1-en a Word Is Mine rádió showban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mint mindig, ma is nagyon sok friss zenét mutatunk be nektek. Hát ez a következő, ez konkrétan sláger és szerelem első hallásra.
1: Egy nagy visszatérő újdonságával megyünk tovább, a Medúza csapata egy igazán fülbemászó rádióbarát dallal rukkolt elő, ez nem más, mint a Don't Wanna Go Home, és remélem, ti se akartok sehova menni.
2: A

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Lotfi megindította be nálunk a péntek estét, mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu és az applikációnkban. Maradjatok villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Full Max.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, Pulmex viszinálunk tovább a péntek estét, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén is, és ne felejtjétek, a hónapban találkozunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ahol Cyril barátunk is fel fog lépni. Tőle hoztam az Ed Sheeran Kamera című remixét itt a Rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, I'm Cyril. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. I can't wait. I'll see you soon.

0: a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem éjfélig Pulmex a lemezjátszói mögött, aztán éjfél és éjjel egy között a Stadiumex is jön még, úgyhogy bulizzatok velünk egész éjszaka. Nézzük, hogy mi érkezik most Pulmex.
1: Egy saját feldolgozást hoztam folytatásként, Nagy Bogi is, de is Jól leszek című számát újra gondoltam, amit már elérhettek a YouTube csatornámon, tök jók voltak a visszajelzések, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy most pénteken is hozom nektek, ezért folytatásként egy kis saját remix a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Szóval nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: A szokásos 110% feletti hangulat még erősödik jobban és jobban. Még esélyettel érkeztem. Pull meg, Szent Keszölsz, ez folytatásként érkezik a Rádió Egyen a World is My Radio Show-ban.

0: Remixben itt a Rádió Egyen a Third Is Mine Radio Show-ban. Pulmax a lemezjátszói mögött, és hogyha van dal, amiből óriási nagy sláger lesz idén nyáron, konkrétan mindenhol a világon, a létező összes kontinensen, na akkor szerintem az a következő dal.
1: Teljesen egyetértek veled, már nagyon régóta vártam, hogy megjelenjen. Először az volt a kampányban, hogy a Gordo úgy adta elő ezt a dalt, mint hogyha nem tudná, hogy ki csinálta, és hogy terítsük ki ennek az eredeti alkotóját, de végül ugye kiderült, hogy ő az, úgyhogy egy kicsit így átverte a közönségét, ami számomra egy kicsit fura is volt, de egész jól jött ki, több millió streamet ért el, és hát nagyon durva, hogy ő még régen a Carnage projekttel futott be, és voltam 2 évvel ezelőtt Amsterdamon egy előadásán, ahol volt lehetőségem jobban megismerni, hiszen csak 20-an voltunk ezen a kis meetingen, és képzeljétek el, hogy nagyon sokat beszélt arról, hogy Dél-Amerikában rengeteg iskolának adományoz, és ahonnan jött, ott próbálja felleníteni a megélhetési dolgokat, úgyhogy ez nagyon-nagyon pozitív tőle, és szerintem ez egy érdekesség, úgyhogy gondoltam elmesélem nektek itt.
0: De jó, nem is gondoltam volna, hogy Gordo ennyit jó. Hogy le a kalappal.
1: Így van, ő nagyon megtérült, ugye Avicii-nak nagyon nagy barátja volt, és mikor Avicii elhunyt, utána nála jött egy ilyen teljes imidzsváltás, teljes életmódváltás, és ha jól figyeltem a social médiát, akkor ő egyáltalán nem fogyaszt alkoholt sem már évek óta, és le is fogyott, hogy aki régebb óta ismeri, azért egy teltebb alak volt, úgyhogy most zenéleg is a csúcson van, meg mindenhogy is, úgyhogy tőle ilyen folytatásként a Loco Loco, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Nézzük, mi jön ma nálad a legvégén.
1: Tate McRae, Just Keep Watching, Team Bliss remixével hoztam el nektek így zárásként, és képzeljétek el, hogy van egy nagyon jó hírünk számotokra, Team Bliss a heti Guest Mixben is szerepelni fog, illetve szombaton fellép itt Budapesten is, úgyhogy aki kíváncsi rá, az mindenképpen csípj el, egy fiatal srác, akire óriási jövő vár.
0: Full Max, neked nagyon-nagyon köszönjük ezt a ma estét, jön tehát Tate McRae és a Just Keep Watching Team Bliss remixben, éjféltől pedig a lemezjátszóknál a Stadium X, várjátok meg őket is, Verdi's Mine Radio Show, Rádió 1.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
0: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország, Hello Radio, egy sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az Exile, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti Exile-t már is egy vadonatúj Stadium X megjelenéssel kezdjük, a dal címe Puro, és a Hexagon gondozásában jelent meg, utána Chris Avantgarddal megyünk tovább, jön a Concrete Professional, majd Koshin újdonsága következik, a Catch. Ez az Exile velünk a Stadium X.

Még mindig minket most a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Fire. Egy saját felvétel pörgött az előbb, amit mi Robellel készítettünk közösen, a dal címe Vibration. Most pedig Jay Wara és Fancy INC közös a következik, a Physical, majd Deadmau5 és Wolfgang Gartner régi klasszikusával folytatjuk. Jön az Animal Rights West End új remixében.

Austin Ashlintől szólt a Caramel című felvétel, és érkezik egy saját dal, Selector címmel, majd Lighton Jordan és Arco közösségével folytatjuk, She's a Devil címmel, majd ismét a saját track fog következni, ez lesz a Vibe Ride. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

Neve Styler és Vintage Culture, közösen szólt az előbb Freaky One címmel, most pedig Borítól fog pörögni a Feel of the Night, utána pedig egy saját dallal folytatjuk, ez lesz az Automatic. Ez az Exile velünk a Stadium.

pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig megyünk tovább. És érkezik Kaminótól a Vibe Check, majd Cream és Script közösétől fog szólni a Turn Up The Dose, utána ismét egy saját felvétellel folytatjuk, jön B. Jones és Sam Martinnal közös dalunk a Last Post, majd végül a műsort Summer Sultan zenével zárjuk, ez lesz a Catch the Heat.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek. A mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a Stadium X, akik most zenéltek. Ők is ott lesznek május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Az igazi mai slágerek pedig tovább.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rengetegen kérdezik, hogy a hétvégén van-e játék rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért. A válaszom pedig az, hogy van bizony. Ma is lehet nyerni többször is belépőt, figyelni kell az előadókat, és jókor telefonálni, de most éjszaka nem játszunk, most éjszaka csak élvezzük a legnagyobb kedvenceket. Például ezt is, Ray Dalton Blood Running, az igazi mai slágerek között. Ezt a nagy kedvencet indítom a

Yeah! Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék jövő héten pedig újra úton, hétfőn még reggel adás. Innen aztán délután Győr, Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. A délutáni live mix állomások, minden info erről is a radio1.hu-n. David Getto és Szia jön!